írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csaknem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csaknem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébetvárosban, a Klauzál tér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere velem, táncolj mi!
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the...

0: Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót

0: Abbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a Helyem Egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Vasárnap is kitart a hőség, de már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
8: Ez egy ballada, Vallomás Barta Tamástól.

0: Somló Tamás.
1: És a Charlie.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Megtalálta! Ez az önfrekvenciá.

0: válasz.
1: Kamureklám.
2: A rendőr az úttesten átszaladó gyalogos után kiállt.
3: Álljon meg, hova szalad? Én lapos elemére, a nevét kérdeztem.
1: Kamureklámot hallottak.
4: Ez a cím pedig a Sárga Rózsa.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok. A fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22.000-en dolgoznak. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától és

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül szerdán 16 órától.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ed.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

Mondd, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosolyogtál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behuntad a szemed, átöleltelek, és megcsókolt.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk. Te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterület felügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: Műsorajánló.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
0: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby rádió.
1: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
2: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen szerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottam.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 21-én köszöntjük Leila és Alajos nevű kedves hallgatóinkat. A Leila női név perzsa, angol eredetű, jelentése sötét hajú. Június 21-én kívül ünnepelnek még a Leilák február 13-án is. A név becézése Leilácska, Ella, Elácska, Eli, Elike, Ila és Ilus. Ezen a napon ünnepelnek Alajos nevű kedves hallgatóink is. Elemeinek a jelentése egész és bölcs. Az Alajosok június 21-én kívül ünnepelnek még október 17-én is. Jeles viselői a névnek Au Alajos, magyar zeneszerző, Német Alajos, azaz Loizy, a Bikini Együttes alapítója, és ön, kedves Alajos. Ezen a napon köszöntjük még Aloizia, Alóma, Demetria, Félix, Chloé, Luisa, Olga, Radomél és Ralf nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 18. századdal kezdünk, 1732. június 21-én megszületett Martha Washington, az USA első First Lady-e. A 19. század közepével folytatjuk, 1872. június 21-én 70 éves korában meghalt Friedrich Froebel, német pedagógus és óvoda alapító, a Bad Liebenstein melletti Marienthal kastélyban. 1831 és 1836 között Svájcban tevékenykedett, különböző iskolákat alapított, és részt vett a népiskolai tanárképzésben. Felismerte a jelentőségét az iskola előtti nevelésnek, amely a gyermekek tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első gondozójáték és foglalkoztató intézetet a türingiai Blankenburgban, amelyeket 1840-től óvodáknak nevezett el. Froebel születésnapjára emlékezve tartják minden évben az óvodanapot. A 20. század elejével folytatjuk, 1905. június 21-én született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író. Maradjunk még a 20. században, 1913. június 21-én Tini Broadwack ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőgépről. Ő volt az első női ejtőernyős. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1948. június 21-én a Manchester Mark 1 nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Folytassuk, 1953-mal június 21-én Budapesten megszületett Gergely Gábor, többszörös bajnok, asztali teniszező. Pályafutását a KSI-ben kezdte, 1970 óta a BVSC 280-szoros válogatott, 13-szoros bajnok játékosa. Párosban és csapatban világbajnok, egyesben párosban és csapatban kétszer is Európa bajnok, valamint EB ezüstérmes és bronzérmes. 1982-vel folytatjuk, június 21-e a zenevilágnapja. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Flore, francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, az akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. És most lépjünk a 21. századba, 2003. június 21-én díszdoktorrá avatták a Debreceni Egyetemen Olá Györgyöt, a magyar származású Nobel-díjas kémikust. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a

0: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
1: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. június 21-e, évközi 12. vasárnap. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 26-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak. És mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki

0: mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Elmélkedés, a bizalom evangéliuma. A mai evangélium háromszor is ismétli Jézus felszólítását, ne féljetek. Ez nem véletlen. A félelem az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amely a bűnbeeséssel belépett az emberi történelembe. Meghallottam lépteidet, és féltem, mondja Ádám. A félelem azóta sokféle formában megjelenik, félelem a kudarctól, az elutasítástól, a betegségtől, a haláltól, vagy éppen attól, hogy bátran megvalljuk hitünket, vállaljuk a nehézségeket, a küzdelmet, a keresztet. Jézus arra hív minket is, hogy a bizalom útját válasszuk. Aki követi őt, annak a félelemnél fontosabb a mennyei atyába és az ő gondviselésébe vetett bizalom. Jézus nem ígér könnyű utat. Ha engem üldözte, titeket is üldözni fognak, mondja. De azt megígéri, hogy minden hajszálunk számon van tartva. Ez a kép nem pusztán költői túlzás, hanem annak kifejezése, hogy Isten gondoskodása a legapróbb dolgokig áthatja életünket. A tanítvány sorsa nem a rejtőzködés, hanem a tanúságtétel. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Ez a felszólítás ma nekünk szól, amikor oly sok a rejtőzködés, a megalkuvás, az óvatos hallgatás hitünkről. Pedig az evangélium lényege az, hogy nem maradhatunk némák, mert az nem volna tanúságtétel. És itt érkezünk a szakasz egyik legfontosabb kijelentéséhez. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Ez nem fenyegetés, hanem ígéret, ami hűségünkre adott isteni válasz és megerősítő szeretet. Egy idős pap mesélte, hogy egy fiatal ember a nagypénteki liturgia végén odalépett hozzá, és ezt mondta. Amikor a kereszt előtti hódolatkor megérintettem a keresztet, különös érzést töltött el. Ez a kereszt mindig itt van a templomban, de ma egészen közel kerültem hozzá. A pap megkérdezte tőle, és mi változott meg benned? A fiatal ember csak annyit felelt. Sokszor még attól is féltem eddig, hogy valaki meglát, ha keresztet vetek. Ma először nem féltem attól, hogy valaki meglát, amint kifejezem az Úr iránti hitemet, szeretetemet. Ez az egyszerű mozdulat, a kereszt megérintése Jézus tanításának élő példája. A hit nem csupán benső érzés, hanem nyílt, szeretetteljes vállalása annak, hogy Krisztushoz tartozom. És ha gyengeségeink, félelmeink újra meg újra fel is bukkannak, az Atya előtt minden őszinte tanúságtétel számít. Egyetlen mozdulat, egy csendes, akár szavak nélküli ima, egy kedves szó Krisztusról, ezek mind olyan jelek, amelyekkel megvalljuk, hogy Jézus az életünk ura. Az evangélium nem idealizálja a tanítvány sorsát. Jézus nem mondja, ha hiszel, akkor nem lesz bajod. Épp ellenkezőleg. A hívő ember nem kerülheti el a nehézségeket, sőt olykor épp hite miatt válik a gúny a megvetés célpontjává. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki félelmei ellenére is vállalja az igazat, a jót, és nem tagadja meg Krisztust. Napjainkban, amikor sokszor közönnyel, vagy éppen nyílt elutasítással találkozunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy kimerjük-e mondani, igen, én Krisztushoz tartozom. Az ilyen bátor hit nem harsány, példamutató és bátorító mások számára. Jézus két képpel zárja tanítását, a verebek és a hajszálak példájával. A világ legjelentéktelenednek tűnő dolgairól kijelenti, hogy az Atya látja, számon tartja. Hát akkor hogy ne tudna rólunk, az ő gyermekeiről? Ez a bizalom az, ami a félelmet legyőzi. Mert nem önmagunkért vagyunk bátrak, hanem azért, mert egy nálunk nagyobb személy, Isten oltalmát érezzük. Mennyei Atyám, Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Tudod, mitől félek, mikor gyengül meg a hitem, mikor hallgatok, pedig tanúságot kellene tennem. Add, hogy ne az emberek tetszését keressem, hanem a Te akaratodat. Sok mindenre vagyok képes félelemből. Néha elrejtem, elhallgatom a hitem, csendben maradok, amikor rólad kellene szólnom. Adj nekem bátorságot, hogy megmerjelek vallani, ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel. Hiszem, hogy ismersz engem, és nem feledkezel meg rólam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az időszámításunk előtti 3. században Eratoszthenész precíziós műszerek nélkül megmérte a Föld sugarát? Eredménye a jelenleg is elfogadott értékhez képest 1%-os pontosságú.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vargányával feltekert hirce mellett fogunk készíteni pennetésztával, bazsalikomos, paradicsomos mártással. Az elkészítése a következő: a paradicsomot forró vízben leforrázzuk, ezt hívjuk blanzsírozásnak. A magokat és a levét teáskanállal eltávolítjuk, a húsát kockára vágjuk. Ha valakinek nagyon nincs ideje ezzel vacakolni, akkor a paradicsomokat csak kockázzuk fel, én is így szoktam, bevallom őszintén. Ezután a hússzeleteket kiklofoljuk, a leeső részeket apróra vágjuk, vagy ledaráljuk. A szeleteket szalonnával betekerjük, a vargánya gombát megtisztítjuk, vékonyan felszeret, és apró húsokkal együtt a ércefilékre tesszük. A szeleteket feltekerjük, és hústűvel összetűzzük. Ha nincs otthon hüstünk, akkor fogpiszkálót is használhatunk. Vajban 5-7 percig nagy lángon elősütjük. Hozzáadjuk a paradicsomdarabokat és a felvágott friss bazsalikom leveleket és a tejszínt, majd az egészet összeforraljuk. Borssal és fokhagymával ételizesítővel ízesítjük. A ércét kivesszük a serpenyőből, és eltávolítjuk a hüstűt, vagy adott esetben a fogpiszkálót, és felszeleteljük. Pennetésztát sós vízben kifőzzük, körülbelül a főzés ideje 10-15 perc. Elkészítjük a paradicsomos tejszínes mártást, előmelegített tányira tesszük, ráhelyezzük a ércérméket, a kifőzött pennetésztát, végül bazsalikommal díszítjük. A paradicsommártás elkészítése a következő: kockára vágott paradicsomot, lehet venni üveges paradicsompürét, felöntjük, fokhagymával, ételizesítővel, bazsalikommal ízesítjük, beforraljuk, és a ércemeleget ezzel locsoljuk meg. Jó étvágyat kívánok a hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbyradio.hu.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tudom és érzem. Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzik,

0: kell, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 21-én köszöntjük Leila és Alajos nevű kedves hallgatóinkat. A Leila női név perzsa, angol eredetű, jelentése sötét hajú. Június 21-én kívül ünnepelnek még a Leilák február 13-án is. A név betézése Leilácska, Ella, Elácska, Eli, Elike, Ila és Ilus. Ezen a napon ünnepelnek Alajos nevű kedves hallgatóink is. Elemeinek a jelentése egész és bölcs. Az Alajosok június 21-én kívül ünnepelnek még október 17-én is. Jeles viselője névnek Au Alajos magyar zeneszerző, Német Alajos, azaz Loizi, a Bikini Együttes alapítója, és ön, kedves Alajos. Ezen a napon köszöntjük még Aloizia, Alóma, Demetria, Félix, Chloé, Luisa, Olga, Radomél és Ralph nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Mi a Hobbi
3: Rádió!
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

Kedves hallgatóink! Műsorunk rövidesen bekövetkező technikai hiba után kisvártatva folytatódik. Műsorunkat technikai hiba után folytattuk.

Zsufa Péter 1998 ősen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszédtémája maradt csak.

0: A stúdióban a Jazz Jedi. A groove ereje legyen veletek.
1: Itt kezdenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, a European Montre, Jancsa című lemezét hallgatjuk a Grammy Recordsnál, azaz a, hát igen, 2021-ben megjelent produkció, elkerült a hosszabb ideje figyelmemet, most én is nagy örömmel hallgatom a kedves hallgatókkal együtt. 6 felvétel után vagyunk, a Lóláb fog jönni, a Google követi, a 9-es felvétel a lemezen a Champi, a 10-es lesz a drum solo, vajon mit jelenthet a drum solo? Nem Han Solo, hanem drum solo, mindegy. A zakat lesz a 11-es felvétel, ezután búcsúzkodni kezdek majd. És két felvétel erejéig átugrunk, ott a 2014-es Hunnia Records által megjelent The című lemezhez. A THE című lemez két felvétele a dráma, és az Ebbo fog következni majd, amelyek időtúli zenék lesznek bőséges hossz túllógással. Indulja most az említett öt felvétel.

Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvópont, melynek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke meg nem egyezik.

0: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, a European Mantra, Jancsa című lemezet hallgatjuk, a Grammy Recordsnál 2021-ben megjelent lemez. Nagy János Jancsa előtt tisztelem, és Gua Borlai Gergő, ugye, főleg ő az, aki, hát ugye, Jancsa, hát na, szóval Jancsa címmel jelentette meg ezt a lemezt, hiszen a Gergő ennek a zenekarnak végsősorban azt lehet mondani, hogy a motorja, és hát ő a fő, ugye a turbina. Tehát Borlai Gergő ugye dobok, billentyűs hangszerek, ének, Barabás Tamás ugye basszusgitár, Lukács Peta gitár és ének, és Nagy János ugye billentyűs, Nagy János Jancsa billentyűs hangszerek. Most átugrunk egy másik lemezre, a kivezetési blogban, ez a The című lemez 2014-ben a Hunniánál jelent meg, innen jön a dráma és az Bov, a két felvétel vastagon időn túli zene, aki pedig szeretné ezeket hallani, hiszen nyilván le fogja tekerni a technika, az menjen föl kérem a 3w.zsuffajazz.hu weboldalra, amelynek URL-ét így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok!
0: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Csak nem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.
6: 1-2-3-4. 1-2-3-4. Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Az van, hogy hát nagyon-nagyon fárasztó nap végén vagyok, és most estem le, tényleg este 10 óra elmúlt már, és most jöttem csak haza. Gyakorlatilag a családomat csak részben és töredékben láttam. Holnap el is utaznak, tehát hát ez maradt nekünk, ugye, életgyanánt. Kinek hogyan alakul? Nekem most ez van, Silent Way. Csend útja, vagy Csendes út, Stand By, a CD-nek a címe, de most mindig Center Records Islandnek 2002-ben. Nem nagyon hallgattam még meg, de pedig jelölések alapján ment rádióadásban valamikor, évtizedekkel ezelőtt. Az van, hogy Farkas Mihály zongorázása ütött melbe, hogy belehallgattam most, de az hagyján, de ahogy a Gyenge Lajos dobol, és ahogy az a bizonyos, szóval a Cikovszky Gábornak a hangmérnöki munkája tekintetében, hát le a kalappal, mert itt találkozok azzal a cintányér szandal hangzással, amit én egész életemben dobosként kerestem. És varázslat, ahogy szól. Tehát, de tudom, hogy egyetlen egy cintányér kísérő szandért nem szoktak rádióműsorba a zenét választani, kivéve engemet. Na, de hát így alakult. Ezt fogjuk meghallgatni. Tényleg áramlik az energia benne. Nagyon jó. Tehát a zenekar neve Silent Way, Stand By a lemez cím. Cikovszky Gábor a szoprán és tenor szaxofon gazdája, Farkas Mihály zongorázik, és Oberheim szintetizátoron hallható. Glázer Péter nagybőgőzik, Gyenge Lajos dobol, és András ütőhangszereken működik közre. Farkas Mihály zongorista, a szerző. Első három felvételre kerül most sor. PS, a PS az egyes felvétel, a Stand By a cím utó felvétel a kettes. És a hármas lesz a szeptember. Ez a három felvétel indul el most, és hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen fotel. Ez foteles dolog.

Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.

0: Na, nála vannak a cukornyuszik?
1: Nála. De szem nem maradt szem.

0: Alapítósi Iskola.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és a Silent Way formáció Stand By című lemezét hallgatjuk. Első három felvétel ment le. A lemez 2002-ben a Budapest Music Center Rekordszán jelent meg, és már valamikor adtam adásba, de hát az a sound, amit megy, az a hangzás, gyönyörű. A Gyenge Lajosnak a dobolásán olvadok. Tehát nekem ez valami eszméletlen jó élmény. Majd ki maga dönti el, hogy tetszik neki, de nekem ez így most nagyon jön. És akkor a Pierce fog következni, és a This Time, igen, The Last Tango-val folytatjuk, és a This Time-mal érjük el a műsor végét, ez alatt kell feljönnem. És akkor még van ez két felvétel, ami időn túli blokkba fog kerülni, de hát maga a lemez önmagában 1 óra 7 perces, tehát olyan brutál túlórát kell rátennem, de hát oda fogom tenni, majd elmondom miért. Szóval az a lényeg, hogy akkor most még két felvétel jön, és jövök fel még három felvétel jön, és jövök fel a harmadikban újra. Induljon a említett három felvétel.

szívemnek párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Silent Way Stand By című lemezét hallgatjuk. 2002-ben a Budapest Music Center Recordsán jelent meg a lemez. A This Time-ban jöttem föl, ez a lemez 6. felvétele. Még 2 felvétel van, 13 és 14 perc hosszúságban van hátra még zene. Ezek a időn túli blogba fog kerülni, de én szeretném őket, hogyha bekerülnének ide a műsorba. Még akkor is, hogyha ezt ugye rádióhallgató nem fogja hallani, hiszen le fogják keverni egyszerűen. De egy helyen biztosan meg lehet hallgatni, mert nincs, aki lekeverje. Ez pedig a www.zsuffajazz.hu. Itt a rádiósos menüpontban lehet találkozni a rádió programokkal, rádióműsorokkal. Minden héten 3 óra készül. Ez igen, és ezt ugye idegen nyelvű hallgatóink kedvéért most így is elmondom, a www.zsuffajazz.hu. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönne a rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok! Ja, nem mondtam el? Az Apology lesz a egyik időn túli zene, másik pedig a Deliverance.
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a 2 évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az észak-nyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
5: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház. Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 21-e, vasárnap. Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
9: Szép jó napot kívánunk! Üzemkész állapotban újra itt a nagy csapat Bocskorszi és Boros Palack után szabadon.
10: Baroti Tamás és Gárdonyi Szilárd!
9: Mai mottunk, nem csak beszélünk róla, hanem játsszuk a hülyét.
10: Ezzel a mottóval hívjatok minket, először is a leveleink.
9: Nézzük a levélbontogatót.
10: Itt van egy levél.
9: Még.
10: De hát, hogy nyáros, védjük a személyiségi jogait az illetőnek, így nem olvasom a nevét. Szevasztok! Remélem, kicsit visszafogottabbá váltok, de ez majd eldől, ugyanis hallgatom a műsort. Kérlek titeket arra, hogy az itt hagyott anyagot nagy gonddal mondjátok be Gabinában, majd ideadja. Vigyázzatok a jobb szabályokra, majd még beszélünk. Köszönjük, B.I. Megfogadjuk tanácsodat.
9: Vigyázzunk a jogszabályokra, be vannak zárva a szépbe, nem fogja senki se elvenni.
10: Nem, bizony, következenek kulturális műveink ezen a kulturális napon, ebben a kulturális műsorban.
9: Nézzük.
10: Kedden megalakult a Központi Adásokat Koordinálók Igazgatósága, közismertebb nevén a KAKI. Aki belép a kakiba, arra kötelezi magát, hogy csak non-improvizatív, kulturált kereteken belül működő, jogszabályokat minden esetben szem előtt tartó műsorokat készíthet és hallgathat.
9: Aki viszont nem tartja be a kaki alapító okmányának 12 parancsolatát, azzal a kaki könyörtelenül elleszámol, és ugyanakkor száműzik is örökre egy zsegyéletre az ételből.
10: Mint a vezető beszédéből kiderült.
11: A kaki nem tűri az irigykedést, mint ahogy én sem. Én nem bírom, hogyha valaki irigykedik.
10: Ezzel tehát egy újabb intézménnyel bővült az már így is derék és nagy közösségek köre.
9: Úgyhogy a mai műsorban igazán szubkulturálisak leszünk.
10: Mai költészeti morzsánk egyik ragadványa, hogy ezzel a szófordulattal éljek, már nem túl humoros, de ez a műsor nem is a humorról szól. Adi egyik
9: vers. Adi Béla, hogy akkor
10: Adi
9: tudják.
10: Endre.
9: Ja igen, bocs, kicsit hülye vagyok.
10: Hallhatjátok, mégpedig, ha minden igaz, a Magyar Ugaron címmel.
9: Olé! nincs még meg a CD guli integet.
10: Hát sajnos, akkor ezzel még várnunk kell, de reméljük nem sokáig. Nem régen sikerült ugyanis ezt a kulturális CD-t beszereznem, és egyből gondoltam arra, hogy ez a műsor pont alkalmas arra, hogy egy ilyen verset
9: közöljük. Pláne egy olyan fogyasztói társadalomban, ahol a kultúrát mint egy magukba szívják az emberek, mint a szivacsa vizet. Tehát szerintem feltétlenül szükségek van az ilyen műsorokra, az ilyen jellegű műsorokban, ahol a kultúra csöpög az ember fülébe.
10: Igen, reméljük megoldódott közben a technikai probléma.
9: Malör. Gábor int a fejével, hogy igen.
10: Hallgassátok
12: a magyar ugaron. Elvadult tájon gázolok. Ős bujaföldön dudva muhar. Ezt a vadmezőt ismerem. Ez a magyar ugar. Lehajlok a szent humuszig. E szűzi földön valami rág. Hely égig nyúló giszkazok. Hát nincsen itt virág. Vadindák gyűrűznek körül, míg a föld alvó lelkét lesem. Régmúlt virágok illata bódít szerelmesen. Csönd van. A dudva, a muhar, a gaz lehúz, altat, befed. S egy kacagó szél suhan el a nagy ugar felett.
6: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
13: Hobbi Rádió.
6: www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: Ez ám a napfogyatkozás.
2: Eltöltént, betöltöm, de nem rálálom.
1: Nem tudtam ellenállni neki.
2: Azt meghiszem.
1: De szerencsére több is van belőle.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Zenei adásunkat megszakítva egy telefonáló a vonalban. Halló, halló!
3: Halló, sziasztok! Gyula vagyok, Debrecen vagy, és már a tököm tele van ezzel a sok kultúrával. Szóval ti azt ígértétek, egy órás kacskaringó a kacaj birodalmában. Ezzel szemben én itt most komolyan mondom, elaludtam. Ez miért van, gyerekek? Miért kell csinálni?
4: Műsorunkat?
2: Most elnézésedet kérjük, de itt érkezett egy levél. Most te ezzel akkor nem értesz egyet, ugye?
3: Én nem hallottam a levelet, én mondom, elaludtam a műsoron.
2: Tehát a levélíró azt mondta, hogy legyünk egy kicsit ilyen kulturálisabbak, meg visszafogottabbak. Szerinted nem így kellene ennek történnie?
3: Persze, nagyon rendben van. Aki kultúrát akar, menjen moziba, meg mit tudom én, színházba, múzeumokba. Az ne hallgasson rádiót, vagy ha már azt hallgatja, akkor mit tudom én, hallgasson más műsorokat. Ti nem ezt ígértétek annak idején, meg eleve, hát akkor Isten miért teremtette az embert, hogyha már azt se adja, hogy szórakozni, akkor eleve felesleges a hallás, hogyha nem hallgathatom azt, amit én szeretnék. Vagy ezzel a levélíró nem törődik?
2: Lehet, hogy most itt sárba akar ezzel tiporni valamit, de megfogadjuk inkább a te tanácsodat, mert nekünk se fekszik ez, hogy mi itt játsszuk
4: le a kultúrával.
2: Hát nem az, de a kultúrával, de azért mindennek
4: van
2: a maga határai.
3: Igen, mert például a legnagyobb élmények, például a fiamnak, mert most már árulhatom, a fiam is hallgat titeket, a műsor közben jött ki a foga. Értitek? A legnagyobb családi események, tudni, például az 5. adáshoz tudom kötni azt, amikor a lányomat megkérte a vőlegénye véglegesen, hogy legyen a felesége. Aztán a 10. adásnál volt egy nagyon érdekes dolog, becsengetett a postás, hogy nyertünk a lottón, vegyük át. Hát minden csak ezzel kötni, és akkor ennek a családnak az élete az semmi, az nem számít. Akkor lehet, hogy tömeges öngyilkosságokba kezdünk, meg arra buzítjuk a többi hallgatót is, és akkor majd csak sírhat a levélíró.
4: Azt pedig nem szeretnénk semmi esetben.
2: Nem.
4: Nagyon köszönjük a telefonodat.
2: És akkor megpróbálunk a te igényeid szerint élni, mert úgy
4: te egy átlagos hallgató
2: vagy. Hát te vállaltad a véleményedet így telefonon keresztül, nagyon szépen köszönjük.
3: Akkor kúsan lesz a műsor?
2: Igen, kúsan.
3: Oké, hallgatlak titeket, szavaztok.
4: Szavaz.
2: Halló. Egy újabb felháborodott hallgató a telefonvégen.
5: Nekem, hogy valljam, hogy nekem se tetszik el, mert az új rendszer. Én egy lelkes szavaztok hallgató vagyok, egy rajongó. És nagyon megszoktam ezt a régi, megszokott műsormenetet, ahol telefonbetyákodtak a srácok, jó pufiskodtak, állandóan szólták a poénokat. És hát valahogy nagyon nem fűlik a fogam ehhez az újfajta ilyen vasalt nyakú galléros, meg ilyen jó fiús.
4: A Beatles piros korszakára gondol.
5: És szeretném visszakapni a régi jól bevált műsort.
4: Nagyon szépen köszönjük a telefonodat, hallgass továbbra is a műsorunkat, mi még itt leszünk.
5: Szegasztok!
2: Szevasztok!
1: Hobbi Rádió!

0: Kamu reklám.
1: Na édes fiam, már örülök, hogy megjöttél a katonaságtól. Figyelj, de mi az ott a válladon neked?
2: Elbabarjadjad által, két puska.
1: Két puska? Na.
2: Hát nézze meg, fölülök a levegő, most leugok, ott lepök a markacsák, leesik, figyelj. Látja?
1: Szép dolog, édes fiam. A derekadon az meg ott micsoda ott lesz?
2: Elkezdem, apukám, az kézigránát.
1: Kézigránát.
2: Hát nem mutatom, hogy működik. Nézd, odavágom a... Arnél székez ott a kert végén, nézd meg.
1: Nagyon szép, nagyon szép. Kár, hogy szegény anyád nem látta.
2: Mit történt szegény mamával?
1: Bennült a budiba.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Halló! Van valaki ott a vonal túlsó végén? Hello! Ez itt a Szevasztok!
2: Olé! Szevasztok!
1: Na most a házi Szevasztok, víziszony! Halló! Halló!
2: Te mondgál, te mer voltál tegnap?
1: Én tegnap voltam a húfába, de baró, szóval olyan jó zenéket jár, amiket szeret, az ember fekszik, mindenféle stílusú zenék voltak ott.
2: Na, mondj egy példát!
1: Mondjak, nagyon jó zenék volt, a Pál utcai fiúk és a kis Pál és a Borz is ott volt, persze csak a Bakelitát, vagy az ő CD-n átvitt értelemben, ha érted ezt. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. És te hol voltál, kedves barátom?
2: Ja, hát én moziba voltam.
1: Ahol, yeah. Igen, és mit néztél ott?
2: Igen, yeah, tegnap az Apafej című filmet, Apafej.
1: Az Apafej.
2: Hát idefigyel kisapám, szóval az film tipikus olyan vígjáték, ami az életben nem fordul. Elő olyan szitu volt benne, de...
1: Gyerekes?
2: Eléggé. Gyerekes, mert kisgyerekről szól, aki törökbe fogad egy nagy gyerek, de szóval eléggé gyerekes volt szerintem. Nem... Sokat lehet rajta nevetni, de akik szeretik a romantikus vígjátékot, kik szeretik a romantikus vígjátékot, azoknak ajánlom inkább a Star of Param című nagy sikerű filmet, mert az tele van poénokat. Yeah.
1: Én meg még mindig a Matrixot ajánlom, azt nézzétek meg még, ahol meg tudjátok nézni, már az kétlen, vagy meg tudjátok arra.
2: Akkor én meg a Ryan főzlegényt, na nézzük meg, most lapozunk, hogy mit ajánlom a mozit. De figyelj, fergeteges forgatás. Az Steve Martin és...
1: Az jó lehet, az jó.
2: Igen, meg Eddie Murphy. Szóval Eddie Murphy. Azért az nem semmi párosítás. Amit én személy szerint nem ajánlok, az a mocskos zsaruk, szóval nem tudom.
1: Ha már így a rendőrségről beszélünk, hát itt lesz velünk a teljes rabló, de majd erről később.
2: Erről később. Tehát itt van, és most a stúdióban üdvözölhetjük a kis Munyoki Zoltánt, aki nagyon-nagyon szereti a Son Gokut. Szervusz!
1: Sziasztok! Egyik kedvencem a Dragon Ball Z. De nem ezért fogok fellépni, hanem hát egyetlen mondatot sem tudok elmondani. Szellentés nélkül.
2: Újra témánk a Son Goku, a minőség is, ami alatta van. Szervusz, de hát miért nem szedsz valami szintrablettát, vagy valami gyógymód? Biztos van, hogy...
1: De figyelj, ez sajnos nem lehet... Elnézést, meg nem lehet elállítani, azt mondják, elnézést, az hidegi alapon van az egész, legalább az ismerőseim becenevem szólítanak, azonnal tudok válaszolni.
2: Miért? Hogy hívnak?
1: Fingósnak, elnézést, nem szánt szándékkal amúgy, nincsenek is sokan, aki itt szólítsanak, mert hogy nincsenek is barátaim, már az óvodában kitudták, jaj, bocsánat.
2: Köszönjük szépen, jaj, de nagyon sok dolgunk van, és több vendég fog ide érkezni, úgyhogy legyél szíves
1: távozni.
2: Zenét tennénk be. Jaj. Köszönjük.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok! Örülök, hogy újra itt lettek, fantasztikus vendégem van most itt! Önök előtt a most következő műsorunk, a bottal üthetjük a nyomát, rendőrségi különkiadás. Itt van körünkben is, emeli az est fénypontját. Itt van a rendőrkapitány, tényleg, hát a sorrend, ugye, szolgálunk és félünk, ahogy önök ezt mondják.
3: A gyanúsított A. Attilát lokalizáltuk, polgári áldozat nemes áldozatul, a gyanúsított ellenállást nem tanúsított.
2: Na most én úgy tudom, hogy önök körbezárták az ő lakását és a környéket.
3: Nem így volt, mi körbezártuk a lakását, aztán pedig rendőri erők karhatalom bevonásával rátörtük az ajtót a Attilára, aki mamuszban és pacalpörköltet fogyasztva.
2: Na most éppen így most akartam erre rátérni, hogy önök szerint esélye nem volt a menekülésre, mert most ezt miért nem volt esélye?
3: Ezt megszáfolnám, lett volna esélye. Ő a 14-en lakott, és az ablakon akár kimenekülhetett volna, tehát lehetősége lett volna.
2: Értem, tehát ha már itt tartunk, milyen egy rabló fenoménnak a lakása belülről? Van-e tévéje, videója, hallgatja, rádió, milyen rádiót
3: hallgatja? Természetesen a Szevasztokot hallgatja, ezt ő is mondta.
2: Igen, most én hallottam ilyen pletykákat, hogy a tapétája az különös technikával készült.
3: Különös technikával készült, ugyanis pénzzel tapítasztja ki a szobáját, az ágy alatt is nagyon sok értékes tárgyat találtunk. Az eltűnnek itt Picasso festményeket is.
2: Na most én nem tudom, hogy milyen volt a viszkisnek az étrendje, most itt említett ezt a pacalpörköt.
3: Nagyon szerint zsíros ízeleket ebett. Ez vezetett hozzá.
2: Ez most hogy érti, hogy hát igen, erre akartam kitérni, hogy úgy hallottuk, hogy a rendőrség esetleg egy fülest kapott.
3: Túlzás, hogy fülest, inkább úgy fogalmaznék, pofont kaptunk. Jocó kapta tulajdonképpen a pofont.
2: Miért kapta a Jocó a pofont?
3: Hamis kártyázott. Ugyanis, és rosszul keverte a lapokat, tehát 5 ház került hozzám, és ez már eleve kizárt. Tehát ez nekem eleve feltűnt.
2: Értem, úgy tudom, hogy az egyik TV csatornának a tulajdonában jutott egy videókazetta, amin a viszkisnek a
3: nyomás... Ez még nem bizonyított, no, azért ebben nem menjünk annyira bele, ez még nem bizonyított.
2: Tehát, én úgy tudom, hogy
3: honnan veszi? Mondja meg a nevét.
2: Láttam a TV csatornán ezt a bejátszást, amikor szakértők bizonyították, hogy az nem hamisított kép.
3: Értem. Jegyzőkönyvbe veszem, hogyha nem zavarja.
2: Egész nyugodtan, nem kell tanúskodnom, tessék itt egy toll.
3: Köszönöm. Itt a hangtechnikus a tanú, majd ő aláírja.
2: Most úgy tudom, hogy ennek nagyon örülnek, hogy most így végre sikerült egy ilyen rablót elfogni. Milyen öröm volt ez otthon a családban, és a rendőrsége meséljen egy kicsit az ünneplésről.
3: Nagy hepajt rendeztünk, pezsgőket bontottunk, és pezsgőfürdőt rendeztünk. Természetesen Ambrus Attilát is. Elnézést, ki szabad mondani a nevét?
2: Nem, szóval...
3: Teljes rabló, értem.
2: Itt kaptunk egy levelet, hogy vigyázzunk már ezekre a nevekre.
3: De hát ő csak egy bűnöző.
2: Éppen, hogy a bűnöző néven a teljes rabló.
3: Rendben. Tehát ha a teljes rablót is meghívtuk, vele együtt bulisztunk, hiszen ő nélkül nem jöhetett volna létre ez a parti. Nagyon szép ilyen jelmezekbe öltözött ki, ilyen rabruhába öltözött be. Nagyon vicces volt. Elfogtunk egy másik bűnözőt, aki egy héttel utána a teljes rabló nyomására Szocsis rablóként vonult be. Igazi neve azonban Totya. A barátai így hívják, ő itt van.
4: Itt van körünkben, tehát szervusz, szevasz. Mesélj nekem a stílusodról, hogyan szoktál palkot rabolni?
2: Csövi, Totya vagyok, Csövi.
4: Csövi?
2: Csövi. Hát figyelj, hát nem volt csőt, figyelj, imádom a Szocsit. Szóval hozzátartozik az értelmez, hogy imádom a Szocsit.
4: Igen, de azt mondják, hogy épp ez vezetett, a rendőrséget épp ez vezette rá, hogy az elköpködő szocsolákat követték, és megtaláltak téged a lakhelyedben, a pöcegödörben.
2: Na most hát ez úgy történik, hogy Csövi, imádom a Szocsit, ez minden vágyom, hogy szocsizzak, és már a foci meccseken is mindig a Szocsit eszem, meg dobálom be partja, ez minden, és kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha így, mindig szocsiztam bankrablás közben előtt, utána aztán lebuktatott egyszer, mert érted, ha így megyek haza, majd felszállok a Willire, azt így a megállóba vezettek a Szocsi nyomok, aztán a
4: következő... De alagúgy nagyon szerencsétlen vagy, hogyha ilyen egyszerű bagatel dolgokkal is magad feladatod.
2: Hát, bocsi, nem voltam fel magamat, itt szotyiztam, de hát lebuktam, sajnos. De se baj, most áttérek majd a cukorkára, mert az legalább nem hagy nyomot maga után.
5: Látják, a bűnözés nem kifizetődő. Hallgassák továbbra is a Szevasztokat!
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 21-én köszöntjük Leila és Alajos nevű kedves hallgatóinkat. A Leila női név perzsa, angol eredetű, jelentése sötét hajú. Június 21-én kívül ünnepelnek még a Leilák február 13-án is. A név betézése Leilácska, Ella, Elácska, Eli, Elike, Ila és Ilus. Ezen a napon ünnepelnek Alajos nevű kedves hallgatóink is. Elemeinek a jelentése egész és bölcs. Az Alajosok június 21-én kívül ünnepelnek még október 17-én is. Jeles viselői a névnek Au Alajos, magyar zeneszerző, Német Alajos, azaz Loizi, a Bikini Együttes alapítója, és ön, kedves Alajos. Ezen a napon köszöntjük még Aloizia, Alóma, Demetria, Félix, Chloé, Luisa, Olga, Radomél és Ralph nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 18. századdal kezdünk, 1732. június 21-én megszületett Martha Washington, az USA első first lady-e. A 19. század közepével folytatjuk, 1872. június 21-én 70 éves korában meghalt Friedrich Froebel német pedagógus és óvoda alapító a Bad Liebenstein melletti Marienthal kastélyban. 1831 és 1836 között Svájcban tevékenykedett, különböző iskolákat alapított, és részt vett a népiskolai tanárképzésben. Felismerte a jelentőségét az iskola előtti nevelésnek, amely a gyermekek tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első gondozójáték és foglalkoztató intézetet a türingiai Blankenburgban, amelyeket 1840-től óvodáknak nevezett el. Froebel születésnapjára emlékezve tartják minden évben az óvodanapot. A 20. század elejével folytatjuk, 1905. június 21-én született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író. Maradjunk még a 20. században, 1913. június 21-én Tini Broadwect ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőgépről. Ő volt az első női ejtőernyős. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1948. június 21-én a Manchester Mark egy nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Folytassuk, 1953-mal június 21-én Budapesten megszületett Gergely Gábor többszörös bajnok asztali teniszező. Pályafutását a KSI-ben kezdte, 1970 óta a BVSC 280-szoros válogatott, 13-szoros bajnok játékosa. Párosban és csapatban világbajnok, egyesben, párosban és csapatban kétszer is Európa bajnok, valamint EB ezüstérmes és bronzérmes. 1982-vel folytatjuk, június 21-e a zenevilágnapja. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Flore, francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, az akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. És most lépjünk a 21. századba, 2003. június 21-én díszdoktorrá avatták a Debreceni Egyetemen Olá Györgyöt, a magyar származású Nobel-díjas kémikust. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Sebregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
1: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. június 21-e, évközi 12. vasárnap. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 26-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Elmélkedés, a bizalom evangéliuma. A mai evangélium háromszor is ismétli Jézus felszólítását, ne féljetek. Ez nem véletlen. A félelem az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amely a bűnbeeséssel belépett az emberi történelembe. Meghallottam lépteidet, és féltem, mondja Ádám. A félelem azóta sokféle formában megjelenik, félelem a kudarctól, az elutasítástól, a betegségtől, a haláltól, vagy éppen attól, hogy bátran megvalljuk hitünket, vállaljuk a nehézségeket, a küzdelmet, a keresztet. Jézus arra hív minket is, hogy a bizalom útját válasszuk. Aki követi őt, annak a félelemnél fontosabb a mennyei atyába és az ő gondviselésébe vetett bizalom. Jézus nem ígér könnyű utat. Ha engem üldöztet, titeket is üldözni fognak, mondja. De azt megígéri, hogy minden hajszálunk számon van tartva. Ez a kép nem pusztán költői túlzás, hanem annak kifejezése, hogy Isten gondoskodása a legapróbb dolgokig áthatja életünket. A tanítvány sorsa nem a rejtőzködés, hanem a tanúságtétel. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Ez a felszólítás ma nekünk szól, amikor oly sok a rejtőzködés, a megalkuvás, az óvatos hallgatás hitünkről. Pedig az evangélium lényege az, hogy nem maradhatunk némák, mert az nem volna tanúságtétel.

0: És itt érkezünk a szakasz egyik legfontosabb kijelentéséhez. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Ez nem fenyegetés, hanem ígéret, ami hűségünkre adott isteni válasz és megerősítő szeretet. Egy idős pap mesélte, hogy egy fiatal ember a nagypénteki liturgia végén odalépett hozzá, és ezt mondta. Amikor a kereszt előtti hódolatkor megérintettem a keresztet, különös érzést töltött el. Ez a kereszt mindig itt van a templomban, de ma egészen közel kerültem hozzá. A pap megkérdezte tőle, és mi változott meg benned? A fiatal ember csak annyit felelt. Sokszor még attól is féltem eddig, hogy valaki meglát, ha keresztet vetek. Ma először nem féltem attól, hogy valaki meglát, amint kifejezem az Úr iránti hitemet, szeretetemet. Ez az egyszerű mozdulat a kereszt megérintése Jézus tanításának élő példája. A hit nem csupán benső érzés, hanem nyílt, szeretetteljes vállalása annak, hogy Krisztushoz tartozom. És ha gyengeségeink, félelmeink újra meg újra fel is bukkannak, az Atya előtt minden őszinte tanúságtétel számít. Egyetlen mozdulat, egy csendes, akár szavak nélküli ima, egy kedves szó Krisztusról, ezek mind olyan jelek, amelyekkel megvalljuk, hogy Jézus az életünk ura. Az evangélium nem idealizálja a tanítvány sorsát. Jézus nem mondja, ha hiszel, akkor nem lesz bajod. Épp ellenkezőleg. A hívő ember nem kerülheti el a nehézségeket, sőt olykor épp hite miatt válik a gúny a megvetés célpontjává. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki félelmei ellenére is vállalja az igazat, a jót, és nem tagadja meg Krisztust. Napjainkban, amikor sokszor közönnyel, vagy éppen nyílt elutasítással találkozunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy kimerjük-e mondani: igen, én Krisztushoz tartozom. Az ilyen bátor hit nem harsány, példamutató és bátorító mások számára. Jézus két képpel zárja tanítását, a verebek és a hajszálak példájával. A világ legjelentéktelenebbnek tűnő dolgairól kijelenti, hogy az Atya látja, számon tartja. Hát akkor hogy ne tudna rólunk, az ő gyermekeiről? Ez a bizalom az, ami a félelmet legyőzi. Mert nem önmagunkért vagyunk bátrak, hanem azért, mert egy nálunk nagyobb személy, Isten oltalmát érezzük. Mennyei Atyám, Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Tudod, mitől félek, mikor gyengül meg a hitem, mikor hallgatok, pedig tanúságot kellene tennem. Add, hogy ne az emberek tetszését keressem, hanem a Te akaratodat. Sok mindenre vagyok képes félelemből. Néha elrejtem, elhallgatom a hitem, csendben maradok, amikor rólad kellene szólnom. Adj nekem bátorságot, hogy megmerjelek vallani, ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel. Hiszem, hogy ismersz engem, és nem feledkezel meg rólam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
11: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió, értünk szól.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy az időszámításunk előtti 3. században Erosztenész precíziós műszerek nélkül megmérte a Föld sugarát? Eredménye a jelenleg is elfogadott értékhez képest 1%-os pontosságú.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 21-e, vasárnap. Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak.
0: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamureklám.
1: Andi Andrással a konyhában. Nézzük a nap receptjét.
2: Brüsszeli fonott kalács, hozzávalók. Három darab tért kalács, egy csipet só és egy pisilő kisfiú. Távolíts el a három darab tért kalácsot a lábszártól, majd fonja be őket.
1: Andi Andrással a konyhában. Legyen ön is részese egy lefőzhetetlen élménynek. Már kapható.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
4: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
1: Kedves hallgatók, jó estét kívánunk önöknek, köszöntünk mindenkit, ismét itt a Gépház, és ismét itt a három gépházas jó madár, név szerint Rauch Róbert, Szakács Máté és jönmagam Bojtor Zoltán, és mellettem itt hever már két sajtburger, egy sült krumpli, meg egy sék, úgyhogy minden együtt áll már ahhoz, hogy elkezdődjön a műsor. Kezdjük is,
6: Jó estét kívánok, szevasztok, sziasztok!
1: Szevasztok!
6: Szevasztok! Csak azt kérdezem, ezek miért hevernek melletted? Tehát egyben ezek vannak ezek még, vagy már ezeket kiadtad?
1: Éhes vagyok. Mi? Kedves hallgatók, szóval kezdjük akkor újra a beköszönést, mert...
6: Nem kell újra kezdeni. Mindenre választ kaptam, egyben vannak, éhes vagy. Azt mondtam, hogy mégis miért a Gépház stúdiójában.
7: Na ez az, tehát, hogy itt munka van. Nem, igen. Ez a vállás.
6: Nem, van, aki nem dolgozik, ne is egyék.
1: De én dolgozni fogok.
6: És enni.
7: Hát egyelőre
1: igen, például elmondom azt, hogy...
6: Milyen idő van?
1: Kicsit lehűlt a levegő itt a múlt hét során.
7: Nem is ártott.
1: Igen, csak most meg jön a 36 fok, az a baj.
7: Hát igen.
1: És hajnalra se nagyon hűl le. Tehát amikor azt mondja, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet 22, a legmagasabb meg 36, na az az aranyos.
7: Én már láttam 25-öt is legalacsonyabbnak.
6: Igen, nem lesz egyszerű, és pont hétvégére, tehát most igazából a legdurább, miért egy kicsit előbb vesszük fel, szóval tesszük, nyugodjanak meg abban a tudatban, hogy mi még egész jó vagyunk, és amikor itt beszélünk, és hallják, akkor nincsen melegünk. De mielőtt még ezen kifejezetten mérgesek lennének, hogy nekünk milyen jó, gondoljanak abba is bele, hogy ebben a pillanatban már valószínűleg baromi melegünk van.
1: Azóta melegünk van, de
6: igen.
1: Amit a most a Robi elmondott, annak semmi értelme nem volt, de ne aggódjanak, de ez a Robi nagyjából összes mondatával így van.
6: Téridő kontinuum. Nekem nagyon sok értelme van. Brown Doki.
1: Törődjünk a kontinuitással bizony, de akkor most olvassunk levelet.
6: Az is a múltból jön, csak itt szeretném mondani. Ilyenkor is visszamerengünk a múltban, a levelek általában korábban érkeznek, mint ahogy mi azt olvassuk. Tehát olyan levél nincs, ami később érkezik, mint ahogy olvasod.
1: Igen, tehát elolvasod, és utána fog megjönni.
6: Nem tudom, ezt tudtátok, de ilyen nincs.
7: Képzeljétek, én most
1: töröltem. Bármit is mond.
7: 220 ezer e-mailt, 17 gigányi levelet töröltem ki elmúlt hétvégén. A saját privát e-mail.
1: Természetesen kiválogattad, ugye? Tehát átnézted. Nem egyszerre dobtad.
7: Nem néztem. Úgy történt, hogy csináltam az egészre egy Google Takeout biztonsági mentést, egyetlen egy fájlban, mert úgy voltam vele, hogy ezt nézi át a fene. Elmentem külső adathordozóra és felhőbe, és ezt a 17 gigát, én már tárhelyemnek a 98%-a teli volt, úgyhogy valamit kellett csinálni.
6: De hogyha felhőben tele az a 17 gigát, akkor valahol megint foglalja azt a tárhelyet, csak egy fejben nem ott, ahol eddig foglalta.
7: Igen, csak
1: nem levelenként, hanem egybe, de ugyanúgy egybe foglalja a helyet.
7: Persze, foglalja így is a helyet, csak így megvan külső adathordozón is, felhőbe is.
6: Olyan
7: foglalja, csak ezért nem fogok előfizetni egy másik felhőre is, mert ugye nem a Google felhőjére vagyok előfizetve. Nem, a lényeg az, hogy az eléggé hosszú ideig tartott, több órán keresztül törölte ezt a 200 ezer.
6: A törlést? Igen. Nem is a másolást tartott több órán keresztül, hanem a törlés?
7: Konkrétan igen, jó, nyilván a Google Takeout biztonsági mentés is eltartott egy jó ideig, mire létrejött, tehát legalább jött értesítés. A e-mailek törlés az tényleg úgy zajlott, az összes revélmappa az így szép lassan ürült, tehát még a törlés megkezdésétől számítva is egy órával később is még azért ilyen 2017-es levelek még ott voltak, aztán így egyre csökkent a levelek száma.
6: A Takeout-tal milyen formátumot, milyen file formátumot kapsz? Tömörít, zipet?
7: Zipet. Egyébként lehet választani, hogy az e-maileket milyen formátumból szolgáltatásonként ki lehet választani. Na, majd ezt be is mutatjuk, hogy nem most lesz, de...
1: Egyébként azt nem értem, hogy miért nem fizetsz elő Google tárhelyre is, több lábon kell állni, fizessél OneDrive-ot, Google Drive-ot, Dropbox-ot, minden ilyesmi.
7: Persze.
6: Igen, SugarSync-et.
7: Boxot.
6: Továbbá. Boxot. Matchboxot. Boxmatchet.
7: Akkor még veszek külön Synology-t is, Knap, NAS-t, és akkor még
1: tessék,
7: azokra is.
6: Asus NAS-t is vegyél, az biztos nem mondtad még, pedig ott lesz az Asus.
7: Az még nem. Abban már routerem van.
6: Vegyél Viddent. Egyébként, ha már itt azon morfondírozunk, hogy mit mutathatnánk be, nem tudom, tudták-e, kedves hallgatók, hogy egyébként a Facebook, igen, a takeout kapcsán ment a morfondír, szóval, hogy nem tudom, tudták-e azt, kedves hallgatók, hogy ezt meg lehet csinálni a Facebook berkein belül is, tehát a Meta is képes arra, hogy a saját Facebook fiókunkból indítva a Facebookos per Facebook üzenetes, tehát messengeres adatainkból egy zip-be tömörített, ám de HTML formátumú archívumot készítsen. Tehát így gyakorlatilag offline tudjuk böngészni példának okáért az üzeneteinket, a messengeres üzeneteinket, vagy akár egyéb tartalmakat is. Ez nyilván arra jó, hogy, mint ahogy Máté is, biztonságban tudjuk esetleg azokat az üzeneteket, amiket nagy becsben tartunk, és nem szeretnénk, hogy elvesztenek, és nem bízunk abban, hogy a Facebook a Meta felhőjében mindörökkönörökké megmarad.
1: Régen volt olyan Facebook felhasználó, aki anyázott engem Messengeren, ezt szívesen olvasnám offline így.
7: Egyébként tényleg ez az e-mail mentés is az a jó ebbe, hogy az IP-en belül van egy mbox file, és ezt gyakorlatilag be lehet importálni Thunderbirdbe. Gyakorlatilag az offline számítógépen vagy külső adathordozón lévő leveleket ugyanúgy be lehet tölteni a levelezőbe, mintha az egy online fiók lenne, csak az éppen offline.
6: Tehát nyilván küldeni nem fogunk tudni, de olvasni tudunk. Meg ezek jó dolgok, most persze kicsit elhülyéskedjük, de én például szeretek merengeni, én ilyen típus vagyok, tehát elég emlékek között
7: én is
6: turkálni, vannak, hát képek nyilván értelemszerűen nincsenek, de régi felvételek, akár szöveges
7: mellékletek,
6: tartalmak mellé, tehát ezek egyébként jó dolgok, és valóban nem lehetünk abban biztosak, hogy a felhő mindig megőrzi ezeket nekünk. Persze vannak olyan cégek, szerzők, amik azt mondják, hogy a legbiztonságosabb most a felhő, ez is egy valid érvelés lehet, de érdemes amellett akár elmenteni a nagyon fontos üzeneteket, hang egyéb tartalmakat legyenek meg. A digitális életünk nagy mérföldkövei. Nagyon szépen beszélek ma.
1: Igen, de tennék egy javaslatot, nem eveznénk át a levél archívumról az aktuális hallgatói levelekre? Esetleg? Netán?
6: Nyilván ez is majd eljön, de
1: jöjjön.
6: Hová sietünk? Hát időnk, mint a tenger.
1: Kívül a kaján.
6: Tehát amíg én leveleket olvasok, majd úgy fogom ezt csinálni, hogy nehogy kényelmesen tudjál lenni, hogy meg foglak szólítani levélolvasás közben.
1: Rendben is, hogy ma rül fogok válfolni.
6: Az már a te gondod, meg esetleg a kedves hallgatóké.
1: Nem fogok ilyet tenni. Szóval, levelek!
6: Kedves hallgatók, jönnek a levelek, hagyjuk nyugodtan elni Zolit.
1: Köszönöm.
6: Nézzük is, itt is vannak.
7: Jó étvágyat.
6: Jó étvágyat kívánunk. Zolina. Szóval, melyik levéllel kezdjem?
1: A legelsővel. Köszönöm szépen. Nem lehetne az első, ami legutóbb labzárta után érkezett, szerintem Lidié egyébként.
6: Magam is így vélekedem, hogy Lidié.
1: Mert hogy megérkezett a füles.
6: Pontosan! Megjött a füles! Így a Lidi? Valami elképesztően jó. Így a Lidi? Tetszik, hogy egy azon felhallgató laptoppal és iPhone-nal is kompatibilis. Így a Lidi? Na ezt befejezem most már, tehát nem tudom többször el.
1: A Robi nem normális, mondja Zoli. És sok kedves hallgató is.
6: Azt írja egyébként, hogy nem szereti, sőt, mi több utálja a fülbedugós kütyüket, itt nyilván a fülhallgatókra célhoz, bár annak is a több fajtája van, ugye az úgynevezett agybadugós, vagy mi egymás, de most nem megyünk bele.
1: Kedves hallgatók, ilyet a Robi nem használ agybadugós fülest.
6: De ezt Lidi írja, hogy utálja.
1: Az oké, okay, de te meg nem használod, mert nincs hova dugnod.
6: Igen. Az is tetszik Lidinek, hogy kábellel is használható. Igen, ezek mind a remek tulajdonságok, azért is adtuk be. Hangzása is jó. Így Lidi

0: kávézót, meg néhány egyéb dolgot valóban a telefonos alkalmazásból lehet csak vezérelni, de a fő funkciók és nagyrészt az összes funkció elérhető gombokkal. A pánt is állítható, Lidi ezt is hasznosnak ítéli. Végül Lidi más témára tér át, frissült a DAP. Mindenkinek ajánlott frissíteni. Lidi egyébként olyan javaslatokat tett a fejlesztőknek, amelyek az akadálymentességet esetleg előrébb vihetik. Olyan apróságok, de egyébként fontos dolgok mellett is, hogy ne azt mondja a gépernyős, hogy jelölőnégyzet üres, hanem hogy nincs bejelölve. Nyilván ez azért fontos, mert így szoktuk meg, tehát így mondta a Jaws annak idején, így mondja az NVIDIA is, az egyéb képernyővasók is így mondják. Az időpont foglalás Lidi szerint még nem akadálymentes, de dolgoznak ezen is. Bízunk benne, hogy ez így lesz. Nagyon szépen köszönjük. És Lidinek a levelet is nagyon szépen köszönjük. Gratulálunk még egyszer a füleshez. Sok örömöt kívánunk hozzá. Gini is írt nekünk. Két héttel ezelőtt foglalkoztunk az okosórák, illetve a vérnyomásmérés kapcsolatával. És hát megállapítottuk, hogy hát elég reménytelen a helyzet, mert hogy az Apple okosórái pillanatnyilag nem mérnek vérnyomást. Van nagyon sok nem túl ismert márka, amely azt ígéri, hogy valamilyen úton, módon mér vérnyomást, de még az ismertebb márkák, például a Huawei, ugye attól hoztunk egy példát, ott is ugye kibeszéltük, főleg Máté információi alapján, hogy itt azért már az elején felhívja a gyártó a figyelmet arra, hogy azért amit itt mérünk, azt mindig egyfajta kontrollként mérjük meg egy rendes vérnyomás mérővel, például felkaros vagy csuklós. Hát itt ugye megmondtuk, hogy az egésznek elveszik az értelme, mert ha mindig meg kell mérni ellenőrzésképpen, akkor mi a bubánatnak mérni meg az okosórával a vérnyomásunkat. Szóval ez így annyira nem. És jelezte Gini, hogy nem tud koppintani a Facebook alkalmazásban ezeknél a fogópontos vagy lapfogója vezérlő elemeknél. Erről beszéltünk szintén két hete, és Viktor írta le, hogy ezek tulajdonképpen vizuálisan hogy néznek ki. Fogópont elhúzás, és nem tudja a hivatkozást megnyitni. Pillanatnyilag erre nekem nincs ötletem, hogy ezeket hogyan lehetne megnyitni, nem tudom, hogy esetleg másnak van-e. De hogyha van,
1: nem
0: akkor...
1: Nem próbálkoztam még ilyennel.
0: Igen, én meg ugye nem használok iOS-t sem Facebook alkalmazást, tehát... egy kicsit nekem megbicsaklik a tudásom, de kedves hallgatók, hogyha van ötletük, akkor írjon a gephaszcsapat@gmail.com. Gini, nagyon szépen köszönjük a levelet. Viktor is írt nekünk egy nagyobb lélegzetű levelet. Viktor szintén a két héttel ezelőtti adásunkban elhangzott diskurzusra reagált. Ugye pont az Embraer kapcsán, tehát az Embraer kapcsán beszéltünk arról, miután azért nagyot frissült és sokunk szerint egyáltalán nem előnyére, mivel kikerült belőle a natív virtuális Braille billentyűzet. Hát akkor egy nagyobb lélegzetű beszélgetést folytattunk arról így hármasban, hogy hogy van ez, hogy hát fizettem érte, nekem benne van a pénzem, nem véletlenül adtam ki ezt a pénzt, azt ígérték, hogy ez jó lesz, működni fog, én ezért a funkcióért fizettem, és akkor most mi újság? Mert a frissítés tulajdonképpen a legtöbb esetben mindenféle felhasználói közreműködés nélkül telepszik. Nyilván be lehet állítani az App Store-ban is, hogy ne frissüljön magától, de ezzel a legkevesebben élnek. Tehát a legtöbb esetben a készülék, illetve a szoftver, maga az App Store és a háttér folyamatai maguktól frissítik az egyes applikációkat. És innen beszéltünk arról, hogy ez most akkor tisztességtelen eljárás a fogyasztóval, tehát velünk szemben, vagy hogyan viszonyuljunk mi ehhez. Viktornak az a véleménye, hogy noha őt is bosszantja ez a dolog, fontos, hogy ezeknek a szoftvereknek a licensz szerződésében, és már nem is csak az alkalmazás boltban megvásárolható, letölthető szoftver licensz szerződése esetén, tehát benne van, hogy mi azzal, hogy fizetünk érte, vagy ha úgy tetszik, megvásároljuk, soha nem a szoftver tulajdonosai leszünk, még csak részben sem, tehát nem szerzünk abban tulajdonrészt. Egyszerűen a használatának a jogosultságáért fizetünk, nyilván azért,
1: mert... nem is szeretnék tulajdonni, én használni szeretném.
0: És
1: egyébként mi is utaltunk a felhasználási feltételekre.
0: És valóban tisztázza itt, hogy őt is nagyon bosszantja, meg hogy ez elő is úgy érzi, hogy kiúzták az Embraer lába alól a talajt, meg ugye a felhasználó talpal is, ha így tetszik. De hogy mindig benne van ezeknek a szerződéseknek, akár csak az apró betűs részében, hogy a fejlesztő vagy a fejlesztők fenntartják a jogot, hogy változtassák. És egyszerűen az van, hogyha egy fizikai dolgot veszünk, akár kazettát vagy CD-t, Viktor ezzel példálózik, az is tönkre mehet. Tehát az se örök. Így tehát ez sem örök. Ez teljesen így van, meg totálisan így van, meg erre felé haladunk, tehát nyilván előfizetési rendszerek, meg használati jog, akár havi, akár hát az örökös, úgymond ez is úgymond örökös. Igen, szerintem itt a megtévesztés, hogyha valamire azt mondják, hogy örök licensz, szerintem itt a kulcs szó, ami nagyon megtévesztő, az az, hogy örök. Mert az örök szóval, főleg itt Magyarországon,

0: meg a magyar kultúrában kicsit úgy érezzük, hogy ezzel tényleg örökké megkapunk minden olyan szolgáltatást és minden olyan dolgot egy adott szoftverben, ami változtatás nélkül örökké, vagy legalábbis addig igényünk
1: ezt
0: van rá,
1: ígérik.
0: Addig a miénk lesz.
1: Ott van, hogy örök licenc, ez az egyik. A másik, hogy tönkre megy a CD-m meg a kazettám, azzal nyilván tisztában vagyok, hogy ez egy lebomló anyag, de ha a szomszédom a Józsi teszi tönkre, akkor a Józsira kicsit morcos leszek, nem?
0: Igen, de hogyha te a CD és a kazetta, ezt már én teszem hozzá, csak próbálok Viktor véleményét egy kicsit elhelyezkedni, vagy elfogadni. Próbálj. Tehát, ha azt mondod, hogy a CD és a kazetta lebomlik, mert ilyen az anyag természete, az akár azt is mondhatod, hogy mivel a rendszerek természete, az iOS természete is változik, ezért az iOS miatt, hiszen az is változik, ezért ennek is változnia kell, tehát ez egyfajta virtuális bomlás. Mert nem felel meg azon a követelményeknek, amiknek régebben megfelelt, mert minden frissül, tehát neki is frissülnie kell.
1: Jó, legyen így, de ezt a fejlesztő bomlasztotta, ez az egyik. A másik, meg amint már említém, én ezt megvettem, de nem váltam jogosultá az új Embray használatára, mert azt ismét meg kellene vennem. Tehát az az alkalmazás, amit én megvettem, az lebomlott.
0: Az teljesen biztos, hogy nincs valami beállítási mód, mert azt...
1: Nincs.
0: Mert azt azért egyébként... valóban nem szokták, hogy amit egyszer megvetti az új verziót. Ugye ezzel próbálkozott egyszer a Voice Dream,
1: de
0: és óriási balhé lett belőle. De vissza is vonták,
2: azt mert
0: piszok nagy balhé lett belőle.
2: Azt kérdés, hogy te az Embray keyboardot vetted, csak meg úgymond...
1: Én az Embray keyboardot vettem meg, tehát nem a 20.000 forintos Embrayt vettem meg, hanem a nem tudom, 3-6.000 forintos keyboardot.
2: Most ezt nem tudjuk meg, most lehet, hogy egyszer rápróbálok, mert mintha én megvettem volna az egészet. Azt gondolom, hogy az analogikus, hogy aki az egészet megvette, a 20.000-eset, azért annak csak nem veszett el az új verzióból a teljes licenc, de erre majd ránézek.
0: Ami mondjuk Zolit nem vigasztalja, mert ő a keyboardot vette meg, és az veszett el, ami viszont végérvényesen elveszett. Mint hogy maga a funkció került ki a programból.
2: Az lényegében mindenkinek elveszettett, jó, persze, nyilván te így buktál is rajta jó pár ezer forintot, de hogy igazából az idő után mindenkinek le fog frissülni automatikusan, ha máskor nem, akkor a következő évi iOS frissítésre, szóval ideig óráig még működhet, aki nem frissített, de előbb-utóbb ez senkinél sem fog működni, mint billentyűzet.
0: Most gondolkodom, hogy hogy volt régen a Windowsoknál, hogyha teszem azt, te besétáltál a boltba és megvetted a Windows 95 operációs rendszert, attól még neked meg kellett venned a Windows 98 operációs rendszert is, nem? Mert akkor még internetes frissítés, meg ilyen nyalásságok nem igazán volt.
2: Úgy tudom, hogy a internetes nem is, akkor is volt már úgymond ilyen upgrade vagy frissítés licensz, ami nyilván olcsóbb volt, mintha a teljes Win98-at vennéd meg, de valamennyit kellett fizetni. Az biztos, tehát nem volt ilyen ingyenes frissítés, mint most, hogy ugye ez a Windows 10-re jött be először, hogy a Windows 7-re meg 8-ról ingyen lehetett 10-re frissíteni. Ilyen korábban nem volt.
0: Lehet, nem is lesz sokáig. Bár ugye mostában az a gyakorlat, hogy iOS-nél is, ha megvetted a készülékedet, akkor ameddig azt támogatva van, addig minden frissítéssel ingyenesen vagy jogosult, ami az operációs rendszert illeti. Ez egy nagyon érdekes dolog. És én teljesen megértem egyébként Zolit, mert bennem is bennem van ez a kulturális elhatározottság, hogy fizettem érte, akkor azt ígérték, hogy használhatom, ameddig akarom, azt akitől mégsem használhatom, ameddig akarom, ezért mérges vagyok. Ugyanakkor valóban én ezt a szoftverkörnyezet változása miatt úgynevezett, hát nevezzük akkor bomlást, vagy erodálódást is megértem, hogy nem lehet egyszerűen fenntartani, mert változnak a háttérberendezkedések, változik minden, tehát egyszerűen idejét múltá válik, ha úgy tetszik, lebomlik. És akkor ennyi. Én ebbe is látok rációt. Hisz az Embray nagyon régen nem frissült már, tehát sanszos, hogy mondjuk az új iOS verzióban lehet amúgy sem működne, bár ez már nem derül ki.
1: És valószínűleg itt az iOS lesz a kulcs, mert elvette a billentyűzet jogosultságát, gondolom az Embraytől.
0: Ezzel indokolja a fejlesztő, hogy
1: igen,
0: újra kellett írni.
1: A billentyűzet nem működik, tehát innentől kezdve, amiért én fizettem, az kikerült, tehát szíthatom én akár az iOS fejlesztőit is.
0: Továbbra azt mondom, hogy az örök licenc a kulcs. Én ezt úgy nevezném inkább, hogy élettartam licenc. Ez azért jobb megnevezés, mert
1: láttam,
0: ha az élettartó...
1: hasonlót, csak az nek olyan volt, hogy életre szóló.
0: Az nem
1: az alatt
0: jó.
1: Én a saját életemet értettem.
0: Igen. De hogyha azt mondja, hogy élettartam, mint a program élettartam, eddig minden körülmény adott ahhoz, hogy az fusson, akkor azt mondom, hogy nem érzem magam annyira átvágva. De az örök licenc tényleg nagyon szerencsétlen megnevezés.
2: Igen, ezt azt a angolban is lifetime, mint élettartam licensznek szokták ezeket hívni, igen, az jobban passzol talán.
0: Ezeknek is van egy élettartamok, ameddig működhetnek, akár a biztonsági, akár egyéb más szempontok alapján. Hát ezt jól megbeszéltük, tényleg mitől nagyon szépen köszönjük. Mi szoktunk így elmélkedni ilyen kis, itt van egy kis nyelvészkedés is, van egy kis jog, szoftver és egyebek, de örülünk, hogy ebben általában önök partnerek, kedves hallgató. Péter is írt nekünk. Így a Péter, hogy még azon a héten jött egy frissítés a BS2-re, a Messenger 2-höz, és már megy a hanghívás. Ez remek hír, örülünk neki. Ellenben, amit megnéztünk, a YouTube, nálunk úgy emlékszem, hogy jól működött, bár nem veséztük ki, de indítottunk el videót, tehát hallgattuk, kerestünk, lejátszottunk, tehát az alapvető működés rendben volt. Péter újra rakta a YouTube alkalmazást a BS2-n, és ez nem oldotta meg. Azt mondja, hogy valószínűleg a teljes BS szoftver újra telepítése oldhatná meg, de erre most nincs érkezése. Ugye meg is értem, jobban van minden, rendezze meg minden. Szóval nehezen szánja rá magát ilyesmire. Úgyhogy ez valami egyéni gond lehet továbbra is, és sajnálatos, hogy nem oldotta meg a YouTube applikáció eltávolítása és újra telepítése sem. Hát igen, ez kicsit olyan, mint a Windows. Tudjuk azt, hogy egy idő után a Windows 10 és 11 is el tud jutni olyan szintre, hogy így elhasználódik a Windows. Ez most már években mérhető. De aki használt jó Windows 98-at például, netán egy remek Windows Millenniumot, ami aztán igazán remek volt, ő tapasztalta, hogy akár hónapok alatt is egyszerűen tönkre vágódik a Windows, pedig sok esetben nem is használtuk internet azokon a gépeken. Én nem tudom, hogy a bánatban a Windows 98-at szerintem maximum évente újra kellett rakni, mert valahogy tönkre ment. Nem működtek rajta a cuccok. Újra telepítés után sem. Egyszerűen így, nem tudom, elhasználódott.
2: Hát az tényleg borzalmas volt ilyen szempontból, tehát amikor Windows Media Player-t használtam annak idején, tényleg csak egy mondat nosztalgia és internet kapcsolat nélkül egyszer csak úgy elromlott, hogy idő után már nem tudott MP3 fájlokat lejátszani a Windows Media Player, szóval ott tényleg érdekes dolgok voltak.
0: És a legváltozatosabb hibaüzenetek, tehát a szabálytalan művelet hajtott végre is lefogálni, végzetes kivétel történt, akkor olyanok, amiket még életemben nem láttam.
2: Ez rendszeres, és ezt olyan egyszerű műveletek elő tudták idézni, mint a Word 97-ben egy backspace. Például az én első gépen elég volt backspace-t nyomni, visszafelé törölni a Word-be, és az olyan fagyást tudott eredményezni, hogy rögtön kijött a program szabálytalan műveletet hajtott végre, úgyhogy borzasztó volt.
0: De néha még az Explorer.exe is, tehát saját gép, rámentél, fiatalok, saját gép, mond ez még valamit? Most már ez a gép a neve, de időben saját gép volt, egybe. Csak így nyelvtanilag igazán helyesen. És akkor rámentél, entes, Explorer program szabálytalan művelet volt végre, és le fog állni. Nem csináltál
1: ilyen
0: semmit.
1: Volt. Nekem a végzetes kivétel történt, az egy kétnapos Windows 98-os rendszerrel történt meg, életem első P4-es gépén. Gondoltam, hogy én ezt 98-al kívánom megvásárolni, két nap után téltem át az XP-re, mert ennyi volt. De egyébként hát miért használtatok Windows Media Player? Én kifejezetten utáltam, pászom, kipróbáltam, de mindig Winampos voltam.
2: Én pont, hogy nem ismertem még a Winampot, tehát a Windows Media Player volt a gépen, nem is volt internet, hogy Winampot letölthessek.
0: Igen, tehát néha csak az volt.
2: Úgyhogy
0: tehát
2: az volt.
0: Ugye annak idején még ilyen, hát ha nem is flopikon már, de CD-ken, írott CD-ken raktároztuk el a programjainkat, meg ugye a Winamp egy időben borzasztó rossz volt videó lejátszásban, tehát hanglejátszásban jó volt, de ha valakivel esetleg filmezni akartál, az nem volt jó. Egyszer maradt a Windows Media Player, akkor még ilyen VLC, meg F-félék nem nagyon, nem tudom, biztos léteztek már, de nem ott a
1: köztudatban
0: internet
1: sem volt. Nem rossz volt videólejátszásban, hanem rossz.
0: Ja, hát én például nekem eszemágában sincs, hogy Winamp-pal indítsak el videót. Én mindig vagy VLC, Media Player Classic, vagy valami egyéb, de Winamp most már lejátszik ugyan videókat, de nekem mindig gondjaim voltak vele. Tehát való igazad van, nem rossz volt, hanem most is az. De nem is erre jó, én csak zene hallgatásra, vagy hát audiofájlok hallgatására használom, ami lehet akármilyen. Szóval Péter, könnyen lehet, hogy a Blind Shell 2 szoftver is lassan a régi Windowsok, vagy akár az új Windowsok tendenciáján haladva lassanként elhasználódik. Egyszer lehet rá kell majd szállnod magad, hogy most már ugye gyári visszaállításnak hívják, de mondjuk azt, hogy ez egy modern újratelepítés, nagyon leegyszerűsítve.
1: Gyári visszaállítás, hát nekem erről egy szép történet jut eszembe. Léteztek, nem túl sokáig, nem is tudom, hogy vannak-e még, Robi, ebben te vagy az Ofé.
0: Ofé?
1: Dóge, Dugi vagy Dodge, nem tudom, hogy kell ejteni, telefonok hazánkban.
0: Azt kell mondjam, hogy
2: tényleg, Dodge.
0: Dodge.
1: hogy touch, valakit így hasba vágnak. Touch!
0: Azt kell, hogy jaj. Hála az égieknek, én ezzel a márkával immáron most már szinte semmilyen árlistában nem találkozom, pedig higgyék el, mi az Olival kipróbáltuk. Két készüléket is, de csak hogy sportszerűek és kedvesek legyünk, mind a két készüléket édesanyánknak vett, Zoli is a saját édesanyának, és én is a saját édesanyámnak. Nem azért, mert ki akartunk felük babrálni, hanem mert olyan sok jót olvastunk.
1: De sikerült.
0: Tehát olyan sok jót olvastunk az időtájt, a Dudzsi, vagy mi Dudzsnak hívjuk, most már maradjon már, úgyis már letűnt kor emléke, szóval a Dudzsról való igaz, hogy meglehetősen olcsó volt, de hát erre se lehet. Most a Xiaomi is annak idején nagyon olcsón kezdett, és most se kifejezetten drága a Redmi, mégse olyan borzasztóan bűnrossz, mint a Dudzs. Megjegyzem, az elején az se volt olyan bűnrossz, tehát azért egy ideig használták a kedvezményezettek.
1: Csak aztán hát édesanyámnál az történt, hogy a rendszer egy picit elhasználódott, fogalmazzunk így. És gondoltam én, kis naív, azóta is nevetek magamon, hogy akkor egy rendszer visszaállítással ezt a problémát egyszer s mindenkorra, legalábbis egy időre megoldjuk, ha nem is mindenkorra. De amikor rámentem arra, hogy rendszer visszaállítás, abba belefagyott a készülék, és csak úgy tudtad megállítani, hogyha kényszerített leállítással valahogy. Nem is tudom, talán azt hiszem, hogy abból még ki lehetett venni az akkumulátort, és ezzel tudtad ezt a folyamatot, a lefagyási folyamatot megállítani. Ekkor megpróbáltál újra a rendszer visszaállításra menni, és újra lefagyott a készülék. Ismét akkumulátor ki. Miután ezt 8-szor megcsináltam, felhagytam ezzel a folyamattal.
0: Egyébként elvileg ilyenkor az utolsó mencsvárként van szinte minden telefonon ilyen úgynevezett recovery menü, amikor a bekapcsológomb és a hangerőgombok bizonyos kombinációjával lehet bekapcsoláskor mahinálni, és akkor előjön egy ilyen menü. Nyilván itt semmilyen képernyőolvasó nincsen, és azt hiszem, hogy ezek általában olyan menük, hogy a hangerőgombokkal lehet léptetni, és a bekapcsológomb maga az enter, valami ilyen nagyon érdekes. Ezt nyilván soha nem használtam, mert nem beszél.
1: Elményben itt lehetett
0: volna rendben. Kicsit igen, igen. És itt is van elvileg ilyen all restore, vagy delete all date.
2: Vagy wipe. User data, valami ilyesmit, meg wipe cache, ilyeneket esetleg érdemes lehet keresni, hogyha erre betemedik az ember, de látó segítséggel, mert nincs ezekbe a recovery-be képernyőolvasó.
0: Vibe? Sajnos. Vipe?
2: Igen.
0: Ezt nem is hallottam.
2: Vibe, igen. Hát a legtöbb a Samsungon legalábbis így van, Galaxy A50-en, de például régebben még a CyanogenMod mod, hát ez ilyen főzött, androidos főzött ROM, ott is így szerepeltek ezek a törlések, hogy wipe. User data, az ugye felhasználói adatok törlése.
0: Tehát így kis esély mutatkozott volna arra, hogy rendbe hozzuk, de tökéletes, hát az Androidban a gyári visszaállítás alkalmazás hibával leáll, és nem lehet gyári visszaállítást csinálni. Jó, nyilván nem minden Androidban, de ennél a Dudzsnál. Szóval nekünk szép emlékeink vannak erről a készülékről. A mi készülékünk, amit én édesanyámnak ajándékoztam, az nem így végezte, hanem tönkrement az érintő kijelzője. Ott már semmilyen recovery mód nem segít. Bár a recovery-ben ugye nem használunk érintő kijelzőt, a telefon meg lehet volna arra tartani, hogy mászkáljunk a recovery menüben. Beszéltünk az előbb a Bunch-erről, múlt héten meg a Signalról, és ma is fogunk még arról beszélni. Tamara írja nekünk, hogy ő megnézte, és a Bunch ellen nincsen Signal applikáció. Úgy fogalmaz, hogy próbálta, de sajnos nem működött. Most azt jelenti, hogy van, csak nem működik? Én nem láttam a kommunikáció menüpont alatt.
1: Hát gondolom a hármasra nézte, a hármason meg a harmadik próbálta, féltől. Igen.
0: Igaz, tényleg a külsős. Hát elfelejtettem a mindenit neki. Hát köszönjük szépen, hogy megírtad.
1: Köszönjük szépen, megspóroltál egy kis munkát nekem.
0: Csaba is írt nekünk. Beszéltünk néhány hete az okos szemüvegekről, és valószínűleg fogunk is még beszélgetni az okos szemüvegekről, hanem is ma, de hamarosan. És Csaba azt írja, hogy ugye, de kezdjük onnan, hogy mostanában a Meta Ray-Ban okos szemüvegek vannak olyan hozzáférhető áron, aminek következtében jó néhányan el is gondolkoznak, vagy akár vásárolnak is ilyen okos szemüveget. És beszéltünk arról, hogy mivel tud együttműködni, mert van egy olyan remek tulajdonság jelenleg, hogy az iOS-es Orion applikációval együtt tud működni a Meta saját appján túl. De azt írja Csaba, hogy a Gemini-vel és a Gemini Video Live módjával se a Be My Eyes-zal nem tud együttműködni, vagy nem akar együttműködni, mert itt akár licenszkérdések is lehetnek, meg szoftveres dolgok is nyilván ez a Meta döntése. Tehát androidosok így azért egy kicsit kiesnek ebből, ám de azt mondják, hogy záros határidőn belül, akár már ebben az évben jön az ilyen árkategóriájú Google szemüveg is. ami nyilván az Androidot fogja előnyben részesíteni. Szóval elképzelhető, hogy az Androidok sem maradnak már sokáig hoppon.
1: De jó, ez örömteli.
0: Majd meglátjuk. Figyelünk. Csaba, köszönjük szépen. Szeretnék idézni Gábor leveléből, aki szintén írt nekünk. Azt írta nekünk Gábor többek között, hogy a múlt heti Signal bemutató az megerősítette őt abban, hogy miért használ WhatsApp-et. Na most, ezt is köszönjük szépen. Tehát ilyen bemutató ilyen rossz volt, hogy megerősítettük abban, hogy ne használd ezt a programot? Én ezen nagyon-nagyon jót derültem. De így is lehet, tehát bemutatunk egy szoftvert azért, hogy miért ne használjuk. Nem, bízom benne, hogy nagyon volt ennyire bűn rossz, hanem egyszerűen nem tetszett Gábornak a Signal.
1: Nem a bemutató nem tetszette, hanem a hangminősége. Lehet azért, mert te beszéltél benne, ez volt a probléma.
0: Hát, te hangminőséged nem tetszett?
1: Egyébként nem pont tetszett. Az én hangminőségem nem tetszett valószínűleg.
0: De ezért, Gábor, emiatt nyugodtan használj a Signalot, nem azóit fogod hallani, hanem hívod fel. Nem, tényleg. Egyébként, jó, az is igaz, azon túl, hogy nyilván azt használsz, amit csak akarsz, de az is tény, hogy itt azért keverőpulton, meg mi egymáson átmegy a hang, meg fele tudja, hogy milyen végfokot használ az adott készülék. Tehát kicsit készülék függő is, hogy milyen hangja van, szerintem. Ha csak emiatt nem tetszett, akkor azért egy próbát érdemes vele tenni, szerintem. Egyébként írja Gábor a WhatsApp előnyeit. Nála három társkészülék csatlakozik a főkészülékhez a WhatsApp-en, és akkor ha valami bejövő hívás van, akkor mindig egyszerre csörög, és azon fogadja a hívást, ami a kezelőügyében van. Ez persze nyilván Messenger-en is működik, vagy valószínűleg Signalban is működik. A szinkronizáció nagyon gyors, írja Gábor, te se lehet szabni a hangokat is. Kötözködöm megint, Signalban is te se lehet szabni a hangokat. Tehát használhatja az adott készülék gyári értesítő vagy csengő hangját, de lehet beállítani már. Miért is.
1: Én pedig beletkötözködnék annyiban, csak egy minimálisan. Egyébként a keverőpult az pont arra lenne hivatott, hogy javítsa a hangminőséget. Hát ez...
0: Na, de ez teljesen fölösleges, tehát ez nem tudom, mit kezdeni.
1: Volt, igen. De nem az én hangommal, az én hangom gyönyörű. A Signallal nem tudott mit kezdeni.
0: Nem, továbbra is azt mondom, hogy készülék függő, hogy milyen hangot, tehát lehet, hogy a Messenger is rosszul szólt volna, mert valahogy fel tudja, már igazából nem.
1: Na, hogyha van fönn nektek WhatsApp, akkor kipróbálhatunk majd a végén a demonstráció kedvére akár egy WhatsApp hívást is.
0: Kipróbálhatunk, de a biztos nem, mert nincs.
1: Nekem kedves van, hallgatók, benne akkor vagy a Mátéval.
0: Helyes, én addig pihenek. Sőt, pihenne, ha mindent is próbálnátok ki, és akkor én ettől kezdve pihennék. Tehát én ebbe is benne lennék.
1: Olvasd leveleket.
0: Gábor egy alkalmazást ajánlott nekünk, egy igazi vérbeli akadálymentes alkalmazást, ha már itt a VB. FIFA Audio Description.
1: Jaj, azt hittem, hogy azért mondod, hogy VB, mert vérbeli.
0: Nem. Tényleg a foci VB miatt mondtam.
1: Elkezdődött, igen. Nem mondhatni, hogy túl izgalmas meccsekkel, de már menj. Láttam egy Spanyolország zöldfoki szigetek.
0: Zöldfok, hogy 0-0 lett? Döntetlen? Azért, hát ha izgalmat akartál, akkor ott megkaphattad.
1: Na igen.
0: Én nem vagyok, rottul nem értek a futballhoz, kifejezetten nem is hoz lázba, de azért ezen még én is ráncoltam a homlokon.
1: Ez van.
0: És akik fogadtak spanyol győzelemre, azok milyen jól érezhették magukat utána?
1: Na igen, szóval.
0: A Gábor által ajánlott alkalmazás igazából tényleg látássérült embereknek készült, és azért, mert a hagyományos tévés vagy rádiós közvetítések nem adnak sokszor elegendő információt arról, hogy mi történik, vagy hogyan történik, akár egy csel, gól, milyen már szabálytalanság, stb. És ezt tényleg vak és gyengélátó szurkolóknak fejlesztették.
1: Az jó, ez tetszene. Igazából nem tudom, hogy miről maradtam le a Spanyolország zöldfoki szigetek meccs kapcsán, de ha ezzel néztem volna, lehet, hogy izgalmasabb lett volna.
0: Mert hogy tényleg képzett kommentátorok, húsfér emberek, tehát nem AI, valós időben lefestik a képet arról, hogy mit lehet látni, akár a játékos arc kifejezését is, a mezek színét, a stadion hangulatát, meg a szurkolói élőképeket is például, meg nyilván persze a fontos helyzeteket is, meg a történéseket egyértelműen. Működik voiceoverrel és talkbackkel is, tehát iOS-en és Androidon is. Regisztráció nélkül ki lehet választani az adott meccset a listából. És általában angol, spanyol, francia vagy arab nyelven élvezhető ugye a kommentáros közvetítés. Gábor, köszönjük szépen!
2: Köszi szépen!
1: Köszönjük, hajrá zöldfoki szigetek! Ezt most nem tudom, miért mondtam, csak úgy, mindegy.
0: Hajrá, egyébként van ott egy kapus, aki általában nagyon-nagyon szépeket alakított ebben a csapatban, és egy nap alatt lett 5 millió követője valami közösségi.
1: Hát látod, hát nem is lőttek a spanyolok gól.
0: Úgyhogy ő biztos profitált ebből a meccsből, az egyszerzi her. Jovlen Tata is írt nekünk. Csúnya kifejezésekkel illette a TV24 alkalmazást, mert frissült. Zolikám, te is csúnya kifejezésekkel illette a TV24 alkalmazást, mert frissült?
1: Viszonylag régen anyáztam ilyen hosszút és jó ízűt. Ez eltartott egy 3-4 óráig, úgy nagyjából folyamatosan és viszonylag kevés ismétléssel, mert próbáltam, igen, a TV24 alkalmazást. Na most szeretném mondani, hogy itt van egy jó üzlet, ahogy én látom. Kötöttünk egy üzletet a TV24 alkalmazás fejlesztőivel. Mindjárt olyan röhögés lesz itt, figyeljenek, kedves hallgatók. Az üzlet a következő. Én ezt az alkalmazást is megvásároltam havi 349 forintomba. Került, hatalmas összeg, én tudom, na de, mindennek ára van, mindenért fizetni kell, ami jó, azért is, ugyanis. A TV24 alkalmazás frissült, és mit látok az App Store-ban, amikor le akarom mondani, hogy az előfizetésem már nem aktív, tehát ingyenes lett az alkalmazás, ha jól látom, cserébe viszont szar.
0: De ha belegondolsz, ők legalább nem állítottak téged örök licenszel.
1: Ez így van. Tehát ez a korrekt eljárás, kérem szépen. Onnantól kezdve, hogy nem működik, nem kell érte fizetni. Minden rosszban van valami jó. Mert hogy ott van az inaktív előfizetéseim között, és le is írta, hogy utoljára mikor volt aktív. Úgyhogy innentől kezdve valószínűleg, hogy az ingyenessé vált, csak nem jó.
0: Megpróbálunk valami alternatíva után nézni, és megmutatni, hogy legalább valami legyen. Biztos van, hát bízunk benne, hogy van jól használható, vagy legalább közel olyan jól használható alternatíva.
1: Igazából nincs már az a felület, ami volt, hogy rámentél a csatornákra, és akkor ott láttad az összes csatornát, meg a neked tetsző csatornákat, ugye ezt hozzá tudtad adni. Most már nem egészen ilyen a felület, és ha rámész egy csatornára, adott esetben megtalálod, akkor sem tudod a nem tudom, holnapi műsorát megnézni, vagy a jövő hetit, hanem az aznapit meg tudod nézni, és jó napot.
0: Pompás, pompás.
1: Nem tudsz dátumot választani. Tönkretették.
0: Nézzünk valamit, utána járunk valami használható alternatívának. Köszönjük szépen Zsovlen Tatának is.
1: Köszönjük Zsovlen Tata is, hát maximálisan egyetértünk.
0: Anita is írt nekünk, egy alkalmazást ajánl. Erről most nem is mondanánk egyelőre többet, de ide a to-do listánkra mi beírtuk a...
1: Jaj, de régen listán. Mondtad.
0: Ugye, hogy már hiányzott. Jó, to-do lista.
2: To-do lista.
1: Anitának köszönjük.
0: Nagyon köszönjük.
1: És a fejlesztőnek is köszönjük, majd itten sorra fogunk kerülni. Előbb-utóbb, picit most be van még táblázva a gépház, legalábbis 1-2 hétre látjuk előre, hogy mi történik, és ennek során majd ott lesz annak is a helye.
0: Nagyon szépen köszönjük a leveleket, gephazcsapat@gmail.com, ez még mindig az e-mail címünk, és ez is marad, már meddig ez rajtunk múlik. Aztán frissül, aztán már majd akkor lehet, hogy más e-mail cím lesz, nem? Erről most nincs ez.
2: Nem fog ez, és ne vészmadárkodj. Ez...
0: Vészmadár.
1: Elterelném én a szót, mégpedig a múlt héten esedékes, Robi.
0: WWDC-re gondolsz? Most egyből eszembe jutott.
1: Mert igen.
0: Vagy ezt, hogy nagyon négy napomra gondoltál, pedig hát igazából arra is gondoltál volna.
1: Nem arra gondoltam, erre gondoltam. Máté, tudsz-e valamit, mi a helyzet akadálymentesség terén? Bármilyen hír eljutott-e hozzád ezzel kapcsolatban?
2: Akadálymentesség terén továbbra sem tudok semmit, majd azon még gondolkodok, hogy ha esetleg kijönnek a publikus béták, akkor kipróbálom-e. Még eddig sose voltam ilyen béta tesztelő, majd meglátjuk. Hát itt most mennek a pletykák, ez nem akadálymentességi téma, hanem a hajtogatható iPhone Ultra, lehetséges, hogy ez ősszel megjelenik. Aztán persze egyik beszállítótól most egy olyan infó érkezett, hogy ez most mégse érkezik idén, hanem csak jövőre év elején, hát majd meglátjuk.
0: Egyébként érdekes, nyilván most itt az egész WWDC a Siri AI-ről szólt, azon túl, hogy persze az iOS 27-nél meg lett ígérve, hogy az új processzor kezelési metódus miatt akár 30%-kal gyorsabban töltődnek majd be az applikációk.
2: Kíváncsi leszek.
0: Mondjuk, hogy én ezt elhiszem, de most tényleg ezt pedzegették, hogy ezt újraírták. A Siri-ről nagyon sok jót mondanak. Most persze múlt héten csak azzal foglalkoztunk, hogy egyre nem lesz az EU-ban elérhető, de az fontos tudni azért, hogy egyre Amerikában se arról van szó, mennyire én tájékozott vagyok, hogy rögtön debütál az iOS 27-tel együtt. Tehát itt azt mondják, hogy...
1: Mi az Apple átvert minket? Nem, ez nem lehet. Ilyet az Apple nem csinál. Hallják az iróniát a hangomban, kedves hallgató?
0: Tehát bőven lehet, hogy mire ez egyébként valóban elindul, azért valamiféle megállapodás köttetik majd az EU és az Apple illetékesei között. Azt is olvastam egyébként, hogy az új Siri nem lesz minden olyan készülékén érhető, amelyek most megkapják az iOS 27-et. Ezt most én nem tenném ide a rozsdásbökőt, hogy minden úgy igaz, ahogy én olvastam, de sokan azt pedzegetik, hogy az csak a 15-ös iPhone-oknál, vagy azoktól fölfelé lesz elérhető az új Siri. Erről hallottatok?
2: Bőven elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy
1: nem hallottam,
2: lesz.
1: De pontosan, de elképzelhetőnek tartom, hogy ezt bizonyos készülék generációhoz köti. Arra hivatkozva, hogy annak a processzora alkalmas rá.
0: És hogyha helyben fut egy csomó minden, akkor ezt akár el is lehet hinni. Nyilván nem kötek mindent az orrunkra, mint felhasználóknak, de ettől függetlenül tényleg azt ígérik a Siriről, csak tényleg pár szó, hogy mit nem használhatunk egyelőre. Csak így beszélgessünk.
1: Kedves hallgatók, hallgassák meg, hogy mit nem használhatunk.
0: Hogy de, mint ahogy akár jelenítő is megszokjuk lassan, meg az egyéb AI-októl, természetes nyelven lehet vele kommunikálni. Az iOS, illetve magának a készüléknek a legtöbb bugyrába el fog tudni érni a Siri, tehát beláthat, ha engedélyezzük az e-mailjeinkbe, a naptárunkba, tehát képes lesz akár beszélgetés alapján kikeresni találkozót, régi e-mailt, meg mondjuk, hogy valaki ezt egyszer küldött valami információt, az úgy emlékszem, hogy a Zoli küldte, de nem tudom, hogy ő küldte, nyálazdát, légy szíves. Tehát ilyen ügynökszerű lesz egy kicsit, ugye az AI agent, az AI ügynök mostában nagyon ível felfelé, amikor is nem csak arról van szó, hogy az AI-nak mondunk valamit, hogy generáljon egy választ, és akkor szöveges tartalmat, vagy akár képet, vagy akár hát zenét generál, vagy videót akár, hanem hogy műveleteket végez. És a Siri itt akar nagyon durrantani, hogy mivel az Apple fejleszti, noha a Gemini motor áll majd mögötte a legtöbb információ szerint. Ugye a Siri-t az Apple fejleszti, ezért nagyon interaktív lesz. Tehát ami a készülékünkön történik, főleg a gyári alkalmazásokban, tehát mail, naptár, beállítások, akár térkép, stb. Ott nagyon jól lehet vele majd együtt működni, és egyszerű, természetes beszélgetés útján piszok sok mindent meg lehet majd oldani, mindenféle pöckölés, koppintás és egyebek nélkül. És akkor ennyit erről, mert még egyszer mondjuk, ez most még egyre sehol sem, de pillanatnyilag az EU-ban végképp nem lesz elérhető. Mikor fog tudni magyarul, azt sem tudjuk, de figyelemmel kísérjük. Tehát maga az irány sokak szerint nagyon jó, nagyon intuitív és innovatív, hogy ilyen tív végződési szavakat is használják. Szóval azért ne legyen negatív, majd biztos jó lesz egyszer.
1: Annyiból vagyok negatív, azon gondolkozom, hogy ez biztos jó lesz. Hát hogyha tényleg az érintős telefonokat már érinteni sem kell, azért sóhajtozom, meg veszem itt a levegőt, és akkor mindjárt zenélünk tényleg már, és akkor jöhet a szignál, mármint előbb a gépház szignál, zene, és utána majd a szignál alkalmazás, de ami a problémát okozza nálam, hogy már így is azt mondod, hogy az érintős telefont nem kell érintenünk, és enélkül tudjuk használni. Nekem egy kicsit visszás a diktáló is. Nagyon jó dolog, hogy van, tényleg baromi jó dolog. Főleg például Blind Shellen, akiknek problémáik van a T9-es írással, meg hát okostelefonon is, akinek problémája van az érintéssel. Tehát nagyon jó, hogy van diktáló, csak nem tette ez kicsit kényelmesebbé azoknak a nem is a készülék használatát, hanem magukat a felhasználókat, akik tudnának írni, meg tudnának érinteni, ők is diktálnak, és nagyon sok esetben az írási kultúrát ez rendkívül lerontotta. Nincs központozás, hibás szavak vannak ott, tök értelmetlen szavak vannak ott, és a másik következtesse ki, és néha tudom, mit akart írni az illető, néha olyan katyvasz és zagyvaság, hogy nem is törődik azzal, hogy kijavítsa, elküldi úgy. Nem lesz ebből baj.
0: Képzeld el, hogy amikor elkezdted mondani, már formálódott bennem az ellenkezés, az ellenért, hogy azt mondjam, hogy hát, és most is bennem van egy része, hogy nagyon sokaknak jelentett segítséget, akik például a motorikus képességek miatt nem férnek hozzá az érintő kijelzőhöz.
1: Ezt minden is fogadom, és kérem is, hogy ne írják meg e-mailben, mert ezzel
0: ezt
1: kezdtem, hogy...
0: Abszolút. De ugyanakkor kutatások szólnak arról, és nem csak egy, hogy a folytonos AI használatától az agy butul. Csak az is, de ez nem csak az AI-nál kezdődött, ez már korábban is. Képernyőidő, görgetés. Nyilván nem mondok nevet, csak ahol én dolgozom, ott nagyon sok esetben beszélek fiatal egyetemistákkal, akik valamilyen informatikai segítséget igényelnek, és nyilván ez nem általánosítás, tehát nem mindenki ilyen, meg nem a fiatalokkal van nekem bajom, tehát semmiképp sem nem ezt akarom kihozni ebből, de nagyon meglep, hogy aki ebből a technológiában, tehát nem tudom, milyen generációs, tehát 20 éves, vagy talán még akár még annyi sincs, hogy otthon kéne legyen ezekben a dolgokban, arra nincsen kurázsia, hogy rágooglizzon valamire, hanem olyanokat kérdez, amiket egy másodperc alatt meg tudna nézni a saját kútfőjéből egy keresővel, egy kereséssel. Tehát valahogy azt érzem, hogy a probléma megoldó készség nagyon hanyatlik, és ez valóban ne lehet ebben, most egy kis messzebbről indítottam, az úgy az AI-ról beszélt, a diktálás, illetve az AI-ról történő beszélgetés nem teszi túlságosan zombivá az embert, nem tudom, azt szeretném hinni, hogy nem, mert abban esetben én nagyon szeretem a technikai fejlődést, azért hát egy remek dolgnak tartom, de ahogy elnézem, vannak olyan embercsoportok, vagy olyan gondolkodású emberek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, akiknek ez rosszat tesz. Tehát, hogy de Robi, tényleg butulunk.
1: Ezt megerősítvén, vagy nem tudom, de értelmiséginek látszó emberektől, vagy nem tudom, kapok olyan e-maileket, ami egy központozás nélküli katyvasz. És amikor beszélek az illetővel, vagy beszéltem, akkor nekem nem ez jött le róla, és levélben kicsit csalódtam, vagy hogy fogalmazzam ezt meg.
2: Biztos diktálóval írta, aztán azért volt
1: erre szeretnék kiukadni, természetesen. Ezt én is tudtam, hogy diktálóval írta, csak így önmagában egyrészt nem volt központozás, egybeolvasta fel a képernyőolvasó az egészet, és a szavak sem voltak kijavítva, és helyenként egészen zagyvaságnak tűnt a levél. Pedig értelmes lett volna. Igen.
0: És kérdés, hogyha teszem azt, bármilyen nyelven érhetővé válik a Siri ügynök, és lesz-e ilyen, mint a diktálónál, hogy hű, ezt nem is neked akartam küldeni, rossz időpontot állítottam be a hülye AI miatt, tehát lesz-e egy ilyen, ami, én erre gondolok, hogy ilyen esetlenkedés lesz-e ebből, hogy mindent rábízunk az AI-ra, az meg hülyeségeket csinál.
1: Szerintem lesz.
0: Hogy lesz ilyen. Én is azt gondolom, hogy lesz ilyen. Ez majd persze finomodhat, meg minden, de érdekes az irány, ami felé haladunk. Nem feltétlenül jó.
1: Igen, de a diktálóban is, tehát ez az agyvaság mondjuk példakedvéért azért azt akartam írni, és azon ott, hogy fasírt azt akartam írni, most csak mondtam valamit. Tehát miért nekem kell kitalálni, hogy mit akart írni?
0: Igen, ez tipikus annak az iskola példája, hogy használunk egy technológiát, amely teljességgel ráhagyatkozunk, de az nem olyan fejlett, ami ennek lennie kéne, ezért az eredmény finoman szólva is kétséges. És ez az AI-ba is ez megmutatkozhat.
1: Én nagyon félek teljesen attól, egyet hogy ez veled. Lesz majd a mindentudó, mindenbe belelátó, mindent megcsinálni képes Siri-vel is.
0: Bőven lehet, bőven lehet. Én attól is félek egyébként, az okos személyektől egy kicsit visszatérve, hogy nagyon elkezdjük használni, és tényleg nagyon jó, hogy van, de mi van, ha téved? Mert halucinál megint az AI, lehetnek ebből akár komoly bajok is. Szóval nem tudom, én még félek.
1: Hogy ebben mekkora igazad van, meg vajon mennyire fog egy kicsit elkopni a bot használatunk. Fogunk a témával foglalkozni, és lesz okos szemüveg a műsorban néhány héten belül, úgyhogy kedves hallgatók, a vásárlással, ha gondolják, akkor várják meg a gépház vonatkozó adását, de én például ettől is félek, pont akár ez a diktáló példa, ez jó, hogy...
2: De botot semmiképp nem helyettesíthetik, tehát nem is szabad, hogy a bot
1: mindig
2: használat.
1: Is mondjuk el, hogy botot vinni kell, és használnunk tehát, kell, nem is erre
2: ingázni,
1: próbálok.
2: Pásztázni, ez ugyanúgy kell, tehát használni kell.
1: Oké, nekem a kérdésem inkább arra irányult, hogy nem fogunk-e túlságosan a bot helyett a szemüvegre hagyatkozni, és ezáltal a bot technikánk rosszabbodik, vagy kevesbé figyelünk rá.
2: Nem
1: erre
2: szabad.
1: Próbálok
2: utalni. Igen, tehát nagyon figyelni kell, hogy ne úgy tekintsünk rá, mint aki helyettesíti a fehér botot,
0: látást.
2: Vagy akár a vakozatot.
0: Vagy a látást. Kutyát.
2: Igen. Igen, hát akár a látást, igen.
0: Hát keresünk egy útra valóval, akkor most elmegyünk zenélni. Addig tessenek elmélkedni, vagy így nekünk, vagy csak valami finom italt inni a konyhában.
1: Megyünk szóval... a Balatonra a Bergendivel.
0: Menjünk a Balatonra a Bergendivel.
2: Oké. Okay.
3: Gépház. A közös felület. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hu.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Egy kattintásra öntől.
2: Bergendi és a Balaton.
3: Bergendi és a Balaton. Meg is jöttünk a Balatonról, amilyen rövid nyaralásra mentünk, nem? Még nem mentünk el. Még el sem mentünk, megint itt vagyunk. Keresetek, ez itt a Gépház. Szakás Mátéval, Bojtor Zoltánnal, illetve Rauk Róberttal. Szevasztok!
4: Aki megint értelmetlenségeket beszél, még el sem mentünk, szevasztok. De már megint itt vagyunk, vagy micsoda.
3: Bogozd ki az értelmét, avantgarde.
4: Jó.
3: Mire meg gondolt vagyunk. A költő?
5: Balaton se szárad ki, úgyhogy minden rendben van.
3: Ja, még nem. Szóval minden rendben van, kedves hallgatók. Tombol a nyár, itt vagyunk, és itt a zen előtt jó sok levelet elolvastunk, elmélkedtünk, és egy kicsit nyelvészkedtünk, és egy kicsit. Most pedig a múlt héten megkezdett témát folytatjuk. Ugye a múlt héten a Signal alkalmazással foglalkoztunk egy kicsit, ami azért érdekes, mert egy kisé eltér a megszokott nagy koncernek által tulajdonolt csevegő applikációktól, mert alapítványi formában működik jelenleg, számít a közösség és a szimpatizánsok támogatására, mi több, azokból tartja fenn magát. Ennek következtében azt ígérik, és mi is úgy látjuk, hogy nincsenek benne hirdetések semmilyen formában, max. Egy ilyen támogatásra felkérő kis szövegbuborékot láttunk a múlt héten, de reklámok nincsenek, se írásos, se hangos, se képes, se semmilyen. Megnéztük a felületét és néhány műveletet, de nem ástuk bele magunkat a legmélyebb bugyraiba, de az akadálymentességre is figyeltek, legalábbis ezt tapasztaltuk iOS-en, illetve Androidon. De még nem néztük meg PC-n. Mert hogy itt a PC, mint ahogy a modern applikációknál ez mostanában vagyon, hát egy másodlagos eszköz, tehát nem úgy, mint régen regisztrálunk, és akkor van Skype-unk, meg MSN-ünk, meg mit tudom én, milyen messengerünk, hanem itt a telefonszám alapján azonosít minket a rendszer, ezt telefonon kell elvégezni ezt a regisztrációt, és utána, ha akarunk, akkor hát több eszközt, vagy úgynevezett társ eszközöket csatlakoztathatunk, például PC-t is, QR kóddal.
4: És ezt a folyamatot prezentálja nekünk, illetve a PC-s bemutatót Máté.
5: Nos, hát akkor Windows-os PC-n Robi által elmondottatnak megfelelően, akkor nyitok egy Chrome böngészőt, és meglátogatom a signal.org weboldalt.
6: signal.org.
5: Enter.
6: Signal.org kijelölve. Signal nagyobb home dokumentum. Ez a oldal hivatkozás. Ha hiányzó képleírásokat szeretne lekérni, nyissa meg a fejű menüt.
5: Jó, az oldal tetejétől induljunk lenyillal.
6: Ez az hivatkozás Get Signal.
5: Get Signal. A Signal beszerzésre szerintem ez kell nekünk, úgyhogy Enter.
6: Signal nagyobb domlop.
4: Viszonylag gyorsan meg volt.
6: Hivatkozás, ha hiányzó képleírásokat szeretne lekérni, nyissa meg a fejű menüt.
5: Induljunk el az oldal tetejétől.
6: Meglátogatott ez hivatkozás help. Hivatkozás log. Hivatkozás developer. Hivatkozás server. Hivatkozás donate. Menügomb zárva al menüt szange langlage.
5: Ugye itt segítség, adományozás, itt most nyelvet lehetne váltani.
6: Címsok második szint Signal for mobile. Hivatkozás Android.
5: Ugye itt PC-n is eljuthatunk az Android, meg az iOS alkalmazás
6: linkjéhez.
5: Itt van a Signal for Desktop, ezt kell nekünk. Gyakorlatilag két H betűvel is eljuthatunk volna ide. Download for Windows.
6: Hivatkozás download from the Microsoft Store.
3: Fenn van a Microsoft Store-ban is.
5: Store-ban is fenn van.
3: De szerencsére nem kizárólagos.
6: Ez a oldal hivatkozás download for Windows.
5: Föl is mentem itt a download for Windows hivatkozásig, és itt már bizony le is jön egy telepítő. Bizonyám egy Signal Setup.exe. Itt is vagyok a letöltések mappában.
6: Signal Setup.exe 200.
5: Signal Setup.exe. Nyomjuk rá Enter-t.
6: Signal telepítő párbeszéd panel Signal 8.13.0 szöveg 15% 49% 0% 0% 10%
5: 10%
6: 20%
5: semmi igen gomb tovább next rögtön
3: is megy.
5: Föltelepült és ki is jött már itt elénk valami ablak.
6: Nyisd meg a Signalt a telefonodon.
5: Aha.
6: 2. Kattints a beállítások majd a párosított eszközök menüpontra. Signal teljes méretű.
5: Közben a teljes méretre rajtottam az ablakot.
6: 3. Kattints az új eszköz összekapcsolása lehetőségre. Hivatkozás segítségre van szükséged. Üves. Üves.
5: És ennyi. Ugye itt látható a képernyő az a...
4: Egy ilyen kis súgó, egy kis segítség, hogy mi lesz ennek a menete. Tehát valószínűleg Máté Ezt fogja most követni.
5: Így van.
7: Braille képernyőbevitel. S, ne I, 3 app, G, 1 app, N, signal. Braille képernyőbevitel leállítása, signal megnyitása, beállítások, gomb.
5: Meg is nyitottuk a signalt, beállítások.
7: Szűrés olvasatlan szerint, gomb.
5: És akkor itt megyek ki jobbra.
7: Beállítások, gomb.
5: Dupla gomb.
7: Beállítások, címsor. Bezárás, gomb.
5: Megint jobbra megyek.
7: Szakács Máté, plusz 36, gomb.
5: Itt is elhangzik a nevünk meg a telefonszámunk.
7: Fiók, gomb. Társított eszközök, gomb.
5: Társított eszközök, gomb kell nekünk. Dupla gomb.
7: Linked device intro dark, kép. A signal használata asztali számítógépen vagy iPaden. Tudj meg többet, link.
5: Igen, ugye ez már Zolinál is elhangzott ez a súgó.
7: Új eszköz összekapcsolása, gomb.
5: De én most rá is megyek az új eszköz összekapcsolása gombra. Dupla gomb.
7: Az összekapcsolás előtt erősítsd meg a személyazonosságodat. Poppints a folytatás gombra, és a megerősítéshez add meg a telefonod feloldó kódját. Ne a signal PIN kódodat add meg. Folytatás, gomb.
3: Tőlem itt az Android azt új lenyomatot kért.
5: Tehát jelzés. Folytatás.
7: Szeretné engedélyezni a signal számára a Face ID használatát.
3: Aha, tehát meg
5: Face ID-t is fog.
7: Nem engedélye. A signal képet nem engedélyezem. Engedélyezés, gomb. Jelzés. A signal szeretne hozzáférni a kamerához. Nem engedi.
5: Nyilván ezt is engedélyezni kell.
7: Engedélyezés, gomb. Signal, QR kód beolvasása.
5: Ugye a kamera, az meg ugye a QR kódhoz kell, hogy be tudja olvasni az alkalmazásra gépen a monitoron megjelenő QR kódot.
7: Ezzel az eszközzel beolvashatod az összekapcsolni kívánt eszközön megjelenő QR kódot. Ok, gomb, ok, gomb. Társított eszközök, visszagomb. QR kód beolvasása, címsor. QR kód beolvasása, címsor.
5: Na és most kell a QR kódot beolvasni, mint hogy leokéztuk ezt a előző üzenetet.
7: QR kód beolvasása, címsor. Társítás véglegesítése.
5: QR kód sikeres beolvasása után kijön az a társítás véglegesítése ablak. Itt nagyon fontos, hogyha jobbra pöccintünk.
7: Gomb.
5: Van két címkézetlen gomb, ez az első.
7: Gomb.
5: És ez a második, mindenképp a másodikra menjünk rá. Utána lesz úgy még egy ilyen bezárás gomb.
7: Tizedik compatible gomb, bezárás.
5: De nem ez kell, hanem az utolsó, tehát balról jobbra a második ilyen címkézetlen gomb.
7: Gomb.
5: Dupla kopp.
7: Visszagomb.
5: És ezzel lényegében végeztünk is a társítással.
7: Társított eszközök, címsor, szerkesztés, gomb, linked device intro dark, kép, a signal használata asztali számít, új eszköz összekapcsolása, gomb.
5: Jobbra itt lesz a társított eszközöknél a Windows-os PC.
7: Társított eszközök, címs, Windows, műveletek elérhetők.
5: És innentől kezdve átmegyünk PC-re, gépről fogunk dolgozni. Itt is van előttünk PC-n a Signal alkalmazás. Most már nyilván így, hogy megtörtént a társítás, így a QR kódos ablak el is tűnt, és helyette itt az alkalmazásnak a, hát úgymond fő képernyője, vagy hát most konkrétan az üzenetek rész.
6: Gomblapok elrejtése.
5: Gyakorlatilag ez egy weboldalszerű felület, tehát tudunk navigálni akár böngésző módba, vagy fókusz módba is. Érdemes itt a böngésző módban maradni.
6: Gomblapok elrejtése.
5: És akkor az oldal tetejétől indulunk.
6: Gomblapok elrejtése.
5: Lefelé nyilla.
6: Fülkijelölve csevegések.
5: Most a csevegések fülön vagyunk.
6: Fülhívások.
5: Lefelé itt vannak a hívások.
6: Fültörténetek. Fülbeállítások.
5: Ezt majd mindjárt megnézzük azért a beállításokat.
6: Címsok első szint csevegések. Tombul csevegés.
5: Itt tudunk ugye új csevegést indítani.
6: Menügomb zárva al menü more options.
5: More action, több művelet.
6: Keresés szerkesztő mező keresés.
5: Kereshetünk is.
6: Több állapotú gomb nincs lenyomva szűrés olvasatlan szerint.
5: Ha tudunk szűrni is.
6: Címsok harmadik szint nincs csevegés. Itt jelennek meg a legutóbbi csevegések. Elválasztó 320. Címsok második szint full csatlakozási módok. Bemutattuk a telefonszámvédelmet, az opcionális felhasználó neveket és a hivatkozásokat. Gomb elvetés.
5: Ezt el is vedhetjük.
6: Címsok harmadik szint üdvözöl a Signal. Gomb újdonságok ebben a frissítésben. A Signal egy non-profit szervezet. Üves.
5: Ennyi.
3: Itt szeretném megjegyezni, én nem hiszem, hogy PC-n ennél egyszerű felületű alkalmazást valaha is láttam. Tehát négy fül, címsor a fülek alatt a tényleges tartalom. Tehát
4: lapfülek ez... ugyanazok, mint telefonon.
3: Igen.
4: A több művelet, én azt inkább úgy fordítanám, hogy további műveletek, de igen. Tehát egy végtelenül egyszer utána is ugyanazt látjuk, mint telón. Fantasztikusnak tűnik.
5: Igen, én a beállításoknál például kikapcsolnám, hogy ez ne induljon a Windows-zal együtt a Signal alkalmazás, úgyhogy...
6: Gomblapok elrejtése.
5: Fölmentem az oldal tetejére.
6: Fülkijelölmet, fülhívások.
5: És akkor lefelé itt lesz
6: a történetek.
5: Beállítások.
6: Fülbeállítások. Kijelölve beállítások, tulajdonságlap MS gomb. Gomb fotószerkesztése. Gomb Máté Szakács.
5: Itt lefelé nyillal megyek.
6: Máté Szakács. Gomb felhasználó.
4: Az MS gomb az Máté Szakács akart lenni.
5: Igen, az Máté Szakács. Fölfelé nyilván érdemes elindulni, mert arra találjuk majd a beállítási kategóriákat.
6: Elválasztó 3 adomány a signal számára. Tom biztonsági mentések. Tom adathasználat. Tom adatvédelem.
3: Hogy kerültük le?
5: Hát azt én sem tudom. Nyilván visszamentünk az oldal tetejére is.
3: Hát azt hiszem egyszerűbb, mint alulról fölfelé nézelődni, bár...
5: Hát igen, csak ugye itt lesznek a beállítási kategóriák, de azok a menjünk föntről.
6: Fülhívások. Főtörténet, főkijelölve beállít, címsor, első szint beállítások.
3: Itt címsor. Engedett
5: H betűvel is állíthattunk volna ide, tehát egyébként Control Home, utána egy H betű az idehoz rögtön a beállítási. Csak hogy lássuk, hogy ezek a felső raffülek, egy csevegés történet az mindig kim van.
6: Máté Szakács profilképe.
5: És itt már lefelé indra megyek a beállítások címsortól.
6: Máté Szakács.
5: Telefonszámunk is hallható itt.
6: Tom felhasználó név linkjét tartalmazó képernyő megnyitása. Tom általános.
5: Általánosra érdemes nyomni. Igen, egy entert.
6: Általános ROM, rendszer elem csoport megnyitása, számítógép indítása, prop jelölő nincs bejelölve.
5: Rögtön át is ugrott a kategória első beállítási elemére.
6: Megnyitjelölő nincs bejelölve. Megnyitása, számítógép indítása, prop jelölő nincs bejelölve.
5: Ez nekem nem kell.
6: Nincs bejelölve.
5: Ne nyíljon meg a számítógép indításakor. Itt más egyébként nem is szoktam átállítani. De egyébként itt például adatvédelmi beállításoknál beállíthatunk egy csomó mindent, például eltűnő üzeneteket, vagy akár itt is testre tudjuk szabni az értesítési beállításokat is. Nézzük azért meg még a kategóriákat.
6: Beállítások túl a Máté Szakács, prof. Máté Szakács.
5: Mik vannak még az általánoson kívül?
6: Nulla, prom, felhasznál, prom, általános. Prom, megjelenés. Prom, csemegések. Prom, kívások. Prom, értesítések. Prom, adatvédelem. Prom, adathasználat. Prom, biztonsági mentések. Prom, adomány a signal számára.
5: Ennyi, lényegében.
6: Elválasztó.
3: Nyugodt csemegések kategóriát megnézzük, csak hogy
6: mi a lesz számítani. Prom, értesítés, prom, kívások, prom, csemegések. Csemegések elemcsoport, az üzenet szerkesztő doboz, a gépelt szöveg helyesítás ellenőrzése jelölő nincs bejelölve. Az üzenet nincs bejelölve.
5: Például se feltétlen kell nekünk.
6: Az üzenet szerkesztő doboz, a gépelt szöveg helyesítás ellenőrzése, a helyesítás ellenőrzés a signal újraindítását követően lesz kikapcsolva. Nincs bejelölve.
5: De jó.
6: Az üzenet szerkesztő doboz, a gépelt szöveg helyesítás ellenőrzése. A helyesítás ellenőrzés a signal újraindítását követően lesz kikapcsolva.
5: És itt lefelé nyira megyek folyamatosan böngésző módba.
6: Jelölő nincs bejelölve. Szövegformázási előbró ablak megjelenítése, ha ki van jelölve szöveg.
5: Se feltétlen kell szerintem.
3: Nekünk annyira nem.
6: Nincs bejelölve. Szöveg jelölő nincs bejelölve. Hivatkozások előnézeti képének generálása.
5: Ez is ilyen vizuális dolog egyébként, de talán nem romlik az élményemben maradt kapcsolva.
6: Előnézeti képek lekérése közvetlenül a weboldalról az elküldendő üzenetekhez. Jelölő nincs bejelölve. Profilképek használata a telefon névjegyzékéből. A telefon névjegyzékében tárolt profilképek használata, amennyiben elérhető. Jelölő nincs bejelölve. A beírt hangulatjelek emojivá való átalakítása. Például a hangulatjel. P. A. Szóköz 2. Minusz jobb zárójel.
3: Aha, a smiley.
6: Finoman mosolyog, finoman mosolyog.
5: Nem is smiley. Igen, tehát egy
3: emojinak hívja.
6: Szó 2.
5: Ez a 2. pont minusz jobb zárójelhez beírjuk.
6: Hangulatjel.
5: Akkor csinál belőle egy ilyen
6: finoman mosolyog.
5: Finoman mosolyog arc emojit.
6: Jelölő nincs, nincs bejelölve. A némított csemegések maradjanak archiválva.
5: Most a jelölő nézet alatt található egyébként a beállításnak a neve.
6: Az archivált némított csemegések új üzenet érkezése toptomámra is archiválva maradnak. Emoji börtónus. Börtónus lista felemelt kéz. Börtónus lista. Csemegési mappák. Adj hozzá egy csemegési mappát. Csemegéseidet mappákra rendezheted, és gyorsan válthatsz közöttük a csemegőlistán. Rombeállítás. Csemegési előzmények exportálása. Exportált az összes csemegésed géppel olvasható ison másolatát. Az eltűnő üzenetek nem lesznek. Exportálva. Romb exportálás. Kontaktok importálása.
3: Ki lehet
6: az
3: összes
5: igen, ez is hasznos, igen.
6: Az összes signal csoport és kontakt importálás a mobileszközökről. Utolsó importálás időpontja. 2026.06.16.19.15.26.
5: Ez is egy hasznos
6: ROM importálás.
5: Opció lehet.
6: Üves.
5: Fájba.
6: Üves. Üves.
3: Ennyi. Világos, egyértelmű, letisztult.
5: Igen, abszolút.
4: Nekem próbáljuk. Még egy kérdésem volna.
5: Igen.
4: Ha az alapoldalon vagyunk, akkor el tudjuk tüntetni a lapokat legfölül. Lapok elrejtése, valami ilyesmi gomb.
3: Jé.
5: Próbáljuk meg megpenni.
4: Mutasd!
5: Csevegésre.
6: Csevegések fülkijelölve gomblapok elrejtése.
5: Ott az. Erre a lapok elrejtésére.
6: Címgomblapok megjelenítése. Címsor első szint csevegése.
5: Pontosan, ahogy mondod.
3: Címsorra kezdő, de durva.
4: Tehát még ezt is le tudjuk egyszerűsíteni.
5: És bármikor vissza tudjuk hozni egyébként a lapokat,
6: hogyha... Gomblapok megjelenítése.
5: Lapok megjelenítési rendszert nyomunk, akkor...
6: Gomblapok elrejtése. Fülkijelölve csevegése.
5: Újra itt vannak. Úgyhogy tök jó.
6: Csemegések tulajdonságlap, csemegések címsor első szint. Tombul csemegés.
5: Új csemegés.
4: Hát akkor kezdeményezte, Máté, hát mégiscsak te vagy a férfi.
6: Tromb vissza a bejövő üzenetekhez, keres és szerkesztő mezőnév, felhasználó név, magyszám.
4: Jelen esetben.
3: És vajon most hogy? Ha benne van a névjegyzékedben valaki, azt itt megtalálja, mert importálta a cuccokat a névjegyzéketből ebbe a fiókba.
5: Úgy tűnik, mert ugye itt elhangzott a importálás legutóbbi dátuma.
6: Táblázat print, új csoport. Keresés felhasználó név alapján, keresés telefonszám alap kontaktok. Andris profilképe, ez a személy szerepel a névjegyeid, Chrome névjegyi kezelése, Access profilképe.
5: Itt van egy keresőnk, és alatt van egy táblázat egyébként, ahol már itt hallunk neveket. Szerintem...
6: Keresés szerkesztő mezőnév.
5: Megpróbálom a keresőt, biztos, hogy Robinak és Zolinak is van, úgyhogy az ABC sorrend jegyébe akkor először.
6: Bobsi profilképe, Bobsi ez a személy szerepel, kontaktok, Bobs profilképe, Bobs ez kontaktok, Zoltán Boltok profilképe, Zoltán Boltok ez a személy szerepel a névjegyeid közt. Névjegyi kezelése, keresés felhasználó név alapján, Bolt profilképe, Bolt.
3: Beírtad, hogy Boy, és egyből ki is hozta a Zoli nevét?
5: Igen. Nyilván ettől még nem...
4: Ha jól hallom, ahogy írsz, úgy hozza a találatokat.
5: Pontosan úgy szűkíti a találatokat, így van. Boy, a kezdődő csak a Zoli van, így már csak a Bojtor Zoli van kint. Úgyhogy itt most kiléptem böngésző módba.
4: De rám nyomtál?
5: Még nem.
6: Kontaktok.
5: A táblázatban.
6: Zoltán Bojtok profilképe. Zoltán Bojtok.
5: Itt nyomjunk Entert.
6: Szakasz több soros szerkeszthető üzenet. Zoltán Bojtok profilképe, Zoltán Bojtok, nincsenek közös csoportok.
5: Bingo.
6: Szakasz vége gomb, már szakasz több soros szerkeszthető üzenet.
4: És már az üzenetmezőre kerültél.
5: Már az üzenetmezőre kerültünk, úgyhogy amilyen körülnézünk, csak előbb mondjuk írok valamit.
6: Halihó. Signal dokumentum üres, csemegések tulajdonságlap, szakasztöm soros szerkeszthető üres, ma halihó, most további tevékenységek, csemegés Zoltán Bojtok névjeggyel, nulla új üzenet, utolsó üzenet, halihó, reakció az üzenetre, már az üzenetre.
5: Sikerült, nézzünk itt körül, hogy...
6: Szakasz vége gomblamok elrejtése. Csemegések tulajdonságlap, csemegések címsor első szint, gomb új csemegés, menü gomb, zárva al menü more options, keresés szerkesztő mező keresés.
5: Én lefelé nyírom, mondjuk itt a címsortól kezdve.
6: Több állapotú gomb nincs lenyomva szűrés olvasatlan szerint. Táblázat read, gomb csemegés Zoltán Bojtok névjeggyel, nulla új üzenet, utolsó üzenet, halihó. Táblázat vége elválasztó 320. Zoltán Bojtok profilképe. Gomb. Gomb Zoltán Bojtok. Gomb ez a személy szerepel a névjegyeid közt. Gomb videóhívás indítása.
5: Hogy tudnánk videóhívást indítani?
6: Gomb hívás indítása.
5: Ez a sima hanghívás.
6: Gomb keresés.
5: Itt a chatben is tudunk keresni.
6: Egy halmenü gomb zárva halmenü további információ. Címsor 5. szint ma. Zoltán Bojtok profilképe. Gomb Zoltán Bojtok. Nincsenek közös csoportok. Ma. Halihó. 06 üres ismeretlen kontakt profilképe ismeretlen kontakt nincsenek közös csoportok ma halihó. NP reakció az üzenetre válasz az üzenetre további tevékenységek ismeretlen kontakt profilképe csemegés ismeretlen kontakt névjeggyel 0 új üzenet utolsó üzenet halihó ma egy olvasatlan üzenet csókolom most reakció az üzenetre válasz az üzenetre további tevékenységek csemegés ismeretlen kontakt névjeggyel egy új üzenet utolsó üzenet halihó csókolom csemegés ismeretlen kontakt névjeggyel egy új üzenet utolsó üzenet csókolom új értesítés signal ismeretlen kontakt csókolom pont pont egy per egy
3: és hiba van, mert Zoli írta, és itt van, hogy szerepel a névjegyeit között. Nem ismeretlen kontra.
6: Szakasz vége gomb hangüzenet rögzítésének indítás, szakasz több soros szerkeszthető.
5: Át is ugrott a beüteni mezőbe, üzenet. Hogy ez talán egy kicsit hiba.
6: Szakasz vége gomb zárva a hozzá gomb bővítés, Zoltán üves. Azt
3: tudom megnézni, vagy megkérdezni tőled, hogyha a beviteli mezőbe belépsz, úgy fókuszmóddal.
6: Hát itten mi újság, most reakció az üzenetre már a szakasz több soros szerkeszthető. Hát szakasz vége gomb, szakasz több soros szerkeszthető üzenet.
5: Konkrétan nem is lép be, hanem Nvidia gomb szóközzel kell belépni.
6: Új sok.
3: Esetleg, hogy shift-abbal, hogy nem tudjuk valahogy megnézni
6: az üzenetet. Az infoszá jelet, a matricán hogy... bővítés gomb. Lista, hát itten mi újság, most üzenet. További tevékenységes menü gomb, zárva almenü. Csókolom, üzenet sor, halihó, 2P üzenet sor.
5: Ugye az nem hangzik el, hogy ki írta, de végeredmény így is tudunk. Tehát itt a fölfelé nyíló, itt a legelső.
6: Halihó, 2P üzenet sor.
5: Ezt írtam, hogy halihó, egyen lejjebb.
6: Csókolom, üzenet sor.
5: Ezt már Zoli írta, hogy csókolom.
6: Hát itten mi újság, most üzenet sor.
5: S hát itten kár, mi újság, ezt
4: írta. Mobilon ott van, hogy Máté küldte, te küldted, itt nincs.
3: Kicsit gond, főleg csoportoknál, de nézzük, hát majd meglátjuk. Ide hogy jutottál el? Tehát volt a szerkesztő.

0: az első üzenetre lép, az meg az utolsóra. Hát kérdés, ez nagy beszélgetésekben is így van-e?
1: Az kérdés, hogy mekkora beszélgetésnél működik ez.
0: Akkor nézzük meg esetleg egy hívást, vagy mi legyen?
1: Szerintem nézzetek meg egy hívást, aztán esetleg próbálj meg csoportot készíteni. Nem tudom, hogy milyen nagy hazai próbálna meg felhívni téged, mert nyilván ott a hanghívásban megvan az kérdés, hogy hogyan veszed föl gépen, hogyha hív valamit.
2: Na igen, ez egy... 3P, hát itt egy újság, 3P, halibó, 5P.
3: Videóhívás, gomb, hanghívás, gomb. Signal.
2: Bejövő hanghívás, most új értesítés. Signal, Zoltán Boltor, bejövő hanghívás.
0: Zoli hív, nem is én hívom, mert ez így Zoltán Boltor, kezdtelne hívásfogadás.
2: További tevékenységet menü, bejövő hanghívás, most szakasz.
0: Maradtunk. Fókusz módba,
2: különféleképpen. Szakasz több soros szerkeszthető. Innen szakasz végül üves. Üves. Gomb
1: kívásom elutasítás. Ott a gomb.
0: Ott a gomb. Az oldal aljától sít B-vel.
2: Hívás felvétele gomb.
0: Hívás felvétele gomb. Enter.
2: Hozzáférés engedélyezése ablak dokumentum üves. Hozzáférés engedélyezése gomb.
0: Ha engedélyezni kell.
2: Hozzáférés engedélyezése gomb mégse. Kívás indításához engedélyezt, hogy a Signal Desktop hozzáférjen mikrofonokhoz. Gomb hozzáférés engedélye. Signal dokumentum Zoltán Boltok profilképe.
4: Üdvözletem! Most szeretném mondani, hello, hogy ez talán egy picit jobb hangminőségű gépen.
1: Hát nem sokkal rosszabb, mondjuk a Messengeré.
0: Nem sokkal rosszabb. Hát úgy tűnik, hogy ennek egész jó. És ezt nem tudom, ez szerintem nem rossz.
1: Szerintem se.
4: Szerintem sem rossz. Picit én zajszűrt vagyok, ilyen fura az eszvetőim.
1: Igen, kicsit olyan, mintha egy igazi hülyérek lennél, de ez lehet nem a Signál miatt van, hanem hogy
4: és ezzel akarok én csoportos hanghívásba menni. Ezzel. Szóval az eszvetőim picit furák, de ezt nem tudom, hogy nem az iPhone-nak köszönhető-e.
0: Tényleg fura. De mondjuk az is igaz, hogy...
1: Tedd be a protkódat.
0: Akkor Robival hanghívásoztál, akkor még rosszabb volt.
4: Akkor még rosszabb volt, igen, mert akkor másik patroka volt benne nekem.
0: Nézzük meg itt, milyen hívásvezérlők vannak.
2: Kettő olvasatlan üzenet címsor, hatodik cím, nincs következő címsor.
0: Majd is kimaradtak a
2: csókolom
0: csevegések. Érdemes a hívásvezérlőket az oldal aljától megközelíteni. Ha nyomunk egy Ctrl-N-et.
2: Üves.
0: Fölfelé nyílt akkor.
2: Üves. Gomb befejezés.
0: Itt van a befejezés gomb.
2: Gomb képernyő megosztás indítása.
0: Fölötte tudnánk képernyő megosztást indítani.
2: Gomb mikrofon némítása.
0: Fölötte a mikrofon tudjuk némítani.
2: Gomb kamera bekapcsolása.
0: Kamerát is tudnék kapcsolni, ha lenne.
2: Zoltán Boltok 355.
0: És itt látszódik
2: gomb a... Zoltán Boltok 358.
0: Hívás időtartama is.
2: Gomb előnézet maximalizálása. Gomb
0: hát befejezés. Lerakom úgy, hogy...
4: Hogy lehet ilyen?
0: Hát mondanám, hogy raglete, de hát azt tudjuk, hogy a két ujjas dupla kopintás itt működik, úgyhogy ez nincs újdonság, már mint iPhone-on.
4: Raglete.
0: PC-n meg nincs dupla kopintás, két ujjas.
4: Amíg le nem teszi, én nem teszem le.
0: Jó, akkor lerakom, akkor halé.
1: Károd leted.
2: Visszahívás, Signal dokumentum.
3: Signal. Csevegések, visszagom.
4: Élmény volt beszélgetni ezzel az emberrel, kedves hallgató.
0: Jó volt.
4: Hát nem tudom, próbáljuk most már valami. Akkor lassan ott tartunk szerintem, hogy jöttök mindketten.
1: Aha.
0: Igen, kéne valami csoportot csinálni. De a csoport létrehozáshoz menjünk vissza ide a...
2: Fülkijelölve csevegések.
0: Csevegések.
2: 16P14.
0: Hanem ott lennénk, és akkor itt lefelé nyillal.
2: Fülbeállítások. Címsok.
0: Igazából, ha csevegése vagyunk, akkor nyilván mehetünk akár H betűvel is oldal tetejét.
2: Címsok első szint csevegések. Gomb új csevegés.
0: Itt van az új csevegés gomb. Enter.
2: Ismeretlen keresés szerkesztőmező, táblázat grid.
0: Ugye kijött a keresés szerkesztőmező, meg menjünk a grid alá.
2: Új csoport.
1: Aha.
0: Itt az új csoport, ami valószínűleg kattintható, úgyhogy azért nem mondja nekünk kattintható, de ettől függetlenül nyomjunk rá egy entert.
2: Táblázat vége, táblázat kontaktok, keresés szerkesztőmező név, felhasználó név, vagyszám.
0: És akkor itt megpróbálunk.
2: Ricsi profil, Robi prof, keresés felhasználó név alapján, Rob profilképe, Rob, Robi profilképe, Robi, Robi profilképe, Robi. Táblázat, grid, kontaktok, Robi profilképe.
0: Itt most rákerestem Robira, valószínűleg nekem így van ment, hogy Robi.
2: Robi. Jelölő négyzet nincs bejelölve. Keresés felhasználó név. Jelölő
0: négyzet nincs be. Úgyhogy itt most...
2: Bejelölve.
0: Bejelöltem.
2: Keresés szerkesztőmező Robi.
0: És akkor visszamegyek a shift-elvel a keresés szerkesztőmezőre.
2: Keresés szerkesztőmező Robi. Robi kijelölve.
0: Robit kijelölöm, és akkor helyette, mielőtt már előbb bejelöltem, ezért szerkesztem, ezért nincs szükség Robi nevének a beírására, helyette Zolit írom be, illetve gyorsabb lesz, hogyha Bojtor.
2: Zoltán po keresés felhasználó név alapján Bojt profilképe Bojt. Robi prof Robi. Tom kontakt eltávolítása.
0: Ah, és itt

0: találatok fölött már itt a Robi, el is tudnám távolítani, de most még...
1: Zoltán Bojtok profilképe.
2: Itt az Zoltán Bojtok.
0: Itt az Oli is, lefelé megint lesz.
2: Távolítás
1: ötlete.
0: Bejelöltük Zolit is. És ha nyomunk egy B betűt itt a négyzetek alatt...
1: Tovább gomb.
0: Van egy tovább gomb, úgyhogy erre nyomjunk Entert.
1: Létrehozás gomb nem érhető el. Csoport tagok Robi profilképe. Robi ez a személy szerepel a névjegyeid közt. Zoltán Bojtok profilképe. Zoltán Bojtok ez a személy szerepel a névjegyeid közt. Csoport neve kötelező szerkesztőmező.
0: A kötelező egy csoportnév.
1: Gomb vissza a tag kiválasztáshoz.
0: Aha. Itt még vissza tudnánk lépni fölfelé a tag kiválasztáshoz.
1: Csoport elnevezése. Gomb.
0: Lefelé itt a csoport elnevezése.
1: Csoport neve kötelező szerkesztőmező.
0: Üves. Kreatív név.
3: Mi a fészkes fene legyen? Van egy ötletem.
0: Nekem is lehet esetleg gép.
3: Azt a kutya fel, hogy nekünk mennyire egyugulva
2: el. Én is erre gondoltam.
1: G.
0: Nézzük lefelé, mik vannak még.
1: Eltűnő üzenetek. Kombinált lista mező zárva listát nyit ki.
3: Hoppá!
0: Beállíthatjuk, hogy legyenek eltűnő üzenetek, azért kíváncsi vagyok.
1: Kombinált lista mező kizárva listát nyit.
0: Milyen opciók vannak.
1: Lista 9/9.
0: Alatt lefelé leindítottam ezt a listát, és akkor lefelé nyílda.
1: 4 hét nincs kijelölve 2/9.
3: 4 hét múlva tűnjenek el. 1 hét
1: nincs kijelölve 3/9.
3: 1 hét múlva.
1: 1 nap nincs kijelölve 4/9.
0: 1 nap.
1: 8 óra nincs kijelölve 5/9. 1 óra nincs kijelölve 6/9. 5 perc nincs kijelölve 7/9. 30 másodperc nincs kijelölve 8/9. Egyedi időtartam nincs kijelölve 9/9.
0: Az egyedi időtartam.
1: 30 másodperc nincs kijelölve 8/9.
3: De durva.
0: Nem semmi.
3: Ki mennyire.
1: 21/15/19.
0: Igen, azért adatvédelmi szempontból ez tök jó, hát most ez...
1: 9/9.
0: Kikapcsoljuk, mert...
1: Signal dokumentum üres, csemegések tulajdonságlap, kombinált lista mező kizárva listát nyit. Táblázat print. Táblázat vége, kombinált lista mező zárva listát nyit ki. Táblán csoport adok. Robi profilképe. Robi. Ez a személy szerepel a névjegyeid közt. Zoltán Bojtok profilképe.
0: Itt is felsorolja lefelé a csoporttagokat, hogyha megyünk.
1: Zoltán Bojtok. Ez a személy szerepel a névjegyeid közt. Üres. Táblázat vége gomb létrehozás.
3: Sejt.
0: És létrehozás gomb. Enter.
1: Betöltés nem érhető el. Gépház profilképe Zoltán Bojtok profilképe bejövő hangkívás. Szakasztöbb soros szerkeszthető üzenet. Gépház profilképe Gépház Zoltán és Ferenc megkívva ma létrehoztatva csoportot. Csemeg és Gépház névjeggyel. Nulla új üzenet. Utolsó üzenet. Létrehoztatva csoportot pont ma.
0: Létrehoztatva
1: szakasztöbb soros szerkeszthető üzenet.
0: Itt az üzenet szerkesztőm, amiben ugye NVIDIA esetén NVIDIA szó közel tudunk belépni. És ide is beírhatom mondjuk, hogy szevasztok.
1: Szevasztok. Signal dokumentum üres. Szevasztok. Reakció az üzenetre, válasz az üzenetre. Csemeg és Gépház névjeggyel. Nulla új üzenet. Utolsó üzenet.
0: El kell fogadni.
3: Tényleg, már meg is nézem.
2: Azt gondolom, hogy igen, mert nekem még nem jelent meg semmi. Úgyhogy már is nézzük.
4: Signal. Beállítások. Csevegések. Címsok. Kamera. Gomb. Új üzenet írása. Keresés. Gépház. Máté. Szevasztok. Most. Egy. Művelete. Gépház. Halvány. Gomb. A név nincs ellenőrizve. Gomb. Attachment PNG. Fáj. Új üzenetek. Szakács Máté hozzáadott a csoporthoz. Szakács Máté küldte. Szevasztok. Most. Melléklet. Szövegmező. Üzenet. Matricák. Kamera. Gomb. Hangüzenet. Hangüzenet.
2: Nem kell itt elfogadni semmit. Írunk.
4: Kamera. Mat. Üzenet. Szövegbrai leképernyőbevitel.
1: NP. Szevasztok. NP. Zoltán Bojtok profilképe. Gépelési animáció. Ez a csemegéshez. Gépelési animáció. Ez a csemegéshez.
4: Töf.
0: Hát jelzi, hogy...
1: Olvasatlan üzenet, Zoltán Bojtok profilképe, Zoltán Bojtok töf-töf. Most reakció az üzenetre, válasz az üzenetre, további tevékenységet,
0: Zoltán töf-töf.
1: Csemeg és Gépház névjeggyel, egy új üzenet, utolsó üzenet, töf-töf, új értesítés, signal, Zoltán Bojtok a Gépház csoportban, töf-töf, pont, pont, egy per egy ablak.
0: Megjön Windowsos értesítésként is, meg előtte is már felolvasta, már azt is, hogy miközben a Zoli gépelt.
1: Adj hozzá hangulatjelet, matricát,
4: matgfz,
1: z,
4: l. Töf-töf.
0: Három shift-tabbal elérjük az előzményt.
4: Brai leképernyőbevitel. Üzenet,
0: sor. Sajnos azt is sem olvasra fel, hogy...
1: Gépelési animáció, FS a csemegéshez. Gépelési animáció, FS a csemegéshez.
4: Van.
1: Zoltán Bojtok profilképe, Robi is itt van, most. Zoltán Bojtok töf-töf, üzenet, Robi is itt van, most üzenet, sor. Zoltán Bojtok töf-töf, szevasztok, NP üzenet, sor. Zoltán Bojtok profilképe, gépelési animáció. Zoltán Bojtok töf-töf, üzenet, Robi is itt van,
0: most. Érdekes, hogy...
1: Zoltán Bojtok profilképe, nekem ez tetszik, most reakció az üzenet, nekem ez tetszik, most, Robi is itt van, Zoltán Bojtok töf-töf, üzenet, sor.
0: Töf-töfnél miért olvasra fel, hogy Zoltán Bojtok, a többinél meg nem?
1: Robi, Zoltán Bojtok,
2: azért, mert azóta csak én írtam.
0: Na oké, de például...
2: Tehát ez mindig akkor fogja talán...
0: Szevasztok, a szevasztokat nem olvasta fel, hogy én írtam meg azt.
1: Létrehoztam a csoportot,
0: létrehoztam a csoportot, ez fura.
1: Szema, Zolt, Robi Isi, nekem ez.
2: Ha létrehoztad a csoportot, fölött nincs ott a neved?
0: Nincs.
1: Zolt, szemasztok, kettő P-üzenet, létrehoztam.
2: Bár azt csak tudod, hogy te hoztad létre a csoportot.
0: Hát miért
2: nem az... Lehet, hogy nekem erre appellál, csak ezt szeretném kifejezni, mert ott van, hogy létrehoztad a csoportot.
0: Én csak kettes sövegésű, mert nem olvasta fel. Írtál,
2: nézzük, hogyha ír a Robi.
3: Itt nekem egy ilyen kérdés, tehát ott volt a csevegések fülön nekem megjelent, biztos értesítésben is megjelent, de én most beléptem a szignálba, és ott volt a gépház, rámentem, és jött egy ilyen kérdés, hogy...
4: Gondosan nézd át a kéréseket. Belépsz a csoportba, és megosztod velük neved és profilképedet, amíg ebbe bele nem egyezel, addig nem tekintheted meg a csoport üzeneteit.
3: Tehát ez
0: de érdekes, hogy nálad Androidon.
2: Nála a hívásnál is volt kérdés, hogy biztos, hogy hívni akarsz-e.
3: Majd letiltás.
4: Elfogadás, gomb.
3: Egy elfogadás.
1: Bizonyos. Robert Rautz elfogadta meghívásom a csoportba, Zoltán. Robert Rautz késte. Létrehoztam a csoportot, szab. Robert Rautz, szemasztok, szemasztok. Most üzen. Képelési animáció, FS a csevegésre, Zolt. Zoltán Bojtok profilképe, Zoltán Bojtok ütű. Most üzenet sor. Robert Rautz, szemasztok, szemasztok. Most üzenet sor.
0: Aha.
1: Robert Rautz elfogadta meghívásom.
0: Most pedig felolvassa.
1: Robert Rautz, szemasztok, szemasztok. Most üzenet sor.
0: Robert Rauch, szevasztok, szevasztok.
1: Zoltán Bojtok ütű, üzenet. Ululú, most üzenet sor.
0: Ululú.
1: Robert Rauch, tütütű, most üzenet sor.
2: Tévetőimet miért nem akarja ez az izé?
1: Gépelési animáció FS a csemegéshez. Zoltán Bojtok profilképe gépelési animáció FS a csemegéshez. 3P, 5P, szevasztok, 5P, nekem be. Zoltán Bojtok tütütű, most üzenet sor.
3: Működik.
0: Működik, az hiba, hogy itt az automatikus felolvasásod valamiért előző üzeneteket is olvas. NVIDIA-stén, de hogyha egy nyilakkal megyünk fókuszmódba,
1: Robert
0: akkor...
1: Robert Rautz, tütütű, most üzenet sor. Zoltán Bojtok, tütütű, most üzenet sor.
0: Nevek Zoltán is olvasom.
3: Jó beszélgetünk, nem?
4: Míg. Ilyen.
0: Hanghívást csináljunk, mert ennek semmi.
4: Jelentős. Üzeneteket.
1: 9 olvasatlan üzenet, Zoltán Bojtok. Írjunk még ilyen jelentős üzeneteket, most üzenet sor. Zoltán Bojtok, tütütű, üzenet sor.
0: Igen, Zoli egymás után két üzenet írt, az első tütütű, másodiknál meg nyilván nem olvasta már föl, hogy ő írta meg. Ezt is Zoli írta. És ezt is a Zoli írta.
2: Hát akkor csoportos hívjunk, kikezdi.
3: Tök érdekes, hogy látok, hogy szignál videó hívás, de olyat, hogy itt van további lehetőségek, de nem tudom a hang.
4: Videóhívás, gépház, halvá, gépház. Videóhívás. Gép. A név nincs ellenőrizve. Gomb.
2: Valóban.
4: Műveletek elérhetők.
2: Az mit jelent, hogy a...
0: mi a helyzet?
2: Név nincs ellenőrizve. Vajon ez mi? Megnézem.
0: Hát ezt nem tudom.
4: A csoportneveket a csoporttagok választják ki. Felsorolási jel. Legyél óvatos azokkal a csoportokkal, amelyek szervezeteknek és vállalkozásoknak adják ki magukat. Felsorolási jel. A Signal nem tudja ellenőrizni a neveket és a fotókat. Felsorol. A Signal soha nem veszi fel veled a kapcsolatot a regisztrációs kódoddal, a PIN kódoddal vagy a helyreállítási kulcsoddal kapcsolatban. Fels, ne oszd meg a személyes adataidat olyanokkal, akiket nem ismersz.
2: Hát, ezen elgondolkoztam.
4: Ne oszd meg a személyes adatait.
2: Jó.
4: A csoport felsorolási jel. A csoport neveket a csoporttagok.
3: Akkor végében nem is ellenőrizve, hogy a Signal nem tudja garantálni, hogy valós nevet használ.
2: Igen.
3: Az a csoport.
4: Videóhívás, gépház, ha a név nincs ellenőrizve.
1: Menüdom zárva al menü további információ.
0: Nálam sincs.
1: Címsor 5. szint ma.
0: Sima hívás, csak videóhívás. Ez érdekes.
3: Másfelől gondolom, ha csinálsz a videóhívást, megkéri, hogy a kamerádat engedélyezd, és rámész, hogy nem, akkor megcsinálja a hívást azért?
2: Nem tudom, de én azt gondolom, hogy ha csinálunk egy videóhívást, engedélyezzük a kamerát, és utána kikapcsoljuk.
3: Igen, de látom, nincs kamerája. Ezért érdekes, hogy
0: kérdés, hogy itt
2: hát próbáljuk meg, ki kezdeményezzen akkor.
3: Akkor a Máté.
0: Jó.
1: Videóhívás indítása.
0: Videóhívás indítása, rendert nyomok.
1: Hozzáférés engedélyezése ablak.
0: Igen, a nem létező kamerához.
1: Videóhívás indításához engedélyezd, hogy a Signal desktop hozzáférjen kamerádhoz. Gomb hozzáférés engedélyezése.
0: Ez az alsó gomb, legalsó Ctrl Enter is elérhető, úgyhogy Enter.
1: Gomb keresés.
0: Most mi fog történni?
1: Gomb indítás. Gomb csengés kikapcsolása. Gomb mikrofon némítása.
0: De, ezek szerint...
3: És mi az indítás?
1: gomb, csengés kikapcsolás, gomb, indítás.
0: Akkor az indítás gombra még rá kell menni. Ezek szerint, hogy akkor enter.
1: Indítás gomb, vissza a híváshoz, videóhívást indítottál, most videóhívást indítottál, csemegés kétház, négy jegyel, nulla új üzenet, utolsó üzenet, videóhívást indítottál.
4: Ata, Szakács Máté hozzá, szok, tekű, tekű, tek, ro, ro, tek, tek, ro, tek, tek, tek, szok, hív, melé, hívásba lépés, halva, melé, szövegmező, melléklet, gomb, hívásba lépés, halvány, gomb.
0: Jelzés.
4: A signal szeretne hozzáférni a kamerához. A signal a kamerát nem engedélyez. Engedélyezés. Gomb. Kamera kikapcsolása. Gomb. Némítás. Gomb. Hívásba. Hívásba lépés. Gomb.
1: Figyelmeztetés, nincs itt senki más.
4: Kamera kikapcsolása. Gomb.
2: Halló.
0: Halló. Halló.
4: Signal. A flip kamera átkerült ide. Kopincs a videóra a kipróbáláshoz.
2: Attól tartok, hogy én itt vagyok.
0: Igen,
2: érdekes volt, mert nem csörgött, de lehet, hogy azért, mert meg volt nyitva a szignál, és fel volt oldva a telefonom. A képernyő legalján, mint egy utolsó üzenet, tehát abban már nem volt...
5: Szevasztok!
0: Halihó! Na, akkor vettük tehát egy
2: ahonnan már nem volt lehetőségem tovább menni. Ott volt egy hívásba lépés gomb, és ott kért kamera engedélyt.
5: Jó,
2: megadtam, és most már itt vagyok a hívásban.
4: Nézetváltás, nézetváltás, a flip kamera átkerült ide. Kopincs a videóra a kipróbáláshoz. Nézetváltás felfelé suhintással. Nézetváltás, a flip kamera átkerült ide.
0: Most meg is nézzük, milyen vezetőnk.
1: Van kilépés.
4: 6% a kamera és a mikrofon használatban van. A kamera és a
1: mikrofon.
4: 6% akkumulátor töltöttség. Nem töltődik. Állapotjon elem.
5: Én lezártam.
0: A kamera kikapcsolásra.
2: Én is lezártam.
0: Most ezt ki is nyomtam. Nincs kamerám a gépen, úgyhogy ne fogyasszon fölöslegesen.
5: Nekem ugye megkérdezte az elején, tehát miatt beléptem volna a hívásba, volt két négyzet a kamerának és a mikrofonnak, és akkor be volt jelölve. Kamerát kilőttem, tehát az már nincs bejelölve, tehát elmilyen most én is kamera nélkül vagyok bent.
2: Én majd mindjárt megpróbálok kamerát kinyomni, megnézzük, mert itt valami flip kamerát emlegetett, és nem tudtam csinálni semmi.
4: Telekom 6 nézetváltás felfelé suhintással. Kamera kikapcsolása, némítás, gomb, kamera kikapcsolása, kijelölve, kamera be... Nézetváltás felfelé suhintással.
2: Meg kell nyomni ezt a nézetváltás felfelé suhintással. Ez egy picit idegesítő dolog itt. Jó, hát akkor köszönjük szépen, egy WhatsApp hívást, hogy ott jobb a hangom.
0: Le is rakom ezt a szignál hívást.
1: Gomb, kilépés. Belépés a hívásban most.
2: Máté, le is raktak, kedves hallgatók, ez viszonylag gyorsan ment.
0: Nem, és akkor ki kezdeményezze a hívást a...
2: Megpróbálom én.
0: WhatsAppon. Jó.
2: Jó. Ott is lehetőség van egyébként számítógép hozzáadására?
0: Úgy tudom, hogy igen.
6: Még a Signál, egy pillanatom jött, még WhatsApp-eztek egyet így lezárásként. Annyit kérdezik még a Signálról, hogy a beállításokban, a PC és Verzában nincs esetleg gyors billentyűk rész?
0: A beállításokban ugyan nincs, legalábbis nem ott találtam, de a súgó menübe van, és ezt jó is, hogy mondod. Van ennek egy hagyományos menüsora is a programnak. Ezt a alt billentyűvel le is nyithatjuk. És akkor itt induljunk el balra. Két balra nyíllal itt a súgó menü.
1: Gyors billentyűk megjelenítése CTRL üveg per 2.
0: Hát de Ctrl üveg billentyű parancs is van rá, úgyhogy enter.
1: Signal dokumentum gomb hangüzenet rögzítésének indítása. Navigáció navigálás se.
0: Ami mondjuk nem a legjobb, hogy
1: nincs következő címsor.
0: Sebegések alatt
1: üveg szaka menü gyors gomb fe navigálás navigom gyors.
0: Tehát itt az üzenetbeírási szerkesztőmezőt lehet érdemes támpontnak használni.
1: Csebe szaka szemsoros szerkeszthető üzenet.
0: Ugye itt az oda tetejétől két elvetőt nyomtam.
1: Nincs köve.
0: Nincs ismert a szerkesztőmező, és akkor itt lefelé.
1: Üves. Szakasz vége gomb hangüzenet rögzi menü gomb zárva al menü mellé gyors billentyű.
0: Viszont a gyors billentyű.
1: Gomb felugró ablak bezárása.
0: Hát itt be is zárhatjuk ezt a felugró ablakot, ami még rosszabb, hogy sajnos
1: 12p, nem, 15p.
0: Nem táblázatban vannak, hanem csak így ömleszve.
1: Navigáció. Navigálás szekció szerint. CTRL.
0: A navigáció szekció szerint ez már az első billentyű parancs, tehát itt a funkció név van föl, aztán pedig lefelé a billentyű parancs.
1: CTRL. C. CTRL. F6.
0: Aztán jön a következő.
1: Előző csevegés.
0: Előző csevegés.
1: Alt. Felnyíl.
0: Az alt felnyílvált előző csevegésre.
1: csemegések tulajdonság lapszak, aztán soros szerkeszthető üzenet. Zoltán Boltor profilképe, Zoltán Boltor gépház tabja ma.
0: És ez működik is, mert egy alt fölnyírat most nyomtam, és átváltotta a Zolival folytatott beszélgetésre. Most nyomok egy alt lenyírat.
1: Szakasztöbb soros szerkeszthető üzenet, gépház profilképe,
0: gépház. Zoltán Boltor. És a gépházra. Egyébként rengeteg ilyen parancs van, tehát a hívás fogadásra.
6: Mi ezt meg tudja minden hallgató nézni, akit érdekel. Esetleg a hívás fogadási utasítás, hát meg tudjuk azt nézni, csak hogy az mi, mert talán az a leg...
0: Persze, megnézzük.
1: Naviga, CTRL, T, CTRF6, előző csemegés, Alt, fel, CTRL, Shift, Tab, következő csemegés, Alt,
6: Levél, CTRL. Lehetne keresni is, tehát virtuális keresés sem, amikor fogad, vagy hívás.
1: Keresés, árveszint panel, írja be a keresendő. Hívás, hívás, limitás ki és megkapcsolása.
0: Külön kategória vannak a hívásra vonatkozó parancsok.
1: Némítás ki és bekapcsolása.
0: Némítás ki és bekapcsolása az már az első parancs lesz.
1: Shift M.
0: Shift M.
1: Videó ki és bekapcsolása. Shift V.
0: Aha, Shift V kapcsolgatja.
1: 19
0: B. Videót.
1: Kiterjesztett előnézetre és kikapcsolása. Shift P. Emeld fel vagy tedd le a kezed, kizárólag csoportos hívások. Shift H. Hívás fogadása videóval csak videóhívások esetén. Alt. Shift V.
0: Ah, tehát az Alt-Shift-V fogadja a videóhívásokat. A videóval szeretnénk fogadni a hívást.
1: Hívás fogadása videó nélkül. Alt-Shift-A.
0: Az Alt-Shift-A pedig videó nélkül fogadja
6: audio
0: a hívást.
6: Aha.
0: Audio.
1: Hívás elutasítása. Alt-Shift-D.
0: Alt-Shift-D, mint decline, az pedig elutasítja a hívást.
1: Hanghívás indítása. Alt-Shift-C.
0: Az Alt-Shift-C, az pedig hanghívást indít. Tök jó.
1: Videóhívás indítása.
2: Mint call.
1: Shift Y.
0: Az Alt-Shift Y az meg videóhívást indít. Mint jól.
1: 14B5B.
2: Te nyertél.
1: Hívás elfejezése. Alt-Shift E.
0: Alt-Shift E, mint end, az a hívás befejezése.
1: Üves.
0: Üves. És ennyi, úgyhogy lassan a gépház befejezése is.
6: Van a billentyű parancsa.
0: A héten.
6: De még a WhatsApp, nem? Ezt még akarod,
0: hogy a WhatsApp előttem, igen.
4: Facsepp, írd be az üzenetedet. Szövegmező. Vissza. Szakács Máté. Videóhívás indít. Hanghívás indítás Szakács Máté kontakttal. Gomb.
2: Nézzük.
4: Hívás indít. Facsepp hang. Szakács Máté hívás.
0: Hív is az Oli. Úgyhogy két ujjas duplakop. Ez érdekes, mert én fogadtam.
4: Szakács, kicsek, emberek, üzenet, üzenet, gomb, kamera, hangszóló be, némítás, ki, kilépés a hív, kilépés a hívás, némítás, gomb, több, gomb, hív, szakicseng, három pont.
0: Tehát nekem azt mondhatja, mintha fogadtam volna a hívást.
2: Olyan, mintha nem vetted volna föl nálam ezt.
0: Némítás,
2: na még egyszer. Megpróbáljuk még egyszer, kedves hallgatók. A jó hangminőségért meg kell szenvedni.
4: Két értesítés. Hanghívás indítás Szakács Mák. A facsepp szeretne hozzáhívás kicsinyítése. Szakács Mák kicseng. Emberek hozzáadása. Ne. Neve. Engedélye. Engedélyezés. Időjárás.
2: Na talán most.
7: És elvileg. Most itt vagyok.
8: Elvileg most. Szuper. Kéne.
7: Na most, hogy ennek szebb a hangja.
6: Hát
7: azt... Én így eldönteni, ezt szerintem nem.
8: Szerintem se.
7: Ugyanaz.
8: Ez
7: talán egy picit. Hát, nem
8: hát egy
7: tudom.
8: Egy picit lehet, hogy élesek.
7: Nem tudom,
8: egy fokkal. Nem tudom.
7: Lehet, hogy egy picit. Kedves hallgatók, mondják meg, hogy szebbe ennek a hangnak, szebb. Hangja vagy sem. E-mail címünk gephaszcsapat@gmail.com. Nem röhög.
6: Nagyon jó.
7: Nos, hát az biztos, hogy akadálymentesebb a szebb az ablaka a szignálnak.
6: Mondta, hogy cifra palota zöld az ablaka.
7: Cifra palota zöld az ablaka.
6: Kedves hallgatók, mára szerintem.
7: Szeretettel elmond. Köszöntjük a gépház összes hallgatóját. Leteszem.
4: Facsett hang befejezve. Gomb.
2: 22-ra
0: 30
2: perc.
0: Sokkal szebb.
6: Igen, ez sokkal jobb. Igen,
2: ez így. És akkor itt mondom el, gephaszcsapat@gmail.com. Tessék.
9: Kedves hallgatók, ez most egy kicsit hosszabb adás lett, mint mondjuk a múlt heti, de jövő héten ismét jövünk, bízunk benne, hogy azért hasznosnak találták a mai adásunkat, és értelmesnek, már ami ugye megszólalásainkat illeti, még az enyémet is, ugye.
2: Egyébként lehet, hogy csak 10 másodperccel lesz hosszabb adás, mire a sok dolgot kivágjuk, már le is rövidültünk, úgyhogy lehet, hogy csak a felvételnél tűnik hosszúnak, de most már éhes vagyok, szeretném elfogyasztani az itt jelenlévő két sajtburgert, sült krumplit, és hozzá meginni a séket, mert elázik a poharam.
9: Igen, Riana is elázik.
2: Elá, Jézusom! Kedves hallgatók, használjanak Szignát, próbálják ki. A Robi, ha jövő héten műsorba akar jönni, ne engedjék. Jézusom!
0: Igen.
2: Máténak nem megy, lenne. Bármit is igen. Szeretne mondani, nem megy már.
0: Az esernyőt úgyhogy... akartam, az megy, úgyhogy... De most nem kell esernyő, mert süt a nap.
2: Nem. Így van. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa, a viszontlálása, szevasztok, kellemes hetet, jó étvégét.
0: Hello.
9: Hello, bello.
10: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
11: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
12: Hobby Rádió. Értünk szól.
13: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
10: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
14: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
14: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
15: Elég egyetlen érintés, és garantáltan megbánjuk, hogy szorosabb kapcsolatba kerültünk vele. A csalánról általában mindenkinek a csípés okozta égető, viszkető érzés és a fájdalmasan lüktető hólyagok jutnak eszébe. Pedig ez a barátságtalan növény az egyik leghatékonyabb gyógyszerünk. Kiemelkedően magas T, B, K vitamin, ásványisó és csersav tartalmának köszönhetően számtalan betegség ellenszere.
16: Vidékenként más is más az elnevezéssel hívják csolánynak, csólánynak, csóvánnak, csihánnak, csilánynak, de sorolhatnám még tovább is. Használták külsőleg is, belsőleg is fogyasztották borogatásként, tejaként is. Külsőleg a frissen vágott csalán köteggel csapkodták a fájos testfelületet izületi, köszvényes és izomfájdalmakra.
15: Az ősrégi gyógymódot, az urkulációt, vagyis a reumás testrész csalánnal való megcsapkodását a modern szakkönyvek is ajánlják. Gyógyító hatása részben épp kellemetlen csípésének köszönhető. Az egész csalánnövény szára, levelének színe és fonákja sertékkel, azaz csípésért felelős szőrökkel borított. A csalán csípéséért az ezekben a sertékben megtalálható hisztamin nevű anyaga felelős.
17: A hisztamin az egy aminosav származék, és egész kis mennyiségben, ha a bőrhöz ér, akkor égető, viszkető érzést okoz, és hólyag képződik a hatására. Helyi vérbőséget idéz elő, és tulajdonképpen ezért használják a növényt reuma és köszönhető gyógyítására.
15: A méreganyag órákon át tartó melegségérzetet okoz, a bőr kipirul, megduzzad, vérből lesz, és így a csalán salaktalanító, vértisztító hatásának köszönhetően a reumáért felelős húgysav hamarabb kiürül a szervezetből. A gyógynövény egyes gyógyhatásait azonban ma már csak a népgyógyászat tartja számon.
17: A levélbe található glükokininek vércukorszint csökkentő hatásúak, és régen a népgyógyászatban alkalmazták cukorbetegség gyógyítására. Is. De a csalánt a népgyógyászatban nagyon sokféle célra használták, például az ókorban Dioszkoridész, különböző mirigy megbetegedések, fekélyes sebek gyógyítására használta.
15: Ezzel a növénnyel nehezen gyógyuló sebek is kezelhetőek, csersav tartalmának köszönhetően ugyanis összehúzza a sebek felületét. A csalán felhasználásának legelterjedtebb módja azonban belsőleg történik.
17: Tea formájában belsőleg alkalmazva a vizelethajtó hatás az, amit kiemelni, a gyökérnek a vizelethajtó hatása az erősebb. Na most a vizelethajtó hatáshoz kapcsolódik az, hogy általában a csalán teát kúraszerűen a tavaszi fáradtság érzetekor használják.
15: A szúros csalánlevelek, bármennyire is hihetetlennek tűnik, nem csak tápanyagban és vitaminokban gazdagok, de ízük is kitűnő. Régen levest, főzeléket, párolt ételt készítettek belőle. A csalán sokrétűségét mutatja, hogy nem csak a gyógyászat és a konyhaművészet figyelt fel rá, de az ipar is hasznosítja.
17: Nagy méretekben vonják ki a leveléből a zöld színt adó klorofilt, és ez természetes színező anyagként szolgál. Régebben például háború idején egyébként a szárában lévő rostokból ugyanúgy szőttek, mint a kenderből.
15: A szépségápolásban is komoly szerep jut a csalánnak. Molnár Ferenc több mint 20 éve foglalkozik gyógynövényekből készült kozmetikumok előállításával. A frissen szedett csalánt felhasználás előtt minden esetben megmossák, majd feldarabolják. Víz vagy csíraolaj hozzáadásával turmixot, azaz pulpot készítenek belőle.
18: A kozmetika például használja a nyugtatópakoláshoz is, tehát más növényekkel kombinálva természetesen, mert önmagában élénkítés, illetve keringésfokozó hatása van. Ha önmagában használjuk fel, akkor a narancsbőre vagy a cellulit elleni készítményeknél kiválóan lehet alkalmazni, míg a gyógynövényekkel kombinálva pedig a nyugtató hatását lehet kihasználni. A hajápolásnál pedig akár ennek a pultnak a levét, akár a friss csalának a főzetét lehet használni hajöblítőnek, mert finom, könnyű, lágy lesz tőle a haj.
15: A szépség kulcsa tehát ez a szúrós növény, bár csípése rengeteg kellemetlenséget okoz, a májusi friss hajtások életerővel töltik meg fogyasztóját. Egy dologra azonban nem árt odafigyelni. A forgalmas utak mentén növekvő csalán megköti a méreganyagokat, így a növény gyógyereje többet árt, mint használ.
12: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
15: Reklám.
19: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
3: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.

0: Magyarországon minden harmadik embert érint a száraz szem betegsége, időskorban pedig még gyakoribb, főleg a nők körében. Hogy milyen tüneteknél beszélhetünk a betegségről, meg lehet-e előzni a kialakulását, és ha már érintettek vagyunk, akkor hogyan lehet kezelni és elkerülni az ezzel járó szövődményeket? Arról dr. Németh János professzort, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tudományos igazgatóhelyettesét Balázs Zsanett kérdezte.
1: Száraz szem betegségről akkor beszélünk, ha az illetőnek ilyen törés, szúrás érzés van a szemében, emellett enyhén kivörösödik a szeme, és ezt az egész állapotot az okozza, hogy kevés a könnye, vagy pedig az okozza, hogy a könny fokozottan párolog, és mind a kettőhoz vezet, hogy a szemfelszín időnként kiszárad, és egy kis gyulladás keletkezik, amely aztán okozza ezeket a kellemetlen panaszokat.
2: Környezeti hatások mennyire vannak a szemünkre hatással?
1: Pontosan itt a szemfelszínre nagy hatással van a környezet, mert könny az normálisan is párolog, de ha olyan körülmények vannak a környezetben, ami a párolgást fokozza, akkor ez a szem kiszáradásához vezet, vagy hamarabb kiszárad a szemfelszín. Ilyen például, hogyha nagyon húzatos a környezet, vagy akkor is, ha nagyon alacsony a páratartalom a szobában. Ugye ide vezet a téli fűtés is, de a légkondicionálóknak a használata is. Meg kell említeni, hogy a nagyvárosi levegő sem nagyon megfelelő a szemfelszín számára, rengeteg méreganyag rakódik le a kipufogó gázokból a szemfelszínre, és ez is rontja a helyzetet.
2: Más hatások, gondolok itt például a gyógyszerek szedésére, ezek is befolyásolhatják a száraz szembetegség kialakulását?
1: Igen, figyelembe kell venni, hogy olyan betegeken, akiknek száraz szemük van, vagy kialakul a száraz szembetegség, ehhez hozzájárulhat, vagy inkább akár okozhatja is az, hogy olyan általános gyógyszert szed az illető, amely a könnytermelést csökkenti. Ilyenek között olyan gyógyszerek is vannak, amit nagyon sokan használnak, például a depresszió elleni gyógyszerek egy része, vagy az allergiás betegségek kezelésére használt gyógyszerek, de még más gyógyszerek is. Úgyhogy ha valakinek száraz szem panaszai vannak, akkor ezt a házi orvossal érdemes megbeszélni, hogy olyan általános kezelést kapjon, ami nem rontja ezt a helyzetet. Szeretném említeni azt is, hogy bizonyos szemészeti kezelések is hozzájárulhatnak a száraz szemhez, és itt olyan betegségek jönnek szóba, amelyek miatt éveken, évtizedeken keresztül szükséges szemcsepp adagolása, ilyen például a zöldhályok betegsége, ahol ez a kezelés elengedhetetlen. Azonban a szemcseppekben tartósítószer van, amely káros a szemfelszínre és száraz szembetegséget okozhat.
2: Kiknél alakul ki elsősorban a száraz szembetegség?
1: Elsősorban ez azért idősebb korban szokott jelentkezni. Nagyon jellemző nőkben a menopauza idején a hormonális változások okozzák a könny összetételének a változását, könnymennyiség csökkenését, amely száraz szemhez vezet. De azt kell mondjam, hogy sajnos fiatal korban is vannak veszélyeztetett csoportok, ilyenek például, akik kontaktlencsét viselnek, vagy gyakran van allergiás kötőhártya gyulladásuk. Ami életkortól független, de nagyon gyakran ugye a fiatalokat érinti, mert ők használják leginkább a számítógépeket, a mobileszközöket, nagyon gyakran nézegetik, és ez bizony sajnos oda vezet, hogy a fokozott érdeklődés miatt az illető sokkal ritkábban pislog, mint normálisan, és ugyan nincsen szemfelszínen eltérés megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem. És hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
2: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
1: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet. Továbbá, mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
2: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
1: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, két szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni a szemészetre. Nincsen szemfelszínen eltérés megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő, a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem, és hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
2: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
1: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet tovább. Mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt, hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
2: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
1: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, két szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni a szemészetre.
0: Obbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Vagyok.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: way to heaven.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé záport, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Day. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
8: Három évtized legendája az amerikai kislemezlisták éléről egy újabb U.S. Fever Show veszi kezdetét a következő 120 percben. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, Sommer Gábor a mikrofonnál, és a következő két órában újra felidézünk egy évet, illetve ennek amerikai listavezetőit. Az év a következő két órában pedig nem más, mint az ezred forduló, vagyis 2000 listavezetőit pörgetjük. A legjobbakat tehát a következő 120 percben itt a U.S. US Fever Show-ban. A kezdésben jön egy holland elektronikus formáció, 1999 és 2002 között élték fénykorukat, méghozzá a producer Sebastian Molin, illetve Elke Kahlberg, valamint az énekes Judith Anna Pronk alkotta az Alice DJ formációját. 2000-ben pedig az amerikai kislemezlistát a Better Off Alone is vezette, a kezdet után pedig jön egy olasz elektronikus háromtagú zenekar, amely a 90-es évek végén alakult, a köztudatban az egyik nemzetközi slágerükkel robbantak be, méghozzá a Blue Dabba D című dallal, két másik slágerük a Move Your Body, illetve a Too Much of Heaven, mindkettő a 99-ben megjelent Europop albumon található, az Eiffel név egyébként egy számítógépes program által lett generálva, a 65 pedig egy hiba volt a demón, mert eredetileg egy telefonszám része volt. Az együttes közepes sikereket ért el az Egyesült Államokban, a Europop album bekerült a top 5 album közé a Billboard 200-as listáján, a Blue a 6. helyen volt a Billboard listáján, és ez volt az egyetlen olyan olasz pop és dance együttes, amely ilyen magas sikereket ért el az Egyesült Államokban. Az Alice DJ után az Eiffel 65 2000-es januári listavezetője a Move Your Body, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Az amerikai kislemez vissza a vezető dalokkal, ez itt tehát a US Fever Show. A mai napon pedig 2000 legjobbjaiból válogatunk. A folytatásban jön egy olyan amerikai pop R&B énekes és dalszövegíró, aki 1980. december 18-án született New Yorkban. Kezdeti pályafutásáról pedig azt érdemes tudni, hogy 1992-ben csatlakozott a Disney Channel-en futó The New Mickey Mouse Clubhoz, ahol Justin Timberlake és Britney Spears mellett is gyakran feltűnt. 1994-ben kezdődött el Christina Aguilera pályafutása, amikor is Japánban Keizo Nakashimivel elkészítette az All I Wanna Do című duettet, miután pedig 98-ban visszatért az Egyesült Államokba, felkérték a Mulan című Disney film betétdalának, a Reflection-nek az elkészítésére. A dal jó kritikákat kapott, sőt még Golden Globe jelölt is volt anno, és jelölték a legjobb animációs filmhez készült zenei kategóriában Golden Globe díjra. Nem sokkal később megjelent Christina debütáló albuma, amin több dala, Genie in a Bottle, What a Girl Wants, vagy éppen az I'm Turned to You is sikeres lett. Az énekesnő elnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy díjat. 2000-ben készítette el spanyol nyelvű albumát Mire Fleo címmel, 2001-ben pedig Lil Kim Pinkel és Mayával közösen feldolgozták a Moulin Rouge című filmhez Patti LaBelle Lady Marmalade című dalát. A dal 5 hétig vezette az amerikai Billboard 600 sláger listát, és 11 másik országban is lista első volt. A feldolgozás minden 4 énekes újabb Grammy-díjat kapott. Hamarosan tehát Christina Aguilera-t hallgatjuk, utána viszont hallgatunk egy Pennsylvaniából, Collegeville-ből származó alternatív punk rock együttest, aminek Jimmy Pop, Jared Hasselhoff, DJ Kubol, illetve Dean, illetve Daniel P. Cartier a tagjai. A Blue Tongue Gang dalai tipikusan a humoros, szatirikus vonalat követik, a legismertebb dalai talán a Firewater Burn, illetve a The Bad Touch. 92 óta egyébként a The Blue Tongue Gang mindezidáig több mint 6 millió lemezt adott el. Christina Aguilera bemutatkozó dala, tehát 2000 januárjából a Genie in a Bottle, utána pedig a Blue Tongue Gang és a The Bad Touch 2000 amerikai lista vezetői közül, itt a legendák órájában.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Már is folytatjuk kalandozásunkat a 2000-es év amerikai listavezetői között, és a következőkben egy Grammy jelölt amerikai fiúbanda érkezik, már innen egyébként sokat lehet sejteni. Egyébként ők voltak Louis Pearlman menedzser első csapata. Hivatalosan 1993. április 20-án alakultak együttessé, 13 top 40-es daluk volt a Billboard 600 slágerlistán, és 100

Dio albumot adtak el, ezzel pedig ők lettek minden idők legnépszerűbb fiú együttese. A négy tagú csapat Nick Carterből, Javi Duroo-ból, Brian Littrellből és AJ McLeanből áll az ötödik alapító Kevin Richardson, még annó 2006-ban hagyta el a Backstreet Boys-ot. Hát, és nem kell, hogy mondjam, 2000-ben aztán a Backstreet Boys annyira tarolt, hogy három listavezetőjük is volt az amerikai kislemez listán, úgyhogy szépen sorban hallgatjuk őket. Először jön a The One, aztán pedig a Shape of My Heart, tehát a Backstreet Boys 2000-es listavezetőiből, itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: A Backstreet Boys sikerei ezzel még nem értek véget, hiszen ígértem én még egy harmadik listavezetőt is. Pillanatokon belül elárulok majd melyik is volt ez, utána viszont egy újabb punk rock együttest hallgatunk, amely Tom DeLonge, Mark Hoppus, illetve Scott Raynor alapított még 1992-ben San Diego egyik északi Poway nevű külvárosában. Ez pedig nem más, mint a Blink-182. A dobos Raynort egyébként alkohol problémái miatt Travis Barker váltotta le még 1998-ban a Blink-182 amerikai turnéjának közepén. A Blink-182 fülbemászó dallamairól, a gúnyos és néha igen durva, botrányos tartalmú humoráról volt ismert. A dalszövegek tartalma az utolsó albumokat megelőzően humoros és felemelő volt. 2005. február 22-én rajongók hatalmas megdöbbenésére a Blink-182 bejelentette, hogy az együttes határozatlan ideig szünetet tart, Hoppus és DeLonge között ugyanis nagyon megromlott a viszony. Utóbbi jelenleg új együttesével, az Angels and Airwaves-el turnézik. Travis Barker 2008 szeptemberi súlyos repülőgép balesete, valamint az előző lemezük producerének hirtelen halála azonban újra összehozta a zenekar tagjait, ami ahhoz vezetett, hogy 2009-ben a rajongók legnagyobb örömére bejelentették, hogy újra összeállnak, újult erővel látnak munkához, új albumot és nagy turnét tervez a Blink-182, 2000-ben pedig egy olyan dallal vezették az amerikai kislemez listát, aminek klipje pont az egyik Backstreet Boys méghozzá a The One paródiája volt. Úgyhogy a Backstreet Boys stílusosan még a 2000-es év februárjának listavezetőivel, a Show Me The Meaning Of Being Lonely-val, utána pedig a Blink-182 All The Small Things ugyancsak februári listavezetőként itt a US Fever Show-ban.

Az amerikai kisnemezést a legjobbjaival pörgetjük tovább a US Fever Show-t, és jön egy olyan lánycsapat, akik eredetileg még 1990-ben négyes felállásban indultak. Ekkor a két alapítótak, Beyoncé Knowles, illetve Latavia Robertson mindössze még csak 9 évesek voltak. 1992-ben csatlakozott Beyoncé unokatestvére Kelly Rowland, majd pedig egy évvel később Beyoncé pattársa LaToya Luckett. A lányok a Killing Time című dallal debütáltak, ami az 1997-es Men in Black soundtrackjeként kapott helyet. Első nagylemezüket 1998. februárjában adták ki, Destiny's Child néven. Az album első kislemeze a No No No lett két teljesen különböző verzióban. A No No No Part 2-t Wyclef Jean-nal készítették el. A dal hamar elérte az első pozíciót a Billboard 6 R&B Hip Hop Singles and Tracks listáján. A kislemez 1 millió példányban kelt el csak az USA-ban. Második nagylemezük a The Writing on the Wall 1999. júniusában jelent meg és pozitív kritikákat kapott. Erről a lemezről az első kislemez a Bills Bills Bills című dal lett, ami number one pozíciót ért el a Billboard 600 listán. A lemez maga pedig a Billboard 200-as listáján a 6. helyen nyitott. A második single a Bugaboo lett, ami a 40-es lista elejére jutott, viszont a sikerek ellenére a csapaton belül feszülté vált a hangulat. Latavia és LaToya elhagyta a csapatot, mert úgy gondolták, hogy menedzserük Matthew Knowles igazságtalanul kivételez lányával, Beyoncéval. Azonban erről a rajongók mit sem sejtetek, amíg 2000 februárjában meg nem jelent a Destiny's Child videóklipja Say My Name, amiben Kelly Rowland és Beyoncé mellett két új tag, Michelle Williams, illetve Farrah Franklin szerepelt. Az év végén azonban Farrah elhagyta a csapatot. 2005. június 12-én egy barcelonai fellépésen a Destiny's Child bejelentette, hogy nem rendeznek több közös fellépést, hanem ezentúl mindenki a maga útját fogja járni zenei, színházi, televíziós vagy film karrierjén. A World Music Award szerint a Destiny's Child volt minden idők a legtöbb lemezét eladó női zenei csapata, az amerikai Billboard szerint pedig a Destiny's Child volt a harmadik legnagyobb trió valaha. Éppen ezért hallgatunk egy 2000-es duplázást, méghozzá először az Independent Woman első részét, ami a Charlie angyalainak volt egyébként a betétdala, utána pedig egy újabb Destiny's Child listavezető Amerikából, a Stand Up For Love, nem sokára itt a US Fever Show-ban.

A feléhez közelítünk a mai multidézésnek, viszont ebben az órában van még két olyan dal, amit mindenképpen meg kell, hogy hallgassunk az amerikai kislemezlista éléről, mivel az első dal egy kicsit hosszúra sikeredett. Én nem is szaporítanám a szót, hanem jelenteném, hogy 2000 júniusában Eminem és Dido közöse a Stan bizonyult a legjobbnak, utána pedig egy nagy mexikói gitármágust, Santanát hallgatjuk a Maria Maria opuszával februári listavezetőként, egy kis szünet után pedig jönnek a további 2000-es listavezetők, szóval ne menjenek sehova, a US Fever Show nem sokára folytatódik.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvosszakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni mélyedek ki a busztalapot! legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
8: Az amerikai kislemez listák legjobbjaival tovább folytatódik a U.S. Fever Show. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, Sommer Gábor vagyok. És ahogy már az előző órában hallhatták, a mai napon 2000 legjobbjaiból válogatunk, azokból a dalokból, amelyek ebben az évben az amerikai kislemez listán a number one pozíciót érték el. Már is megyünk tovább egy újabb duplázással, illetve egy olyan énekesnővel, akinek első albuma 1993-ban jelent meg, Take Me As I Am címmel. Az album első nagy sikere a Wild One című dal volt, ezen kívül egy Janis Joplin feldolgozás, a Piece of My Heart lett igazán sikeres. Faith Hill második country albuma 1995-ben jelent meg, It Matters To Me címmel. Ezután 3 évig nem készített új lemezt, mely idő alatt Tim McGraw-val családot alapított. Pihenője idején férjével énekelt egy duettet, az It's Your Love-ot, mely 6 hétig vezette az amerikai listát, és 2 díjat is kapott, egyrészt az Academy of Country Music-től, illetve a Country Music Association-től. 1998-ban a Fate című albuma sokkal popposabb lett, mint az előzőek, a This Kiss című dal egyből a top listák elejére került. 1999-ben kiadott Brief című albuma még az előzőnél is nagyobb siker lett, címadó dala rögtön a listák élére került, a The Way You Love Me pedig 57 hétig szerepelt a Billboard listáján, 3 Grammy-díjat is nyert az album, köztük a legjobb country albumnak járót. 2002-ben jelent meg a következő stúdióalbum Cry címmel, melynek Fate már a társ producere lett, az albumon található dalokat pedig kevesebbet játszották a rádiók, ennek ellenére világszerte majdnem 4 millió példány fogyott el belőle, és egy újabb Grammy-díjat ért. 2004-ben filmszerepet játszott a Frank Oz által rendezett Stepford Wives, vagyis a Stepfordi feleségek című filmben Nicole Kidman egyik partnereként, és azóta Faith Hill még mindig inkább a country fele viszi el az zenei vonalat. 2000-ben jelent meg tehát mindmáig legsikeresebb albuma, erről pedig a 2 legnagyobb dal természetesen vezette is az amerikai kislemez listát. Januárból jön a Brief, utána pedig októberi lista vezetője 2000-ből, Faith Hill és The Way You Love Me nem sokára itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Már is folytatódik a US Fever Show, és hogyha már az előbb Faith Hillnél két dalt hallgattunk, akkor még mindig maradunk ennél a vonalnál, hiszen ugyanebben az évben volt nekünk egy olyan 1975-ös születésű madridi énekesünk, aki bizony ugyanennyi dallal vezette az

0: amerikai sorozatban, a két pasi meg egy kicsiben Charlie Sheen oldalán. Jön tehát Enrique Iglesias 2000-es amerikai kislemezlista duplázása a Rhythm Divine, illetve ezt követve a Be With You nem sokára itt a US Fever Showban.
1: Escucha el ritmo.

0: Hobby Rádió.
1: Igazi örökzöldek, amelyeket soha nem ununk meg, az amerikaiak pedig number one pozíciót szavaztak neki az idők során, nevezetesen a mai napon 2000 legjobbjait tallózzuk. Egy igen különleges hangú amerikai R&B és soul énekessel, dalszerzővel, sőt egy színésszel és zenei producerrel megyünk tovább. Tipikus hangjáról lehet Macy Gray-t megismerni, mindmáig egyébként Macy Gray-nek 4 stúdióalbuma, egy Greatest Hits albuma, illetve egy élő koncert felvétele jelent meg, legutóbb például 2007 márciusában, amiért egyébként egy Grammy jelölést kapott, sőt meg is nyerte ezt. Feltűnt egyébként több filmben is, többek között a Training Day-ben, a Spider-Man-ben, illetve az Idlewild-ban is. Legismertebb dala Macy Gray-nek mindmelyik az I Try, ami a multi-platinummá vált debütáló albumán, az On How Life Is címűn jelent meg, anno még 1999 végén, 2009 már márciusában pedig a dal, az I Try átvette a vezetést az amerikai kislemezlistán. Hamarosan őt hallgatjuk, előtte azonban jön a Police frontembere Gordon Sumner alias Sting, Cheb Mamival közösen a Desert Rose már is jön 2000 amerikai listavezetői közül itt a US Fever Showban.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád. A Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
6: A US Fever Show továbbra is a 2000-es év legnagyobb sikerdalait pörgeti az amerikai kislemezlisták éléről, a következőkben pedig a pop nagyasszonya jön. Én azt hiszem előre szólhatok, hogy sok olyan US Fever Show lesz, amiben itt lesz Madonna, hiszen ő azért minden évben elkövetett olyan dolgokat, illetve hozott olyan dalokat, amik bizony nem ám az, hogy valahol a lista elejében, hanem a leges legtetején végeztek. No hát kérem szépen, kettő ilyen is volt az ezredfordulón 2000-ben, méghozzá az egyik egy olyan videóklippes dal, aminek hát át kellett, hogy vágják az eredeti verzióját, bár mondjuk ez Madonnától egyébként nem meglepő. Szóval a Musicnak készült eredetileg egy olyan videóklipje, aminek a végét egyszerűen levágták, mert hát akkoriban azt mondták, hogy hát Madonna, ez nagyon-nagyon szexuálisan túlfűtött, inkább csak az elejét adjuk le. Egyes zenecsatornák aztán végül is később leadták a teljes klipet, nem véletlen lett egyébként, hát cenzúrázva egy picit. Úgyhogy hamarosan a Musicot hallgatjuk méghozzá 2000 szeptember. Emberéből. Előtte azonban egy James Bond film betét dal Die Another Day címmel Madonna amerikai listavezetői közül itt a legendák órájában.

Tovább folytatódik a legendák órája, vagyis a US Fever Show 2000 legjobbjaival, és hogyha ma már hallgattunk Christina Aguilera-t, akkor már egyébként lehet sejteni, hogy egy név nem maradhat ki a sorból, méghozzá az az amerikai énekesnő, aki Macomban, Mississippi-ben született 1981. december 2-án, ő pedig nem más, mint Britney Spears. 17 évesen Baby One More Time című albumával lett igazi világsztár, ami hetekig vezette a toplistákat, 12-szeres platina lemez lett, és Britney 99-ben megkap az MTV Europe Awards legjobb női énekesének, legjobb pop énekesének és legjobb új tehetségének járó díját. Második albuma az Oops I Did It Again készítése idején anyjával könyvet írt, Heart to Heart címmel és világkörüli turnéra indult. Megjelent még egy könyve, amelyet szintén édesanyjával írt, és ez a szeretet éneke, mely nem tisztán életrajzi jellegű, hanem egy tehetséges és jó hangú lány történetét meséli el. 2001-es élete első filmje az Álmok útján is elkészült, de hatalmasat bukott. Harmadik albuma a Britney 2003. november 18-án jelent meg, erről pedig az első kislemez az I'm Slave for You volt. Negyedik albuma az In the Zone 2004-es megjelenésű, és ezen szerepelt együtt példaképével Madonnával, a vele közösen készített Me Against the Music opusszal. Ezek után még kiadott egy válogatás, illetve egy remix albumot, és ebben az időben férjhez ment, két gyermeke született, majd pedig elvált. Sokáig vélt vagy valós botrányaival szerepelt az újságok címlapján, 2007-ben tért vissza a zenei életbe a Blackout lemezével, következő albuma pedig a 2008-as Circus volt. Második válogatás lemeze The Singers Collection címen ünnepli meg a 10 éves pályafutását, 2010 tavaszán várható majd ez a lemez megjelenés. 2000-ben pedig Britney Spears úgy robbant be, ahogy annak rendje módja szerint meg volt írva, jön a Lucky, utána pedig a Sometimes, a 2000-es év amerikai legjobbjai közül itt a US Fever Show-ban.

Már csak egy dal maradt hátra a 2000-es év tallózásából, természetesen sok más Number One-t meg lehetett volna még a mai napon hallgatni, de hát ennyi fért bele ebbe a 120 percbe. Mára már csak Lara Fabian maradt az I Will Love Again-nel, és én ezzel meg is köszönöm az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben azonban újra számítok a figyelmükre. 1990-be fogunk utazni, és tallózzuk, meg természetesen meghallgatunk 24 olyan dalt, ami 1990-ben a Number One pozícióba jutott az amerikai kislemez listán. Én már a tisztelettel köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben mindenképpen. Remélem, hogy találkozunk. Sommer Gábort és a US Fever Show örök klasszikusait hallották. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen szép a napjuk, viszont hallásra!

0: Fever Show. Fever Show. Music that will
1: throw you into a fever. Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdéstől van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel, no, és kevés focival. No, no. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 21-én köszöntjük Leila és Alajos nevű kedves hallgatóinkat. A Leila női név perzsa, angol eredetű, jelentése sötét hajú. Június 21-én kívül ünnepelnek még a Leilák február 13-án is. A név becézése Leilácska, Ella, Elácska, Eli, Elike, Ila és Ilus. Ezen a napon ünnepelnek Alajos nevű kedves hallgatóink is. Elemeinek a jelentése egész és bölcs. Az Alajosok június 21-én kívül ünnepelnek még október 17-én is. Jeles viselője névnek Au Alajos magyar zeneszerző, Német Alajos, azaz Loizi, a Bikini Együttes alapítója, és ön, kedves Alajos. Ezen a napon köszöntjük még Aloizia, Aluma, Demetria, Félix, Chloé, Luisa, Olga, Radomél és Ralph nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Ha befogod a számat, még jó, hogy ordítok. Hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek, s ha zavarba hozol, védekezek.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 18. századdal kezdünk. 1732. június 21-én megszületett Martha Washington, az USA első first lady-e. A 19. század közepével folytatjuk. 1872. június 21-én 70 éves korában meghalt Friedrich Froebel, német pedagógus és óvoda alapító, a Bad Liebenstein melletti Marienthal kastélyban. 1831 és 1836 között Svájcban tevékenykedett, különböző iskolákat alapított, és részt vett a népiskolai tanárképzésben. Felismerte a jelentőségét az iskola előtti nevelésnek, amely a gyermekek tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első gondozó játék és foglalkoztató intézetet a türingiai Blankenburgban, amelyeket 1840-től óvodáknak nevezett el. Froebel születésnapjára emlékezve tartják minden évben az óvodanapot. A 20. század elejével folytatjuk. 1905. június 21-én született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író. Maradjunk még a 20. században. 1913. június 21-én Tini Broadwack ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőgépről. Ő volt az első női ejtőernyős. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé. 1948. június 21-én a Manchester Mark 1 nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Folytassuk. 1953-mal június 21-én Budapesten megszületett Gergely Gábor, többszörös bajnok, asztali teniszező. Pályafutását a KSI-ben kezdte, 1970 óta a BVSC 280-szoros válogatott, 13-szoros bajnok játékosa. Párosban és csapatban világbajnok, egyesben párosban és csapatban kétszer is Európa bajnok, valamint EB ezüstérmes és bronzérmes. 1982-vel folytatjuk. Június 21-e a zenevilágnapja. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Flore, francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, az akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. És most lépjünk a 21. századba. 2003. június 21-én díszdoktorrá avatták a Debreceni Egyetemen Olá Györgyöt, a magyar származású Nobel-díjas kémikust.

0: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
1: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. június 21-e, évközi 12. vasárnap. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 26-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvalen

0: engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Elmélkedés, a bizalom evangéliuma. A mai evangélium háromszor is ismétli Jézus felszólítását, ne féljetek. Ez nem véletlen. A félelem az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amely a bűnbeeséssel belépett az emberi történelembe. Meghallottam lépteidet, és féltem, mondja Ádám. A félelem azóta sokféle formában megjelenik, félelem a kudarctól, az elutasítástól, a betegségtől, a haláltól, vagy éppen attól, hogy bátran megvalljuk hitünket, vállaljuk a nehézségeket, a küzdelmet, a keresztet. Jézus arra hív minket is, hogy a bizalom útját válasszuk. Aki követi őt, annak a félelemnél fontosabb a mennyei atyába és az ő gondviselésébe vetett bizalom. Jézus nem ígér könnyű utat. Ha engem üldöztet, titeket is üldözni fognak, mondja. De azt megígéri, hogy minden hajszálunk számon van tartva. Ez a kép nem pusztán költői túlzás, hanem annak kifejezése, hogy Isten gondoskodása a legapróbb dolgokig áthatja életünket. A tanítvány sorsa nem a rejtőzködés, hanem a tanúságtétel. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Ez a felszólítás ma nekünk szól, amikor oly sok a rejtőzködés, a megalkuvás, az óvatos hallgatás hitünkről. Pedig az evangélium lényege az, hogy nem maradhatunk némák, mert az nem volna tanúságtétel. És itt érkezünk a szakasz egyik legfontosabb kijelentéséhez. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Ez nem fenyegetés, hanem ígéret, a mi hűségünkre adott isteni válasz és megerősítő szeretet. Egy idős pap mesélte, hogy egy fiatal ember a nagypénteki liturgia végén odalépett hozzá, és ezt mondta. Amikor a kereszt előtti hódolatkor megérintettem a keresztet, különös érzést töltött el. Ez a kereszt mindig itt van a templomban, de ma egészen közel kerültem hozzá. A pap megkérdezte tőle, és mi változott meg benned? A fiatal ember csak annyit felelt. Sokszor még attól is féltem eddig, hogy valaki meglát, ha keresztet vetek. Ma először nem féltem attól, hogy valaki meglát, amint kifejezem az Úr iránti hitemet, szeretetemet. Ez az egyszerű mozdulat, a kereszt megérintése Jézus tanításának élő példája. A hit nem csupán benső érzés, hanem nyílt, szeretetteljes vállalása annak, hogy Krisztushoz tartozom. És ha gyengeségeink, félelmeink újra meg újra fel is bukkannak, az Atya előtt minden őszinte tanúságtétel számít. Egyetlen mozdulat, egy csendes, akár szavak nélküli ima, egy kedves szó Krisztusról, ezek mind olyan jelek, amelyekkel megvalljuk, hogy Jézus az életünk ura. Az evangélium nem idealizálja a tanítvány sorsát. Jézus nem mondja, ha hiszel, akkor nem lesz bajod. Épp ellenkezőleg. A hívő ember nem kerülheti el a nehézségeket, sőt olykor épp hite miatt válik a gúny a megvetés célpontjává. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki félelmei ellenére is vállalja az igazat, a jót, és nem tagadja meg Krisztust. Napjainkban, amikor sokszor közönnyel, vagy éppen nyílt elutasítással találkozunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy kimerjük-e mondani, igen, én Krisztushoz tartozom. Az ilyen bátor hit nem harsány, példamutató és bátorító mások számára. Jézus két képpel zárja tanítását, a verebek és a hajszálak példájával. A világ legjelentéktelenednek tűnő dolgairól kijelenti, hogy az Atya látja, számon tartja. Hát akkor hogy ne tudna rólunk, az ő gyermekeiről? Ez a bizalom az, ami a félelmet legyőzi. Mert nem önmagunkért vagyunk bátrak, hanem azért, mert egy nálunk nagyobb személy, Isten oltalmát érezzük. Mennyei Atyám, Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Tudod, mitől félek, mikor gyengül meg a hitem, mikor hallgatok, pedig tanúságot kellene tennem. Add, hogy ne az emberek tetszését keressem, hanem a te akaratodat. Sok mindenre vagyok képes félelemből. Néha elrejtem, elhallgatom a hitem, csendben maradok, amikor rólad kellene szólnom. Adj nekem bátorságot, hogy megmerjelek vallani, ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel. Hiszem, hogy ismersz engem, és nem feledkezel meg rólam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az időszámításunk előtti 3. században Eratoszthenész precíziós műszerek nélkül megmérte a Föld sugarát? Eredménye a jelenleg is elfogadott értékhez képest 1%-os pontosságú.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
5: Újraindítják a visegrádi együttműködést, kedden Gödöllőn tartanak V4 csúcsot. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elfogadhatatlan a napi 1 millió eurós büntetés Magyar Péter szerint. A miniszterelnök sajtótájékoztatón értékelte az EU csúcsot. A migráció témájában 19 tagállam levelet írta az Európai Bizottság elnökének, amelyben új megoldásokat kértek, hogy megállíthassák az illegális migrációt. A kormányfő nem tudja elfogadni, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan bírósági ítélet alapján, ami teljesen más jogi környezetben született. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a Tisza szeptemberben csatlakozhat az Európai Néppárthoz. Sulyog Tamás végül aláírta a vitatott alaptörvény módosítást, amely a jövőben kizárja a miniszterelnöki tisztségből azokat, akik összesen már 8 évet töltöttek hivatalban. A köztársasági elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a szabályozás európai parlamentáris rendszerekben szinte ismeretlen. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnöki posztjáról. A kuratórium már meg is választotta utódját, az elnöki feladatokat a jövőben Madarász László látja el. Orbán Balázs lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés által elfogadott, illetve előkészítés alatt álló jogszabálymódosítások alapjaiban érintik az MCC és más alapítványok működését. Az új szabályozás pedig jelentős változásokat hoz az alapítvány életében, amelyekkel nem ért egyet. Akár fel is dobbanhat az internetről rendelt olcsó telefontöltő. Egy brit fogyasztóvédelmi szervezet különböző webshopokról rendelt töltőket tesztelt, az eredmények aggasztóak. A 15 eszköz közül 9 balesetveszélyes, 8 akár fel is dobbanhat. Akad köztük olyan termék is, amelyet az almás logóval láttak el, de az olcsó hamisítvány sem ment át a próbán. Nem a Marsról származik, a Marsról származó meteorit. Kanadai kutatók vizsgálata olyan ásványi szemcséket talált a vörös bolygóról származó meteoritban, amikről úgy vélik, talán nem is a Marson keletkeztek. A gránát ugyanis egy olyan ásvány, amelyet korábban nem azonosítottak a mintában. A felfedezés új megvilágításba helyezi a bolygó geológiai történetét. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű, az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű, a légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
6: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
7: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
6: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
7: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
8: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Súlyog Péter, hogy ki vagyok? Hogy ki vagyok, kérdezed. Ki azt hiszed, ismered az identitásod? Ugyanaz vagyok, mint te. A rendszerben csak leírt számok. Taj, adó, bankszámla, hívószám, s személyi azonosító jel. De ezektől szívekben nem, csak adathordozókon van számunkra hely. Hős vagyok, ha vágyaid szerint győzve térek meg a csatából, de ha elbukom, mindenki bűnöst kiállt, s holtomig csak vádol. Humán erőforrás vagyok statisztikákban sok nagy multinál, kit egyszerűen másikra cserélnek, ha már nem megfelelően funkcionál. Egyszerre vagyok vágy, reménység, fájdalom. Egyszerre nyúzlak meg, és mégis sírok a válladon. Művész vagyok, s egyben maga az alkotás. Dal vagyok, mégis mind csak hallgatás. Teremtés vagyok, és vele együtt gyilkosság. Fájdalom, kín, mégis boldogság. Hogy ki vagyok? Kérdezed. Ki azt hiszed, ismered az identitásod? Az vagyok csak, akinek látni akarnak egyre mások. Olyan vagyok, amilyennek hisznek, elképzelnek és álmodnak. Olyan vagyok, amilyenni a gondolatokban, hiedelmekben és pletykákban alkotnak. Egyszerre vagyok mindenki elképzelése, s egyszerre vagyok mindnek ellentéte. S hogy ki vagyok mindannak, aki kérdezi? Nem vagyok más, mint te. Te és itt a világon mindenki. Nem vagyok más, mint egy idegen, névtelen senki.
4: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: 166. szonet, Motuvum Istria. Gyönyörű völgy, zsúfolt bokrok közt rozsdás malomkerék, sok zöld, csend és szorongás. A hegyen épült város a középpen, s a görbe főült, a bástyáról nézem. Len a házak közt tetőtlen romházak, üres ablakok, négy fal. Mire várnak, hogy hazajönnek még az olasz holttak, kiket Tito jöttére meggyilkoltak? Ez nem horvát táj, a gyümölcs a fákon rohad, gyerek nem játszik az utcákon, üzlet nincs. Néha egy szótlan, mogorva alak suhad el, mintha szellem volna. Otthon ülnek, nem szeretnek kijárni a gyilkosok fiai és unokái. Motovon, Istria, 1993.
1: Hobbi rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Rózsa és Ibolya. Arany János verses meséjét Szabó Gyula mondja el.
1: Egyszer hol volt, hol nem, régecskén lehetett, s az óperenciás tengeren túl esett. Volt egy öreg király a tündér világba, s egy vén felesége a vasorrú bába. Házoknál temérdek kincs hevert rakáson, csűrben, kamarában, pincében, padláson, sok darab gyémántba, mint egy száraz lófej, szolga és szolgáló csak úgy bugdosott fel. De ami legdrágább gyémánt valanálok, az nem volt egyéb, mint szép, eladó lányok. Apjának édes, de anyjának mostoha gyermeke a tündér hajadon, Ibolya. Mint a kis Ibolya mejnő bokoraján, szemérmetes arcát fű közé takarván, úgy virult rejtekben nem jártak a lányhoz, fúvószél is alig fért az ablakához. De mint Ibolyácska hiába nem látni, messze bírja kedves illatát bocsátni. Úgy futott szép híre tündér Ibolyának, kezére királyok, hercegek vágyának. Megirigylé tőle álnok mostohája, beméne urához, s így beszélt hozzája. Apjok, ugye bizony, hogy már idestova eladó leány lesz ez a kis Ibolya? Dümmögött, s fejével vágott a vénember. Ej, biz, úgy mond, felnő a leány, mint kender. Ő ugyan szűkében nincsen a kérőnek, tudj a szösz, melyiket is fogadjam vőnek. Erre szól az asszony. Hát, ha lelkem, hát, ha még ma minden kérőt szépen elbocsátna, hogy a mi leányunk nem olyan kivető, maga jöjjön érte az igaz szerető. Maga jöjjön érte, s nagyra vesse fejét, ha Ibolyát kérje a fiatal cseléd, három nehéz munka lesz nyakába mérve, ha kidül belőle, halál az ő bére. Ráhagyja az apjok, mert úgy volt kapatva, mivel a vasorrú őtet úgy kapatta. Királyfiak jöttek, nagy hatalmasságok, de fogukat mind ott hagyá ő nagyságok. Végre egy királyfi, kinek neve Rózsa, eltekinte arra, csak látogatóba. Ismerős volt apja az öreg királlyal, mert egy aranyerdőn makkoltak a nyájjal. Ha tudta volna a vasorrú bába, mi forog Rózsának az esze ágába. De jó, hogy most egyszer rövidebb az esze, nem lett volna másképp belőle szép mese. Rózsa nem úgy kezdte hozzá, mint a többi. Minek ezt, gondolta, az orrukra kötni, hiszen egyik öreg se lesz feleségem, nem kívánja őket semmi némű részem. Alig győzte várni, hogy jöjjön az este, jött az egyszer aztán, mert az éj kergette. A király, mint tegnap, jó több linte torkán, Szent Gellér hegyén járt a másik boszorkány. Rózsa semrest kapja, fordul egyet térül, leold egy nagy létrát a ház tetejéről. A lány ablakához odatámasztotta, ablakkarikáját halkan kopogtatta. Hely, megrettent volna most a kis Ibolya, de a tündérek nem ijednek meg soha. Oda ment, kinyitá ablaka fiókját, s alig pillantá meg, megszerette Rózsát. Rózsa pedig tüstént a szívéhez kapott, attól félt kiugrik, noha csak mulatott, táncolt, örömében verte a bordáit, mint betyár a csárda folyógerendáit. Hallgattak, pedig helybe könnyű lett volna szóhoz jutni. Végre megszólamlott Rózsa. Ibolyám, gyer hozzánk, bizony meg nem bánod, szedek a kertünkben neked szép virágot. Mondd, Ibolya, minek olyan messze menni? Van a mi kertünkben, ott is lehet szedni. Akkor hallgatott, még ezt a szót is bánta, pedig vágyott lelke rózsa virágjára. Felelt neki rózsa: no, megnyugszom ebben, van egy szép virágszál a ti kertetekben, otthon a miénkben csak annak nincs párja, a kerekvilágnak legszebb ibolyája. Azzal kis kacsóját bal kezébe fogta, sokszor a jobbikkal végig simította, s nézett a szemébe soká, mintha benne bitangul behajtott szíveket keresne. És a nagy kék szemek, mintha orgazdának érzenék magukat, elelfordulának. Rózsa faggatódzott, ugye haragszol rám? Ibolya susogta: miért haragulnám? No hát, adj egy csókot, kérlek barátsággal. Igen, mondta Jány, de csak üvegen által. Úgy ám, egyet-kettőt ablakon keresztül, de majd száz meg százat amúgy mindenestül. Telt az éj azonban, és feljött a kis hold. Rózsa Ibolyához akkor ekképpen szólt: Ibolyám, szerelmem, szívem legelője, egyet mondanék én, kettő lesz belőle. Embertől soha én még meg nem ijedtem, de tátossal víni nincs egy szikra kedvem. Azt mondják, a nyilnak tenyerét kitartja, hozzávág az ember, s elolvad a kardja. Tudom, ha megkérlek, oly nehéz dolgot áld az a sütni való boszorkány mustohád. Így veszélynek el sok hercegek, királyok, intésemre szolgál szomorú példájuk. Jössz tehát, virágom, Ibolya tulipán, aranyzabot eszik szellő jó paripám, de egyék majd otthon, jer, nyerekbe veszlek, apád birodalmán reggelig túlteszlek. Válaszolt Ibolya: szívem szép szerelme, szöknöm éjnek éjén, válna szégyenemre, eredj, kérj apámtól, minek el csüggedni? Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi. Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi, mondta Rózsa bátran. Ebb fog el csüggedni. Holnapi nap, mely már neveztetik mának, megkérlek apádtól életem párjának. Így felelt, és nézte, milyen az ég alja. Látta, hogy már szépen szőkélik hajnalra. Ada egy csókot a Jánynak elmenőre, hogy akár 24 telt volna belőle. A király megért vén, mibe fárad Rózsa, nagyon megsajnálta, s ilyetén kép szóla: jaj, fiam, fogadj szót, e dologról tégy le. Úgy jársz, mint a többi, mit érsz aztán véle? Rózsa nem felelt rá, csak megrázta fejét, azzal mutatta ki, hogy nem kell a beszéd. Kapott a vasorú ezen a rossz pára, s kiszabá munkát jövő éjszakára. Látod azt az erdőt? Fáját mind levágod, eket a ligának, szekérnek csinálod, felszántod, bevetett hölgyét gabonával, s tisztelked el holnap búzakalácsával. Rózsa csak nevette, gondolá kötődnek. Később tudta meg, hogy hely, de hogy kötődtek. Éjfélig a dolgot mindenképp fontolta, akkor Ibolyához ment, s elpanaszolta. Csak mosolygott a Jány: hát egyéb baj nincsen, feküdj le, aludjál, Rózsa édes kincsem, sose búsulj, mire feltetszik a hajnal, kisül a kalács is, gyúrva tejjel, vajjal. Azonképpen történt. Rózsa mihelyt látott, vitte cintányéron a fehér kalácsot. Kinéz a vasorrú, nem hisz a szemének. Az erdő sehol sincs, megöli a méreg. Parancsolá mostan: azt a nagy hegyet mi? Sziklástól, kövestül el kell egyengetni, szőlővel berakni, sőt borából reggel kóstolót is hozni egy vagy két üveggel. Akkor éjjel Rózsa, azaz, hogy helyette, A tündér leányzó ezt is elkövette. No, ez eddig jól van, de van egy még hátra, s már ott maga kell ám a legény a gátra. Három vadparipa lángot fú tüzet hány, ha megüli rózsa, úgy övé lesz a jány, de ha meg nem bírja ülni és nyargalni, kegyetlen halállal kell neki meghalni. A fiú e dolgon újra elbúsula. Nincs Istentől a ló, ki a lángot fúja, most Ibolya sem tud segítségül lenni. Elment hozzá mégis, mint egy búcsú venni. Biztatta a kedves. Ne légy olyan gyarló, lovagod ki bátor, nem gyaláz meg a ló, nesz egy sarkantyú, köst fel a bokádra, s pattanj rájuk úgy, mint önön paripádra. Édesapám lészen az első paripa, ezt nagyon ne zaklasd, nem övé a hiba.

másodikat, bezzeg jól elnyúzta, ugratta, ütötte, vérig sarkantyúzta, hogy leszállott róla, üstökébe ragadt, s úgy megráncigálta, hogy kezébe szakadt. Akkor a fejéhez vágta vaskantárát, így fizette vissza jó karatja árát. Végre szép kimélve ült a harmadikra, és annyit se bántá, mint egy morzsaszikra. Nem soká leszállott, szolgálni körülte, sejemkendőjével szépen megtörülte. Reggel a banyának feldagadt a képes, mindenütt meglátszott a lovaglás kéke. Jaj, ha szegény rózsát új veszélybe ejti, farka vágását a kígyó sem felejti. Rózsa eljött kérni a menyasszony ágyat. Nos, tiéd, Ibolya, ennyi volt a vágyad, szólt a vén boszorkány. De egy fél tappot se viszed innen a jányt, fiú, engem úgyse. Rózsa fejét falba így sem igen verte, de a lány sejté, hogy kutya van a kertbe. Jaj, szerelmem, rózsám, szökni kell a háztól, sohasem maradsz meg álnok mostohámtól, felelt a legény. De hogy miképp szökhessünk? Ha kiállt nevünkről, ki felel helyettünk? Mert hogy ne felejtsem, mindig kiáltoza a mellékszobából, hogy rózsa, Ibolya. Aztán meg, ha én most paripámért mennék, nappal a cselédek könnyen észrevennék. Kell is az, mond a lány, itt ez a szűr, vedd rád, ha apám, anyám nem, benne más meg nem lát. Monda, és tűt vont ki piros kendőjéből, piros vért eresztett kisúlya hegyéből, három csöppet ejtett asztal szögletére, rózsa is, sötétebb volt a rózsavére. Akkor elillantak, bent meg a mostoha csak kiállt. Ott vagytok, rózsa, hé, Ibolya! És a három-három csepp vér az asztalon. Itt vagyunk, felelte vékonyan, vastagon. Végre, hogy felszáradt, a vér elhallgatott, látja is a vén tűz a nyitott ablakot. Nosza mindjárt tudja, s küldi az öreget, hozza föld alól is a szökevényeket. Ez alatt jól elment rózsa Ibolyával, nem sokat törődtek már a vén banyával. Egyszer mond Ibolya, nézz hátra, úgy tartom, jön apám utánunk, lángol a jobb arcom. Rózsa hátra tekint, de nem lát egyebet, csak egy sárkány forma fekete fölleget. Jaj, apám, apám az, a leányka mondá. Majd elér, megállj csak, hogy tegyük bolondá. Igen, én itt egy nagy szél vetésé válok, belőled meg egy vénaratót csinálok, majd felej, ha kérdi, ezt s ezt nem sejtetted? Igen, még mikor ezt a vetést vetetted. Elsült a hazugság, a király elhitte, asszonyának a hírt azonképpen vitte. Felcsattan a sátán, jaj, világ bolondja, hiszen Ibolya meg rózsa volt az, mondja. Szitta, mint a bokrot, a királyi száj szem elmerett, s mentségül ennyit monda, hájszen, visszaküldék nyomon, és hogy szabadulhat, úgy örül szegény, hogy elfogná anyulat. És mint szénahordó a szénás szekérre felhasalt egy felleg puha tetejére. Nézett jobbra-balra, de vetést nem látott, csak egy folyóvizet, meg egy rónaságot. Kidült-bedült malmot a folyón találla, őszöreg molnárja a zsilipen álla. Sóhajtott a vízre, hogy elhagyta árkát, s kőhajítás nyirol csúfolá a bárkát. Kérdi a molnártól. Hallja-e, kent földi, egy legényt, s leányt nem látott erre jönni? Mikor ezt a rossz malmot csináltam, felel a vén molnár, azóta se láttam. A király hírrel megint visszatére, most szállt még az áldás csőstül a fejére, minek el nem mondta a vasorrú bába,

0: megraká, s belökte a kályhazugába. Akkor maga úti készülethez látott, szénvonót kerese, pemetét, lapátot, farkat és két szárnyat kötözött belőle, még a vén király is visszaborzott tőle. Már nem messze volt a tündérföld határa, látszott, hol fehérlik egy kopasz határfa. Hát megint elkezdi a jány lassú hanggal. Jaj, most vén anyám jő, ég a fülem, a bal. Most nekem itt legjobb kerektóvá lennem, te pedig úszkáló kacsa lészesz bennem. Majd lerakja szárnyát és begázol, érted? Akkor csald a mélyre, s bukjál vízbe, érted? Víz alatt kiúszol az innenső szélre, ülj fel a lapátra meg a pemetére, mondjad aztán hip-hop, vagy egy-kettő-három, most mindjárt legyek túl a tündér határon. Alig mondhatá el, ott terem a sátán, a kacsát meglátja szép kerek tóhátán. Ismerlek, motyogta, jó madár, de várj csak, beragyog a tollad, mindjárt megcibállak. Azzal övig gázolt érte a kis tóba. Lebukott fenékre, s partra úszott rózsa. S míg nap a motoszkál, kézzel úgy, mint lábbal, már el is repült a pemete s lapáttal. Füstöt vet a tó is, fel a füstből pedig aranykarimájú felhő kerekedik, s eltűnt kedveséhez játszi szellőn úszván, utána vén anyja átkazúg a pusztán. Orcátlan szökött jány, fogjon meg az átkom, felejtsen el rózsád, ez a kívánságom. Ha elválik tőled bármi kis távolra, felejtsen el, mintha sose látott volna. Mennyi ocsmány szitkot, átkot mond a rája, még ezen felül is álnok mostohája. Istent is káromló, ördöngős szavakat, vétek volna könyvbe leírni azokat. S amint átkozódva száguldva előre, hát csak egy jégfelhő gombolyul belőle, elpaskolta kilenc helységnek határát, a szegény paraszt nép sirathatta kárát. Akkor a szélvészek összevesztek rajta, egy foszlányt belőle mindenik szakajta, hogy megosztozkodtak, szerte szét futának, így lett csúnya vége a gazmostohának. Ez alatt az ifjú stündéri bolyája olyan messze járt, hogy szép idő lett rája. Egyszer rózsa fölnéz, lelkem, arra jég van, hallga, hogy zúg, sok kárt tesz az a szomszédban. Ráhagyá ibolya, nem tudván az árva, hogy anyjának zúgott iszonyatos átka. Mostohának ugyan átka kicsit tenne, jaj, de az apjának is van része benne. Végre eljutottak rózsa városához, kert alatt ibolya így szólt galambjához. Szívem szép szerelme, hát itthon vagyunk már. Mondanék egyet, ha meg nem haragunnál. Hogy menjek apádhoz jó leány léttemre, mint csavargó személy, csúfra, szégyen szemre. Bizony megmondaná, nincsenek orcája, más különb jány lesz az én fiam mátkája. Jobb, ha itt maradok, s ahogy illik, várok. Az alatt én ködből palotát csinálok. Te siess apádhoz, és kövesd meg szépen, azután, ha kellek, jöjj nász néppel értem. Jó, maradj, mond rózsa, érted jövök estig, palotát vagy várat, építs, ami tetszik. Nem erőltetlek, mert bölcsen megismérem, hogy leányban nincs szebb, mint a szűz szemérem. Indult. Ibolya meg csak lesé, csak várta, hogy majd visszanéz, de nem tekinte hátra, hanem elment, és mint a tavalyi hórul, úgy elfeledkezett szegény leányzórul. Kapu előtt üle az apja rózsának, mellette a lócán urak is valának. Törvényt tettek ottan, mert a város népe szabadon járt kisbe a király elébe. Hogy meglátta rózsát, mondta, Holnap jertek, Márti fiaim, kik a juhon pereltek. Este is lesz mindjárt, dolgom is van mára, vagy béküljetek ki, jobb lesz éjszakára. Mikor eloszlottak a bajos emberek, kérdi a fiától. Hol jártál, te gyerek? Hol jártam, hát, de most elpirult a képe, mert hol járt, igazán nem jutott eszébe. Mond az apja, no majd, ha meghallod, amit mondani akarok, nem csavarogsz annyit. Elvettük neked a cseh király leányát, 7 falut kapsz vele, s 3 aranybányát. Rózsa egyet rántott a vállán, s mosolyga. Ha megházasodtam, ez a kelmed dolga. S a maros kutyával játszott, mely az alatt nyíva, farkcsó válva elébe kiszaladt. Jól van, mond az apja, úgy dologhoz látunk, már kiadták a lányt, még ma jegyet váltunk. Jegyet is váltottak, s azután egy héttel mentek is a jányért szép uras násznéppel. Sírré a menyasszony, cseh király szép jánya, hajtja halvány képét az anyja vállára, sürgetik erősen, csak zokog, hogy nem még, ó, bár nyugodalmas koporsomba mennék. Így sóhajtoz, mert haj egy idegen vőért elszakaszták tőle régi szeretőjét. Most az öreg vőfély mondta, húgom asszony, nincs halott a háznál, akit úgy sírasson. Megfogta a karját, s kivezette csínyán. Künt pajkos legények tréfáltak a kínján. Újongatva vitték, víg magyar tánc pergett, minden örült, csak a menyasszony kesergett. Másfelől Ibolya kesereg buvában, maga lett az árnyék a fényes szobában. Gyászos szíve lelke, gyászos a ruhája, mint hullófa levél, sápadt szép orcája. Tudta, hogy mi történt, híre futott annak. Tudta, hogy elmentek, menyasszonyért vannak. Tudta, hogy a szíve megrepet, ha látja, Rózsa új hitvesét látni mégis vágya. Már jönnek. Kicsődült egész város népe, apraja örege a nász népelébe. Ibolya egy koldust ablakához intett. Öreg, én boldoggá teszem, úgymond kendet. Kendet és a többit. Csak majd kiáltozzák, mikor a menyasszonyt kapum előtt hozzák. Ne feledkezzenek urak a szegényről, mint elfeledkezett Rózsa kedveséről. A vén magyar koldus még jobban levonta süvegét fülére, s félre nézve mondta. Nincs nálam szokásban kérni, kiabálni, csak bemenni, s bent az ajtó félre állni. Hallá beszédet 3 cigány gyermek. Majd ordítozunk, mi bízza ránk kigyelmed, hogy a szó se hallik, hanem aztán mit áld? Felelt Ibolya. No, ezt a szép palotát. Mint bukfencező nyúl henterek futtában, tüskés ördög szekér nyargal a pusztában, ment a 3 fickó cigány kerekezve a nász nép elé, mert nem vala már messze. Szintúgy a nép előtt visszakarikáztak, s a kastélyhoz érve szörnyen kiabáltak. Ne feledkezzenek a szegény Lázárról, mint elfelejtkezett Rózsa Ibolyáról. Rózsa feltekintett, és visszaeszmélet tündér Ibolyának szép virág nevére. Feltekintett, s látta nyitott ablakában, megismerte kincsét a gyászos ruhában. Se kérdett, se hallott, a szobába terme. Jer, öleljelek fel szívem hű szerelme, mondta, s átszorítá a leányt, hogy fájna, ha esze ilyenkor a fájdalmon járna. Elbámult a násznép, hogy lesz már a kőbe 2 a menyasszony, mi lesz már belőle? Hát csak elővágtat egyik lovas legény. No hisz, az egyiknek gazdája leszek én. S felkapá nyerekbe a cseh király lányát, aki megösmerte benne hű mátkáját. Elvivé a pejló a leányt, s királyfit, meg sem állott velük nagy lengyelországi. Rózsa meg elvitte szépi bolyát haza. A kastély a három rajkónak marada, lefeküdtek benne, de hamar felfáztak. Szegény purdék, mert a puszta gyepen háltak.
1: Rózsa és Ibolya címmel Arany János verses meséjét Szabó Gyula mondta el. A hangfelvétel 1969-ben készült.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: még egyszer? Vegye már le abba a rohadt kádba, egérke, vagy oda küldök két macskát.
1: Jó estét, gyerekek! Ma este a torkos macskáról mesélek.
2: Bocsánat, nem lehetne a meseszolgálatot mellőzni? Én még mindig Weiner elvtársra várok.
3: Nem tudom kapcsolni, automatikus. Tegnap egész este az árhivatalban szólt a meseszolgálat.
4: Ilza, ne politizálj!
1: És egyszer, kedves gyerekek, a macska megleste a kisegeret a fürdőkádban.
2: Pofonsza már le valaki ezt a mesemondót!
3: Sajnos, ha elbontom, az interközpont szól megint.
5: 20 o'clock, 15 minutes, 3 second minutes.
3: Kikérte a New York-i pontos időt? Talán az Ipper Pál.
2: Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az MDK Turmix game.
0: Melyik? A kivehető ajtós?
2: Az igen, hogy megérkezette már!
0: Takarodj a francba a Turmixoddal együtt!
2: Nem vasedény?
0: Nem, Weiner lakás.
2: Weiner elvtárs, az ingatlantól magára várok egy órája.
0: Nem, doktor Weiner vagyok. Itthon ülök.
2: Gyerekek, orvos van a vonalban, nincs valaki rosszul?
4: Géza, kiukadt a fürdőkád!
2: Te mondtam, tessék, hol?
4: A lefolyónál!
6: Hello, Weiner.
2: Na, az orvos vagy az ingatlanos?
6: Weiner Tibor hegedű estét közvetítjük a Zeneakadémián.
4: Mi ez, koncert van?
0: Hát, csak a megváltozott számok helyett a Kossuth adó megy.
2: Én Weiner elvtársra várok.
0: Mihez képest?
2: A vasedényhez képest. Vasedény? Érdeklődni szeretnék, hogy az MDK Turmix kép.
0: Rohagy már le a kivehető ajtóddal együtt. Gyere be, vedd meg az egész üzletet. Jöttek norvég teflonok. Baromi rondák. Takarodj ki a vonalból.
2: Mi ez az állat?
0: Állatforgalmi, tessék. Kőgés, Allen, Foggy Ford, kodárítod vagy mixtura faktor áliszt ajánlunk. Magas lázellén, priznicát vagy amidazofent. Na tessék, még egy bubó! Ja, most már ne telefon begyárkodjanak, mert ráfáznak.
4: Géza, te ne avatkozz bele!
3: Egérke, maga csak áztassa inkább.
0: Na! Szintegetik a nejem, elvágom a zsinort.
4: Géza, védjél meg!
0: Védjen a nőtanács!
4: Szégyed magad, te perna hajde!
0: Na látja, ezt már én is akartam mondani!
7: Vasedény vagyok, megjött a Turmix, érdekel valakit?
0: Anyádat!
7: Halló? Weiner elvtárs értekezleten van, de kérdezheti, hogy milyen számon tudja önt esetleg visszahívni.
3: Engem semmi az egész, bármilyenen.
8: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Zöld disznó a zöld mezőn finom, friss zöld füvet rágcsált. Arra ment a farkas, és nem ette meg, mert nem vette észre. Aztán arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Nem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Üdvözlet, ez itt a webcast.hu, a mikrofonnál Szalai Dániel, és Varga Zsigmonddal, az SAP üzletfejlesztési vezetőjével beszélgetünk, aki egyébként mesterséges intelligencia témakörben áll most rendelkezésünkre. Egyáltalán hol húzódnak a mesterséges intelligencia határai, hogyan lehet definiálni, hogyan találkozunk vele a hétköznapokban?
1: Én úgy mondom, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan gyűjtő fogalom, amit nagyon sok mindenre használunk. Tehát onnan, hogy a nagy adatmennyiségnek a gépi feldolgozása, egészen odáig, hogy a különböző gépi érzékelési feladatoknak az ellátásait gondolhatunk akár látásra, akár hallásra, illetve az ebből való valamilyen szinten önálló következtetés levonásra. Én így tudnám így nagyságrendileg definiálni a témakör határait.
0: Az már mesterséges intelligencia egyébként, hogyha mondjuk az ismert internetes keresőbe elkezdem begépelni, amire kíváncsi vagyok, és akkor felhoz ott ilyen javaslatokat, hogy én vajon mire gondolhattam?
1: Igen, ez pont egy ilyen határterület, ugye ő a történeti keresések alapján, hogy mások, akik hasonlóan kezdték el beírni a szövegeket, ők mit kerestek, ez alapján próbál ő egy ilyen leválogatást csinálni a nagy adatmennyiségből, és megmondani, hogy mi lehet az, kitalálni előre, ez a, hogy mit akartam keresni, ez a prediktív analitika, mit szokták ezt hívni, ez egyik ilyen határterület, ez még nem igazi mesterséges intelligencia, de ennek már az egyik ilyen előfutára.
0: Teljesen más, amikor viszont konkrétan beszélgetünk a géppel, és ő válaszolgat, vagy elintéz dolgokat.
1: Igen, mert itt nem csak az van, hogy megpróbálja kitalálni a múlt alapján azt, hogy mi lehet a jövő, tehát ezek a prediktív analitikában, ezek az ilyen előrejelzések, hogy az alapján, amit eddig megfigyeltem, vajon mi lehet egy következő lépés, vagy az alapján mi lehet a trend. A másik esetben viszont meg kell értenem, hogy mit akart mondani a kérdező, le kell tudnom bontani értelmezés szintre az ő mondani valóját, és meg kell találni rá a választ, tehát ez egy sokkal komplexebb feladat.
0: Hol tartunk most ez ügyben? Hogy állunk?
1: Én azt mondom, hogy az egyik nagy áttörés, ami talán nagyon sok publicitást kapott, az a Google-nek az egyik olyan vívmánya, hogy Go-ban, ami a legkomplexebb játék, a mesterséges intelligencia önállóan meg tudta verni a humán játékosokat. Ez ugye sakkban már régen jobb a gép, mint az ember, a Go-nak nagyobb a komplexitása, és a sakkjátszmáknak a feldolgozása alapvetően úgy szokott történni, hogy a történeti játszmákat látja a gép, és az alapján vetíti előre, hogy mik a nyertes stratégiák. Míg ebbe a Go-s példában az volt az újdonság, hogy a gépet nem tanították meg csak a játék szabályaira, ő magától lejátszott nagyon nagy számú játszmát, vagy mérkőzést, és abból jött rá arra, hogy mik a győztes stratégiák, és azáltal egyébként, amikor humán ellenfelek ellen játszik a gép, olyan cseleket vett be, ami az emberi játékosok között nem szokásos.
0: Jó lesz ez az emberiségnek, hogyha mesterséges intelligencia veszi át egyébként a legkülönbözőbb szakmában dolgozó embereknek a tevékenységét?
1: Szerintem mindenképpen egy nagy veszteség az emberiség számára, hogyha a Go játékosokat itt számítógépek fogják elpüfölni, de komolyra fordítva a szót, szerintem a legfontosabb alkalmazási területe jelen pillanatban a mesterséges intelligenciának az, hogy az adatrögzítési feladatokat tudja átvenni az emberektől. Ugye gondolhatunk arra, amire már ma is alkalmasak ezek az eszközök, például a telefonunknak mondjuk a magyar nyelven még nem is túlságosan jó, de angol nyelven már remekül tudunk diktálni, ő megérti az emberi szöveget, és az alapján ezt elő tudja állítani, tehát nem kell bevinni az információt mondjuk kézzel egy billentyűzet segítségével. Ugyanilyen a gépi látásnak a területe. Ma már ott tartunk, hogy a gépi látásnak a hatásfoka jobb, mint az emberi látásé. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, hogy egy ember és egy gép milyen szinten tudja feldolgozni a látott képet, akkor a gép jobb lesz benne. Itt a különbség egyébként a feldolgozási időben van. Míg mi sokkal gyorsabban dolgozunk fel az információt, sokkal gyorsabban bontja alkotó elemeire és alkot belőle mintákat az emberi agy, ebbe a gép még jelen lassabb. De minden olyan esetben, ahol a feldolgozási idő nem annyira fontos, és akkor mondok egy ilyen példát, hogy mondjuk egy boltnak a leltárkészletének a felvétele egy éjszaka, hogy melyik polcról hiányzik az áru, mi az, ahol tele van, hol kell majd feltölteni. Ezt remekül egyébként idő van rá, mert mondjuk éjszaka az áru tart a bolt, ezt meg tudja csinálni a gép mesterséges intelligenciával, képfeldolgozási algoritmusok használatával. Szintén ilyen az, amikor beszélni tudunk a számítógéphez, és akkor azt mondjuk, hogy már vezérelni tudjuk hangutasításokkal, hogy mi történik. Mi ugye az SAP oldalára váltirányítási rendszereket gyártunk, ma már tudunk a váltirányítási rendszerrel csetelni. Nem kell tudni azt, hogy hova kattintok a számítógépen, azt kell, hogy mondjuk látni szeretném az idei évi értékesítési számokat, és a gép elő tudja húzni ennek megfelelő riportot.
0: Ezt mennyire használják ki, ezt a funkciót, vagy ezt a lehetőséget, hogy mondjuk ülnek ott a tanácskozáson, és akkor elhangzik, hogy akkor most kérem az eredményeket, és a gép kattintás és egérművelet nélkül hozza fel.
1: Ez leginkább vállalati kultúrának a függvénye. Tehát azt lehet látni, hogy ahol munkaerő hiány van, vagy ahol a problémákat nem tudják jól humán erőforrással megoldani, ott egyre inkább teret nyernek a különböző gépi megoldások, az automatizáció. És ugye ennek egy szintje az, ami eddig is működött a robotizáció, ezt fejlesztjük most tovább minden területen a mesterséges intelligencia megoldásokkal, és erre mondtam, hogy nagyon jó példa ez a gépi látás, vagy a gépi mondjuk mozgásfeldolgozások. Tehát, hogyha problémát okoz mondjuk egy gyártó területen az, hogy a munkavállalók belépnek olyan helyekre, ahol veszélybe kerül a testi épségük, az egyrészt nagy bevétel kiesés problémát okozhat a cégnek, nem csak azért, mert megsérül a munkavállalom önmagában, egy nagy probléma, és akár mondjuk kártérítése egyéb igényekhez vezethet, meg nem mellesleg egyébként nem tesz jót a morálnak, hanem minden mellett mondjuk elképzelhető az, hogy le kell állítani a teljes termelést arra az időre, amíg ott a balesetnek a felszámolása megtörténik, és mondjuk ilyeneket, hogy követni tudjuk akár egy kameraképe alapján, hogy jön az egyik sarkon egy ember sétál a raktárba, a másik oldalon jön egy targonca, és kiszámítjuk a mozgási vektoraikat, hogy ne ütközzenek össze, ez is egy olyan feladat, amit már meg tudunk jól oldani, és azt gondoljuk, hogy ezek az értelmesebb szenáriók, nem az, hogy mondjuk egy board meetingen ahelyett, hogy megnyomnának két gombot, ahelyett beszélni fognak a számítógéphez. Attól függ, hogy mi a hatékonyabb, meg mihez vannak hozzászokva.
0: És az önvezető autót is egyébként a mesterséges intelligenciához soroljuk?
1: Abszolút. Ugye ott a probléma az, amit említettem is, hogy milyen gyorsan tudjuk a beérkező információt feldolgozni, és ennek a csúcs területe jelen pillanatban az pont az önvezető autóknak a kérdésköre. Amit mondtam, nem az a kérdés, hogy jobban lát-e körbe az autó, akár valamilyen radartechnikával, lézerpásztázással, kamerával, ebből is normál látástartománnyal, infrával, ultrával, tehát hogy nem ezek a kérdések, jobban lát a gép, mint mi, hanem hogy megfelelő idő alatt fel tudja dolgozni ezt a rengeteg információt, és megfelelő következtetést tud-e belőle levonni. Én azt gondolom, hogy magának az önvezető autóknak a világa az közeleg, és ezt nem is a személyszállítási igények váltják ki elsősorban, hanem az, hogy nem találunk sofőrt. Tehát a vállalati környezetben teherautó sofőrt találni ma Európában, egyébként az Amerikai Egyesült Államokban is ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát, hogy azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak, valószínűleg azonnal vennének jó önvezető kamionokat például.
0: Megmaradnak a hagyományos kamionsofőrök vagy taxisofőrök, vagy ők már most kezdjék el magukat átképezni valamilyen új szakmára, mondjuk mesterséges intelligencia szakértővé?
1: Szerintem ez megint csak területfüggő lesz. Tehát, ahol jó körülmények között jó minőségi infrastruktúrával tudnak közlekedni például a kamionok. Egy jó példa az, hogy Ausztráliában most is működnek ilyen kamionvonatok, ami azt jelenti, hogy ilyen Európában vagy akár Amerikában is értelmezhetetlenül nagy méretű szerelvények vannak, azért, mert hogy nagyon nagy távolságokat tesznek meg jó minőségű egyenes utakon. Ezek már most is kiválthatóak lennének, ezek a járművek, nem kell bele sofőr. Hogyha mondjuk itt Budapest belvárosának valami kis utcájába kell bemenni a parkolók autók között úgy, hogy ne menjünk neki semminek, de a forgalmat se tartsuk föl, és egyébként határértéken belüli közelséget, tehát ilyen milliméterekkel, centizve kell elmenni az autók között, nem biztos, hogy ezek lesznek azok, amiket ki fog váltani gyorsan a mesterséges intelligencia, de én arra számítok így az önvezető autók tekintetében, hogy a következő évtized az ebben egy áttörést fog hozni.
0: Új szakmákat és új karrier lehetőségeket is fog ez, gondolom, eredményezni. Mire lehet számítani ez ügyben?
1: Arra lehet számítani, hogy azok a hagyományos, amit említettem, hogy az adatrögzítés az elsődleges terület, és akkor az tetszőleges, hogy milyen adatrögzítési felületről vagy adatfeldolgozási területről beszélünk, ezeket fogja jó eséllyel a közeljövőben kiváltani a mesterséges intelligencia. Minden olyan feladat, ami ehhez képest kreatív, ami emberi hozzáadott értéket jelent, vagy valamilyen szolgáltatás típusú megoldás, ezek mindenféleképpen emberi megoldást fognak igényelni. Maga a mesterséges intelligencia fejlesztés az egy nagyon érdekes téma ilyen szempontból. Egyrészt van ennek egy matematikai modellezési vonulata, hogy hogyan hozzuk létre ezeket az algoritmusokat. Ez egy nagyon specializált és szűk terület. Ez valószínűleg nem fog sok állást teremteni. Az alkalmazási részéhez ma még kevesen értenek, tehát hogy hogyan lehet egy ilyen algoritmus mondjuk jól felparaméterezni, itt mindenféleképpen a felhasználás növekedésre lehet számítani, és a másik része ugyanennek pedig az, hogy akinek viszont van egy jó ötlete ma, hogy mire lehetne használni a mesterséges intelligenciát, 99%-os valószínűséggel tud hozzátalálni már most olyan kész algoritmust, ami az ő ötletét ki tudja szolgálni. Tehát ebbe lehet arra számolni, hogy új munkahelyekre jelennek meg, és ami szerintem egy várható tendencia szintén, amit lehetett látni az elmúlt néhány száz évben, a munkaidő az folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Tehát valószínűleg ezek az automatizációs megoldások azt is fogják eredményezni, hogy effektíve kevesebb időt kell a munkahelyen tölteni.
0: Reggel 9 és 5 óra helyett mondjuk 9 és 3 között kell bent lennünk majd?
1: Ez is elképzelhető, tehát amiket eddig ezzel kapcsolatban én láttam kutatásokat, azok két dolgot is mutatnak. Egy a napon belüli munkaidőnek a rövidítése is hatékony, tehát hogyha mondjuk 8 órás munkaidő helyett 6 órát dolgoznak az emberek, nagyjából ugyanannyit tudnak elvégezni, mint 8 óra. Ennek ugye az az oka, hogy látom azt, hogy délután 3-kor ki tudok lépni az iroda ajtaján, hogyha befejeztem az összes feladatomat, akkor nem itt adok be még egy délutáni kávészünetet, akkor fókuszáltabban jobban koncentrálok. Eleve nem nagyon tudunk egyébként 8 óra 6-6 koncentrálni, tehát hogy erre nem igazán képes az emberi agy. Úgyhogy ez is lehet egy elmozdulási irány, a másik, amit pedig sokan kutatnak, ezek a 4 órás munka hetek például. Tehát erre is kimutatták azt, hogy közel hasonló hatékonyságot lehet elérni 4 nap alatt, mint 5 nap alatt. Egyszerűen azért, mert hogy annyira hálásak érte a munkavállalók, hogy megpróbálják behozni eredmény szinten. Az összes ami kutatás, amit ezzel kapcsolatban eddig láttam, akár Nyugat-Európa, skandináv államok, néhány nagy amerikai cég is foglalkozik ezzel, azt mutatja, hogy ez egy várható dolog, és egyébként Európa számos országában már most sem 40 órás a munkahét.
0: Hogyha egyébként egy ábrán megnéznénk, hogy Magyarország mesterséges intelligencia szempontjából mennyire tartozik a fejlett országok közé, akkor mit látnánk, hogy állunk a többi országhoz képest, mennyire vagyunk elmaradva, esetleg előrébb járunk?
1: Azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk fogyasztói elektronikába mindenkinek a zsebébe lepul Magyarországon egy okostelefon, vagy a legtöbbünknek, aki szeretne egy ilyen eszközt, van egy ilyenje, nagyon sok embernek most már több is, akkor azt mondhatnám, hogy mesterséges intelligenciával jól el vagyunk látva, hiszen fogyasztói szinten ezeken az eszközökben ezek a funkciók már be vannak építve. Az egy kicsit távlabb tekintünk, tehát megnézzük azt, hogy ezen kívül egyébként, hogy a kicsit ilyen kommunikációs szólóaktóztató elektronikai eszközöknek tekintető telefonokon kívül, ha használunk mesterséges intelligenciát, én azt gondolom, hogy ebben azért még le vagyunk maradva. Tehát a magyar nyelvnek is egy sajátossága például az, hogy a nyelvfeldolgozó algoritmusokkal egy kicsit bajban vagyunk, tehát ezek nehezebben terjednek. Kisebb startupok esetében látok olyan tendenciát, hogy itt próbálunk betörni akár a világ élvonalába is, de nem azt látom, hogy széles körben mondjuk a magyar kis és középvállalatok elkezdenének mesterséges intelligencia megoldásokat használni. Ez igazából az informatikai szakmának egyfajta szegénységi bizonyítványa, hogy mi nem tudjuk jól elérni és meggyőzni azokat a vállalatokat, akiknek egyébként a legnagyobb szükségük lenne ezekre a megoldásokra. Mindenki ma Magyarországon, aki kicsit nagyobb bacska céget működtet, munkaerőhiánnyal küzd, vagy kvalifikált munkaerőhiánnyal küzd, és számtalan olyan megoldás lenne, ami tudná az ő mindennapi életüket segíteni.
0: Egy-két példát esetleg kérünk szépen.
1: A legegyszerűbb az, hogy bármilyen gyártási folyamatban például a minőségi ellenőrzést nagyon jól lehet automatizálni. Tehát ami humán érzékszervé feladat lenne, hogy megnézzük, hogy a gyártás mondjuk akár egy valamilyen alakzatnak a kialakítása, tehát lehetne mondjuk egy ilyen egy fröccsöntés, lehet egy bármilyen CNC-s munka, lehet egy mezőgazdasági feldolgozóipar, meg tudjuk nézni azt, hogy a készterméknek milyen

0: paraméterekről van szó.
1: Igen, tehát hogyha elkezd más hangon csipogni a csirke, akkor még nem tudjuk, hogy mi a baja. Hogyha elkezdenek egymáshoz közelebb bújni az állatok, akkor ez is lehet egy véletlen esemény, vagy valami megzavart őket. Hogyha megemelkedik mellette a testhőmérséklet, amit még egy infrakamerával tudunk érzékelni, akkor az önmagában nem meghatározó. De hogyha azt látjuk, hogy a területen ő nem megy, nem iszik, nem eszik, magas a testhőmérséklet, összebújik a másikkal, és vadul magas hangon csipog, akkor mondjuk elképzelhető jó esélye, hogy valamilyen betegsége van. És ez egy ilyen vicces példának hangzik, de hogyha arról beszélünk, hogy több ezer állat van, és néhány órával hamarabb tudjuk felfedezni a betegséget, mint hogy egyébként állandóan ott állna egy ember is nézni ezeket az állatokat, ami azért nem a világ legizgalmasabb feladata, akkor kevesebb gyógyszerrel tudjuk egy nagyobb betegség kitörését megakadályozni, kevesebb állat fog elhullani, az a hús, ami keletkezik, jobb minőségű lesz, kevésbé lesz tele például antibiotikumokkal, tehát hogy összességében nem csak a termelőnek éri meg, mert olcsóbban fogja a terméket előállítani, kevesebb mesterséges anyagot kell utána alkalmaznia, és ha jobb lesz a terméknek a minősége, tehát mindenki nyer egy ilyen típusú felhasználással.
0: Ott egyébként a konferencián, ahol ezt lehetett látni, ezt a csirkés megoldást, hogy én is ott voltam, és láttam, és tényleg nagyon jó pofa megoldás, és hát ezek szerint ez működni is fog, hogy nem tudom, már működik-e, vagy ez egy demonstráció volt inkább, de hogy voltak más érdekes alkalmazások is, amik láthatóak voltak, például ez a bolti vásárlás, stb. De nekem eszembe jutott, amikor mondjuk onnan mentünk hazafelé az autópályán, hogy vajon a városok, vagy az út, közútszervezők mikor fogják megcsinálni azt, hogy mondjuk az autópályáknál a forgalmat úgy alakítani át, hogy mondjuk, ha nagy a forgalom, akkor átterelnek még egy plusz sávot, stb. Oda akarok kiukadni. Mennyire nyitottak a városvezetők, az országok egyes vezetői arra, hogy ezeket a technológiákat alkalmazzák arra, hogy mondjuk az életük jobb legyen, intelligensebbé váljanak a városok, közlekedés?
1: Abszolút alkalmazzák. Itt az a kérdés egyébként, hogy mennyi idő alatt és hova szeretnének eljutni. Tehát mondjuk Kínában vannak olyan példáink, ahol már egész komplex közlekedési hálózat elemzés történik, de mondjuk Magyarországon a BKV-val is van ilyen típusú együttműködésünk. Azt próbáljuk figyelni, hogy milyen időszakban, milyen menetrendi pontossággal járnak a BKV-nak a járművei, és ez egy nagy adott feldolgozási technológiával feldolgozható. Ami ebből a szempontból egy picit érdekesebb és egy komplexebb kutatási terület, de erről is vannak beszélgetések az országban, hogy azt próbáljuk elemezni, hogy az utasáramlás hogyan történik. Tehát nem csak az, hogy az én járatom mennyire volt tele, és mennyire pontosan jutott el A-ból B-be, hanem akik ezt a járművet igénybe vették, ők egyébként hova akartak menni. Tudom-e úgy alakítani a közlekedési hálózatomat, hogy jobban kiszolgálja az utasokat. Tudok olyan típusú információt adni az utasaimnak, hogy nagyon nagy a dugó a városba, érdemes leszállni a buszról, átszállni a metróra. És egyébként ez megtehető. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a mobiltelefonunk folyamatosan szolgáltatja ezeket az információkat, a mobiltársaság felé legalábbis azzal, hogy milyen cellában tartózkodik a telefon, és ezt nem ezzel sem árulok el titkot, nagy pontossággal egyébként meg lehet ebből mondani, hogy éppen hol tartózkodunk, és hogyha ezeket anonimizáltan elemezzük az adatokat, látjuk, hogy milyen az áramlás a városon belül. És el tudjuk dönteni, hogyha valaki mondjuk egy 10 percnél többet töltött egy adott helyen, akkor az volt az ő végállomása, hogyha utána nem utazott például tovább, és akkor mi volt a két végpont. Tudott volna optimálisabb útvonalat választani, és ebből meg tudjuk határozni, hogy hogyan kell működni a közlekedési hálózatnak. Az egy következő kérdés, az egy infrastruktúrális kérdés is, hogy hogyan tudjuk ennek megfelelően átirányítani mondjuk a forgalmi sávokat, ez talán egy picit bonyolultabb, de mondjuk a lámpáknak, automata lámpáknak a beállításait egyszerűbb ehhez hozzáhúzni.
0: Tehát, hogy akkor látszik valamiféle nyitottság a városvezetők részéről is?
1: Abszolút látszik ez, és a számos városban egy most meglévő, folyamatban lévő projekteknek az alapja, hogy hogyan tudják hatékonyabbá tenni az infrastruktúra növekedése nélkül a városi közlekedés. Mondok egy másik ilyen példánkat, a hamburgi kikötőbe jutottak el odáig, hogy a kikötőnek volt egy fizikai növekedési korlátja, ez maga a város, annyira be van épülve a városba, hogy nem lehet további területeket hozzárendelni a kikötőhöz, viszont maga az áruforgalom folyamatosan nőtt. Megkötötték az összes résztvevő járművet, tehát a nagy konténerhajókat, az őket kiszolgáló lerakodó-felrakodó kamionokat, ennek a személyzetét kommunikáljanak egymással, és úgy lövik be a működését a kikötőnek, hogy minél optimálisabb legyen a belső forgalom, és ezzel azt érik el, hogy a kikötőnek a kapacitását meg tudják duplázni, anélkül, hogy fizikai területeket bővítenének.
0: Mennyire vannak veszélyben az újságírók? Magyarán oda akarok kiukadni, hogy a médiára milyen hatása lesz a mesterséges intelligenciának, hiszen már lehetett látni külföldi hírügynökségeknél például, hogy mesterséges intelligencia írt bizonyos ilyen automatizálható cikkeket.
1: Szerintem leginkább a közönségen múlik, nyilván még nem tartotta a mesterséges intelligencia, hogy önállóan tudjon mondjuk irodalmi értékű alkotásokat elkészíteni, de abszolút nem lehetetlen, hogy ez a jövő, viszont ő nem fog tudni véleményt hozzárendelni. Tehát, hogy szerintem az új

0: A újságírásnak az egyik nagy értéke az, hogy az újságírónak a személyes véleménye is megjelenik. Ő valamilyen irányba megpróbálja jó értelembe véve befolyásolni az olvasóit, a hallgatóit. Egy másik konferencián beszélgetünk erről, mondjuk a jogászoknak a munkáját el fogja evenni a mesterséges intelligencia. Én azt gondolom személy szerint, hogy nem, főleg nem magyar nyelven, viszont most nemrégiben volt egy ilyen kísérlet, ahol mesterséges intelligencia versenyzett jogászokkal abba, hogy titoktartási nyilatkozatokban ez viszonylag általánosan használt az Amerikai Egyesült Államokba, kitalálja meg jobban a hibát ezekbe a jogi dokumentumokba. És az lett a végeredmény egyébként jogász professzorok által elbírálva, hogy a mesterséges intelligencia jobb már ebben, mint a humán felhasználó. Betöltöttek nagyon sok ilyen korábbi dokumentumot, megtanították arra, megmutatták az algoritmusnak, hogy mik a jó, meg mik a nem jó megfogalmazások, majd kaptak néhány új ilyen dokumentumot, sokkal gyorsabban, és a legjobb jogászokkal egyező pontossággal találták meg. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia csapat versus a humán csapat közül a mesterséges intelligencia csapatnak volt jobb az átlaga, a humánnak egy kicsit rosszabb, és a legmagasabb értékelési pont meg ugyanolyan volt.
1: Mi a helyzet az etikai kérdésekkel, ha már egyébként titoktartási nyilatkozatról beszélünk? Mi történik majd akkor, hogyha egy mesterséges intelligenciás autó, önvezető autó okoz balesetet, kié a felelősség, vagy egy vállalatnál mondjuk a mesterséges intelligencia hibás adatokat közöl, és ez alapján mondjuk, vagy emiatt mondjuk egy rossz üzleti döntés hoznak, akár bedőlhet egy cég, vagy az árfolyam legalábbis megérezheti mondjuk egy kevésbé súlyos esetben?
0: Szerintem mindenképpen azért, aki az irányítási felelősséget fölvállalja, azért a nap végén a felelősség. Tehát, hogy ha én azt mondom, hogy egy önvezető autót adok, mint szolgáltást, én megmondom hozzá az összes paramétert, hogy ő mi alapján fog döntéseket hozni, akkor szerintem a vállalati a felelősség. Hogyha én építek egy olyan rendszert, ami mondjuk a tőzsdén tájékoztatja az ügyfeleimet, és félretájékoztatja az ügyfeleimet, akkor ez az én felelősségem lesz.
1: Tehát a fejlesztője, aki ezt elkészítette?
0: Szerintem mindenféleképpen, hiszen a felhasználónak nincsen befolyása arra, hogy hogyan működik az algoritmus. Ezt ki lehet azzal kerülni, hogy odaadunk bizonyos súlyozási lehetőséget a felhasználó kezébe, és akkor kvázi oda tesszük a döntést, szerintem ez nehezebben tud működni. Itt az autóvezetős, meg egyéb példáknál maradva, az egyik nagy félelem a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az, hogyha fizikai erőforrásokat teszünk mesterséges intelligencia korlát alá, és nem jól paraméterezzük az algoritmus, akkor bármi történhet. Most, hogyha egy programkódot lefuttatunk, és rosszul találtuk ki, akkor mi mindig annyi fog történni, hogy rossz végeredményt kapunk. De hogyha mondjuk maradok egy ilyen példán, azt mondjuk, hogy egy központi mesterséges intelligencia vezérli az összes járművet, pont azért, hogy ne egy ponton egy jármű döntsön, hanem mondjuk a kettő megpróbálja egymást kikerülni, és akkor ezáltal nagyobb hatékonyságot érünk el. És azt mondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a legkevesebb baleset történjen, és ő rosszul értelmezi ezt a kérésünket, elképzelhető az, hogy arra a végeredményre jut, hogy meg kell ölni mindenkit, mert akkor a végtelenbe futó időtávon egyébként így fogjuk elérni azt, hogy a legkevesebb baleset lesz a Földön, és mondjuk, hogyha ő ezt eldönti, akkor odaadtuk neki a fizikai eszközöket is hozzá, akkor el tudja érni ezt a végeredményt a saját eszközeivel. Ezért a kutatások abba gondolkodnak, mint hogy az emberi agyba is több feldolgozási réteg létezik, és vannak a gyors elérésű hadtestek, ami gyakorlatilag az ilyen megmaradt reagáló hadtestünk, ez, hogy az adrenalin és egyéb vívő anyagok hatására, hogyha megijesztenek bennünket, akkor nagyon gyorsan tudunk egy ilyen válaszreakciót kiadni, ugye ez a fight or flight reflex, ez nagyon gyorsan jön. De amikor megijesztenek bennünket, állunk az ablaknál, és így a hirtelen ijegység hatására nagyon gyorsan kiugranánk, akkor egyszer csak így belépnek az agynak a magasabb szintjei, és akkor elkezdenek beleszólni, hogy ez nem annyira biztos, hogy ilyen remek ötlet volt, itt a nagy ijegység hatására kiugrani az ablakon, és akkor még így hirtelen le is tudunk blokkolni, mert a magasabb réteg odaér és beavatkozik. És ez ugyan a mesterséges intelligencia kutatáshoz, hogy gyakorlatilag ezekben gondolkodnak, hogy ha végpontokra kiadunk olyan mesterséges intelligenciákat, ami egy feladathalmaznak az optimalizált megoldására szolgál, és akkor maradok ennél a példámnál, hogy okozzuk, vagy akadályozzuk meg a baleseteket, az kidobhatja ezt az eredményt, és akkor hozunk felé még egy mesterséges intelligencia léteget, ami megpróbálja ezt valamilyen erkölcsi, emberi, valamilyen szűrőn keresztül futtatni, teljesen más szempontrendszer szerint, és mondjuk csak akkor engedjük meg neki azt, hogy cselekedjen, hogyha a második, harmadik, sokadik feldolgozó réteg is úgy döntött, hogy ez egy értelmes cselekedet. Így lehet kiküszöbölni azt, hogy a gonosz mesterséges intelligencia, ami valójában egy rosszul felparaméterezett program olyan döntéseket eredményezzen, amik nem lennének megfelelőek. Mondok még egy példát, volt olyan barátom, aki termelésirányítási rendszereket programozott egy télagyárba, rosszul adta meg a különböző alapanyagoknak a keverékét, és akkor egy kisebb berendezést ezzel sikerült felrobbantania. Ilyen azért előfordulhat egy mesterséges intelligenciával, csak lehet, hogy neki pont ez a célja, mert olyan paraméterhalmazt kapott, ami ezt a matematikai megoldást eredményezi.
1: Akkor lesznek etikai bizottságai a különböző mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknek, és akkor majd eldöntik, hogy a nem tudom én, az SAP mesterséges intelligenciája az adott helyzetben mit lép, és akkor lesz egy, nem tudom én, a Google-nél ott mit lépnek, és akkor majd lesz egy olyan, hogy ők a etikusabbak, ők a kevésbé, vagy ők a nem tudom én, a emberpártibbak? Lesznek ilyen különbségek?
0: Ez egy nagyon messzire vezető kérdés, és azt veszegeti, hogy mi a társadalom szervezésnek az alapvető logikája. Én azt gondolom, hogy lehet látni nemzetközileg azt a trendet, hogy a nagyvállalatok egyre nagyobb szerepet kapnak, egyre erősebbek, meghatározottabbak a világpiacon. Tehát maradunk ezeknél a cégeknél, tényleg egy Facebook, meg egy Google egy abszolút véleményformáló, mondjuk egy SAP-n átfut a világ üzleti tranzakcióinak a nagy része. Tehát, hogy ezeken a területeken viszonylag nagy hatalmat kaptak ezek a cégek, és mit tudunk ezzel kezdeni? Az annak a kérdése, hogy milyen szabadságot szeretnénk adni a vállalatoknak. Ennek a korlátja mindenféleképpen valamilyen államszervezet, aki azt tudja mondani, hogy eddig és ne tovább is megmondom az együttélésnek a keretrendszerét, és hát gyakorlatilag lehet látni, hogy napjainkban ezzel küzdünk, hogy a multinacionális vállalatok már globális szinten működnek, a kormányzatok meg lokálisan próbálják valahogy befolyásolni az ő működésüket, ami nem annyira hatékonyan tudnak megtenni. Úgyhogy ez vagy önszerveződően megteszik különböző szabványoknak az alkalmazásával maguk a cégek, vagy pedig a különböző nemzeti kormányoknak kell arra jutni, hogy ők egységesen lépjenek fel ezzel kapcsolatba, hiszen azért hosszú távon nem biztos, hogy az a jó, hogyha mondjuk a Facebook legnagyobb tulajdonosa el tudja helyettünk dönteni azt, hogy mit gondolunk a világról, és egy kicsit azért most ebbe az irányba megyünk még.
1: Van valaki egyébként, aki ezt koordinálja mondjuk akár globális szinten, akár európai szinten, vagy itt azért azzal is számolni kell, hogy esetleg országonként is különböző szabályozások lesznek, és akkor mondjuk, amikor a mesterséges intelligenciát fejlesztik, vagy beállítják, akkor még arra is oda kell figyelni, hogy most ezt Magyarországon fogják alkalmazni, vagy Ausztriába, vagy Németországba.
0: Jó kérdés, nem tudok ilyen összehangolást, én azt látom alapvetően jogalkotási szinten, hogy annyira felgyorsult a technológiának a fejlődés, hogy a jogalkotás nagyon nehezen tart ezzel lépést. Egész egyszerűen azok az emberek, akik a döntést meghozzák, amikor ők megszülettek, és amikor az ők tudásanyaguknak a nagy része létrejött, még ezek a problémák nem léteztek. És ahhoz, hogy ők ezekre megoldásokat tudjanak hozni, ahhoz érteniük kellene a problémát, ami nekik nem a napi alaptevékenységük. Tehát politikai döntéshozó napi szinten nem azzal foglalkozik, hogy értse, hogy hogyan működik egy mesterséges intelligencia, és erre megfelelő szabályozást tudjon hozni. Úgyhogy én sokkal jobban hiszek abba, hogy ez a szakmai szervezeteknek tud lenni egyfajta önszabályozása, és mint minden más ezeknél a cégeknél, az a pénzről fog szólni. Tehát amikor elkezdenek megtörténni, és azért már ez nagyjából látható napjainkban, és az első nagy botrányok, amik mondjuk egy nagyobb részvényár eséshez vezetnek, és akkor megint maradok a Facebookos példánál, akkor ez az, ami ki tud egy vállalati válaszreakciót váltani.
1: Ki lehet ebből maradni valahogy? Tehát, hogyha valakinek félelmei vannak ezzel kapcsolatban, hogy milyen lesz mondjuk, akkor ő így hátrébb tud állni, és azt mondja, hogy neki nem kell mesterséges intelligencia, marad a hagyományos megoldásoknál, vagy olyan lesz ez, mint a mobiltelefon is, hogy annak idén sokan így ózkodtak tőle, és nekem nem lesz bunkó telefonom, meg rádiótelefonom, meg nem tudom micsodám, és aztán most már gyakorlatilag mindenkinek, sőt, hát van, akinek már több is van.
0: Szerintem erre van egy évezredek óta bevett módszer, ez a el lehet vonulni remetének, és akkor ki lehet maradni a világ folyásából és fejlődéséből. Azt érdemes mérlegelni, hogy egyébként a mindennapokban használjuk-e az automatizációt, robotizációt és mesterséges intelligenciát. Tehát aki otthonra robotporszívót vesz, mosógépet használ, mosogatógépet használ, az mindenféleképpen valamilyen korábbi fizikai munkának vált ki automatizációval, és nagyon örülnek, hogy ezt nem neki kell a saját kezével elvégeznie. Nem nagyon kell rajta meglepődni, hogyha a munkahelyünkön is ez történik. A kérdés szerintem sokkal inkább az, hogyha ez megtörténik, már pedig technológiai oldalról meg fog történni ez a váltás, akkor ez milyen társadalomszervezési hatásokkal fog rendelkezni. És ugye ez nem véletlenül van ez a munkaidő kérdés, amiről már beszéltünk, hogy esetleg rövidebb lesz a munkaidő, nem véletlenül jelenik meg több felett társadalomban az alapjövedelemnek a kérdése. Ezek olyan válaszok, hogy egyszerűen nem tudunk elég fizikai munkát kiosztani az emberek között, annyi szellemi alkotó tevékenységre meg nincsen szükség, akkor mivel fognak foglalkozni az emberek? És ez az a kérdés, hogy a meglévő tehetségemet mire fordítsam, jóra vagy rosszra. Lehet ennek egy olyan kifutása is, hogy nagyobb lesz az emberi boldogság szimplán azért, mert hogy több időnk marad egymásra, meg lehet az is, hogy egyébként mindenki bezárkózik a maga kis virtuális világába, és ott fog élni egy kicsit ilyen szeparált életet. Valószínűleg egyik szélső érték sem fog bekövetkezni.
1: Varga Zsigmonddal, az SAP üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, és hogy mi mindenre számíthatunk ez ügyben. Köszönöm szépen, és akkor hamarosan ismét jelentkezik a webcast.hu. Most elköszönök, viszont hallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
3: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítás nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: A Starsky és Hutch Jazz... Mi a görcs?
5: Nincs ott a néve.
6: Mi? Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevédenek. A Starsky és Hutch Jazz Club, vagy mi az ottan. Itt van-e. Ott volt fönt a tetején.
5: Nem az volt.
6: Nem az volt. A legelső papírtan ide.
5: Leírom a Starsky és Hutch Jazz Clubot neked újra.
6: Starsky és Hutch Jazz Club, így?
5: Igen, na. Starsky és Hutch Jazz Club.
6: Na, ezt felejtettem el, jó.
7: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
5: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Starsky és Hutch Jazz Club. A European Mantrának a Jancsa című lemeze valahogy nekem, hogy kiesett az emlékeimből, pedig hát ez 2021-ben jelent meg a GR Records, GR 1993 Records gondozásában, ha jól látom a nevet így pontosan. Ez is olyan furcsa hangzik nekem, mert hogyha a Jégerházi Attilát láttam volna el mögött, pedig ő aztán ő nem a GR Recordsot képviseli, hanem a mindegy, de úgy néz ki, hogy GR, tehát és Jégerházi Attila a kiadó. Na hát érdekes. Borlai Gergő dobok, ugye billentyűs hangszerek, ének, és ugye a zeneszerzés, Barabás Tamás basszusgitár, Lukács Peto gitár és éneklés, és Nagy János a kib, a billentyűs hangszerek. Na most Nagy Jánosnak problémája volt a nevével, mert ugye hát Nagy János, legyünk őszinték azért, hogyha a telefonkönyvet felütjük, akkor látunk ki ebből néhányat. Kettőt biztosan. És ezért a Jancsa rajta ragadt, azt hiszem, hogy Gergő, Borlai Gergőtől származik a Jancsa megszólítása. Ezt viszont meg már úgy írják le, hogy Y-A-N-C-H-A, tehát Jancsa, hogy ezt kimondja mondjuk egy Egyesült Államokbeli muzsikus is, hiszen Nagy Jancsi most már komolyan turnézik, Olaszországban rendszeresen bukkan föl, meg máshol is, ahova hívják. Na most a nemzetközi formációk mellett ugye itt van a Mantrának ez a lemeze 21-ből, a Grammy Recordsnak írja már az én adatbázisom, tehát nevezik akkor Grammy Records kiadásnak, és akkor tényleg Jégerházi Attila a kiadás, de a GR Records az a Grammy. Ez a Grammy-t jelenti. Na jó, oké. Okay. Jó, van ilyen, ez ember, mikor beül a konferen, nem okvetlenül olvasgat mindent előre el. Pokoli izgalmas zene fog jönni. Nem abban a értelemben jazz, és nem úgy jazz, amit megszokhattunk, és egy kicsit talán nem is jazz, hanem inkább improvizatív virtuózitás. Kérdőjel. De A az egyes felvétel, az E flat part 2 a kettes, egyébként ezek ilyen mantra, European mantra klasszikusok. A katyvasz lesz a hármas, a f***om elnézést, így van leírva, lesz a négyes, közben nézem a felvételeket, hogy jó, nehogy hülyeséget mondjak, hogy ezt írja-e az adatbázis is, letekerünk oda, szűk a képernyő, mert annyiféle leókézek, most már minden, csak lássam, hogy mi a helyzet. Jé, itt nem jön a tracklistát. Akkor maradunk az én adatbázisomnál. A Monkey Habit lesz az ötös, és a Para a hatos. Ezzel a hat felvétellel jutunk el a műsor felező pontjáig, aztán jönni fog további öt, de ezek kicsit keves, tehát vékony, tehát kevés lesz. Ezért a műsor legvégére két időntúl zenet fogunk betenni, a The című 2011-es Hunyerek aztán megjelent European Mantra lemezről, ez pedig a Dráma lesz, és az Above. Mindkettő felvétel 7 perces hosszával, azaz negyedórányi túlórájával bőséges időntúli zenei blokkot képvisel, majd amelyet az interneten lehet majd meghallgatni, hiszen minden rádióadó le fogja tekerni. Csak gondoltam, legyen már nekünk vastagon jó, hogyha olyan a dolog, hogy itt van a kedvenc rádió műsorunk. Induljon az említett hat felvétel.
8: Zsuffa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

gyakori utasítás. Az életerő adapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötőkábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem! Ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.

Kedves hallgatóink! Műsorunk rövidesen bekövetkező technikai hiba után kisvártatva folytatódik. Műsorunkat technikai hiba után folytattuk.

Zsufa Péter 1998 őszen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszédtémája maradt csak.

0: A stúdióban a Jazz Jedi. A groove ereje legyen veletek.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Itt kedvenc rádiómusatok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsufa Péter, a European Montreux Jancsa című lemezét hallgatjuk a Grammy Recordsnál, azaz a, hát igen, 2021-ben megjelent produkció. Elkerült a hosszabb ideje figyelmemet, most én is nagy örömmel hallgatom a kedves hallgatókkal együtt. 6 felvétel után vagyunk, a Lóláb fog jönni, a Google követi, a 9-es felvétel a lemezen a Champi, a 10-es lesz a Drum Solo. Vajon mit jelenthet a Drum Solo? Nem Han Solo, hanem Drum Solo, mindegy. A Zakat lesz a 11-es felvétel, ezután búcsúzkodni kezdek majd. És 2 felvétel erejéig átugrunk a 2014-es Hunnia Records által megjelent The című lemezhez. A THE című lemez 2 felvétele a dráma, és az Ebbo fog következni majd, amelyek időtúli zenék lesznek bőséges hossz túllógással. Indulja most az említett 5 felvétel.

Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvópont, melynek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke meg nem egyezik.

0: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, a European Mantra Jancsa című levezet hallgatjuk, a Grammy Recordsnál 2021-ben megjelent lemez. Nagy János Jancsa előtt tiszteleg, és Góa Borlai Gergő, ugye, főleg ő az, aki, hát ugye, Jancsa, hát na, szóval Jancsa címmel jelentette meg ezt a lemezt, hiszen a Gergő ennek a zenekarnak végsősorban azt lehet mondani, hogy a motorja, és hát ő a fő, úgy a turbina. Tehát Borlai Gergő ugye dobok, billentyűs hangszerek, ének, Barabás Tamás ugye basszusgitár, Lukács Peta gitár és ének, és Nagy János ugye billentyűs, Nagy János Jancsa billentyűs hangszerek. Most átugrunk egy másik lemezre, a kivezetési blogban, ez a The című lemez 2014-ben a Hunniánál jelent meg, innen jön a dráma, és az ő Bov, a két felvétel vastagon időn túli zene, aki pedig szeretné ezeket hallani, hiszen nyilván le fogja tekerni a technika, az menjen föl, kérem, a www.zsuffajazz.hu weboldalra, amelynek URL-jét így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok!
0: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Hobby Rádió.
9: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
10: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.
11: 1, 2, 3, 4.
12: Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Az van, hogy hát nagyon-nagyon fárasztó nap végén vagyok, és most estem le, tényleg este 10 óra elmúlt már, és most jöttem csak haza. Gyakorlatilag a családomat csak részben és töredékben láttam. Holnap el is utaznak, tehát hát ez maradt nekünk, ugye, életgyanánt. Kinek hogyan alakul? Nekem most ez van, Silent Way, Csend útja, vagy Csendes út, Stand By, a CD-nek a címe, a Budapest Music Center Records Island-nek 2002-ben. Nem nagyon hallgattam még meg, de pedig jelölések alapján ment rádióadásban valamikor, évtizedekkel ezelőtt. Az van, hogy Farkas Mihály zongorázása ütött melbe, hogy belehallgattam most, De ez hagyján, de ahogy a Gyenge Lajos dobol, és ahogy az a bizonyos, szóval a Csikovszky Gábornak a hangmérnöki munkája tekintetében, hát le a kalappal, mert itt találkozok azzal a cintányér szandal hangzással, amit én egész életemben dobosként kerestem. És varázslat, ahogy szól. Tehát, de tudom, hogy egyetlen egy cintányér kísérő szandért nem szoktak rádió műsorba a zenét választani, kivéve engemet. Na, de hát így alakult. Ezt fogjuk meghallgatni. Tényleg áramlik az energia benne. Nagyon jó. Tehát a zenekar neve Silent Way, Stand By a lemez cím. Csikovszky Gábor a szoprán és tenor szaxofon gazdája, Farkas Mihály zongorázik, és Oberheim szintetizátoron hallható. Glázer Péter nagybőgőzik, Gyenge Lajos dobol, Dés András ütőhangszereken működik közre. Farkas Mihály zongorista, a szerző. Első három felvételre kerül most sor. PS, a PS az egyes felvétel, a Stand By a címutó felvétel a kettes. És a hármas lesz a szeptember. Ez a három felvétel indul el most, és hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen fotel. Ez foteles dolog. Tehát az első nem erről szól, de ez most ilyen nagyon-nagyon fotel. Már alá kéne támasztani a lábat. Jól, kényelmesen. Keresztbe tenni, bokánál. A tempót jobb és bal lábbal összeütve. Lehetőleg még zokniban. Lehet a nélkül is. Mekkora feeling.

Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.

0: Akkor szem. Szem hol van? Na, nála vannak a cukornyuszik?
1: Nála. De szem. Szem nem maradt

0: életében van egy kárpitos iskola.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, és a Silent Way formáció Stand By című lemezét hallgatjuk. Első három felvétel ment le. A lemez 2002-ben a Budapest Music Center Recordsnál jelent meg, és már valamikor adtam adásba, de hát az a sound, amit megy, az a hangzás, gyönyörű. A Gyenge Lajosnak a dobolásán olvadok. Tehát nekem ez valami eszméletlen jó élmény. Majd ki maga dönti el, hogy tetszik neki, de nekem ez így most nagyon jön. És akkor a Pierce fog következni, és a This Time, igen, The Last Tango-val folytatjuk, és a This Time-mal érjük el a műsor végét, ez alatt kell feljönnem. És akkor még van ez két felvétel, ami időn túli blokkba fog kerülni, de hát maga a lemez önmagában 1 óra 7 perces, tehát olyan brutál túlórát kell rátennem, de hát oda fogom tenni, majd elmondom miért. Szóval az a lényeg, hogy akkor most még két felvétel jön, és jövök fel még három felvétel jön, és jövök fel a harmadikban újra. Induljon a említett három felvétel.

szívemnek párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam.

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, a Silent Way Stand By című lemezét hallgatjuk. 2002-ben a Budapest Music Center Rekordszán jelent meg a lemez. A This Time-ban jöttem föl, ez a lemez 6. felvétele. Még 2 felvétel van, 13 és 14 perc hosszúságban van hátra még zene. Ezek a időn túli blogba fog kerülni, de én szeretném őket, hogyha bekerülnének ide a műsorba, még akkor is, hogyha ezt ugye rádióhallgató nem fogja hallani, hiszen le fogják keverni egyszerűen, de egy helyen biztosan meg lehet hallgatni, mert nincs, aki lekeverje. Ez pedig a www.zsuffajazz.hu. Itt a rádiósóhoz menüpontban lehet találkozni a rádió programokkal, rádiomisorokkal, minden héten 3 óra készül. Ez igen, és ezt ugye idegen nyelvű hallgatóink kedvéért most így is elmondom, a www.zsuffajazz.hu. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönne a rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok! Ja, nem mondtam el? Az Apology lesz a egyik időn túli zene, másik pedig a Deliverance.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdéstől van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható. Elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! felkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti.
5: Szép napot kívánunk! Üzemkész állapotban újra itt a nagy csapat Bocskorszi és Boros Palack után szabadon.
6: Baroti Tamás és Gárdonyi
5: Szilárd! Mai motto, nem csak beszélünk róla, hanem játsszuk a hülyét.
6: Ezzel a mottóval hívjatok minket, először is a leveleink.
5: Nézzük a levélbontogatót.
6: Itt van egy levél.
5: Mi?
6: De hát, hogy védjük a személyiségi jogait az illetőnek, így nem olvasom a nevét. Szevasztok! Remélem, kicsit visszafogottabbá váltok, de ez majd eldől, ugyanis hallgatom a műsort. Kérlek titeket arra, hogy az itt hagyott anyagot nagy gonddal mondjátok be Gabinában, majd ideadja. Vigyázzatok a jobb szabályokra, majd még beszélünk. Köszönjük, B.I. Megfogadjuk tanácsodat.
5: Vigyázzunk a jogszabályokra, be vannak zárva a szépbe, nem fogja senki se elvenni.
6: Nem, bizony. Következenek kulturális műveink ezen a kulturális napon, ebben a kulturális műsorban.
5: Nézzük.
6: Kedden megalakult a Központi Adásokat Koordinálók Igazgatósága, közismertebb nevén a KAKI. Aki belép a KAKI-ba, arra kötelezi magát, hogy csak non-improvizatív, kulturált kereteken belül működő, jogszabályokat minden esetben szem előtt tartó műsorokat készíthet és hallgathat.
5: Aki viszont nem tartja be a KAKI alapító okmányának 12 parancsolatát, azzal a KAKI könyörtelenül elleszámol, és ugyanakkor száműzik is örökre egy zsegyéletre az éterből.
6: Mint a vezető beszédéből kiderült.
7: A KAKI nem tűri az irigykedést, mint ahogy én sem. Én nem bírom, hogyha valaki irigykedik.
6: Ezzel tehát egy újabb intézménnyel bővült az már így is derék és nagy közösségek köre.
5: Úgyhogy a mai műsorban igazán szubkulturálisak leszünk.
6: Mai költészeti morzsánk egyik ragadványa, hogy ezzel a szófordulattal éljek, már nem túl humoros, de ez a műsor nem is a humorról szól.
5: Nem.
6: Adi egyik versenyt.
5: Adi Béla, hogy akkor ide tudják.
6: Endre.
5: Ja igen, bocs, kicsit hülye vagyok.
6: Hallhatjátok, mégpedig, ha minden igaz, a Magyar Ugaron címmel.
5: Olé! Nincs még meg a CD guli integet.
6: Hát sajnos, akkor ezzel még várnunk kell, de reméljük nem sokáig. Nem régen sikerült ugyanis ezt a kulturális CD-t beszereznem, és egyből gondoltam arra, hogy ez a műsor pont alkalmas arra, hogy egy ilyen verset közöljük.
5: Talán egy olyan fogyasztói társadalomban, ahol a kultúrát, mint egy magukba szívják az emberek, mint a szivacsa vizet. Tehát szerintem feltétlenül szükségek van az ilyen műsorokra, az ilyen jellegű műsorokban, ahol a kultúra csöpög az ember fülébe.
6: Igen, reméljük megoldódott közben a technikai probléma.
5: Malör, Gábor int a fejével, hogy igen.
6: Hallgassátok
8: a Magyar Ugaron. Elvadult tájon gázolok. Ős bujaföldön dudva muhar. Ezt a vadmezőt ismerem. Ez a Magyar Ugar. Lehajlok a szent humuszig. E szűzi földön valami rág. Hely égig nyúló giszkazok. Hát nincsen itt virág. Vadindák gyűrűznek körül, míg a föld alvó lelkét lesem. Régmúlt virágok illata bódít szerelmesen. Csönd van. A dudva, a muhar, a gaz lehúz, altat, befed. S egy kacagó szél suhan el a nagy ugar felett.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: kamureklám.
1: Kedvenc spánielem régebben csak konyhai maradékot fogyasztott, de miután egyszer egy csontcilánk a torkán akadt, elhatároztam, hogy kipróbálom az új morzsi kutya eredelt. Azóta minden megváltozott. Nem csak a csontozata lett erősebb és a szőre fényesebb, a hangja is csodálatossá vált. Hallgassák csak!
2: Morzsi kutya eledel. A legnevesebb spánielek is ezt fogyasztják.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Zenei adásunkat megszakítva egy telefonáló a vonalban. Halló, halló!
3: Halló, sziasztok! Én Gyula vagyok, Debrecen vagyok, és már a tököm tele van ezzel a sok kultúrával. Szóval ti azt ígértétek, egy órás kacskaringó a kacaj birodalmában. Ezzel szemben én itt most komolyan mondom, elaludtam. Ez miért van, gyerekek? Ezt most miért kell csinálni?
4: Műsorunkat?
2: Most elnézésedet kérjük, de itt érkezett egy levél. Most te ezzel akkor nem értesz egyet, ugye?
3: Én nem hallottam a levelet, én mondom, elaludtam a műsoron.
2: Tehát a levélíró azt mondta, hogy legyünk egy kicsit ilyen kulturálisabbak, meg visszafogottabbak. Szerinted nem így kellene ennek történnie?
3: Persze, nagyon rendben van. Aki kultúrát akar, menjen moziba, meg mit tudom én, színházba, múzeumokba. Az ne hallgasson rádiót, vagy ha már azt hallgatja, akkor mit tudom én, hallgasson más műsorokat. Ti nem ezt ígértétek annak idején, meg eleve, hát akkor Isten miért teremtette az embert, hogyha más se adja, hogy szórakozni, akkor eleve felesleges a hallás, hogyha nem hallgathatom azt, amit én szeretnék. Vagy ezzel a levélíró nem törődik?
2: Lehet, hogy most itt sárba akar ezzel tiporni valamit, de megfogadjuk inkább a te tanácsodat, mert nekünk se fekszik ez, hogy mi itt játsszuk
4: le a kultúrával.
2: Hát nem az, de a kultúrával, de azért mindennek
4: van a maga határai.
3: Igen, mert például a legnagyobb élmények, például a fiamnak, mert most már árulhatom, a fiam is hallgat titeket, a műsor közben jött ki a foga. Értitek? A legnagyobb családi események, tudni, például az 5. adáshoz tudom kötni azt, amikor a lányomat megkérte a vőlegénye véglegesen, hogy legyen a felesége. Aztán a 10. adásnál volt egy nagyon érdekes dolog, becsengetett a postás, hogy nyertünk a lottón, vegyük át. Hát minden csak ehhez lehet kötni, és akkor ennek a családnak az élete az semmi, az nem számít. Akkor lehet, hogy tömeges öngyilkosságokba kezdünk, meg arra buzítjuk a többi hallgatót is, és akkor majd csak sírhat a levélíró.
4: Azt pedig nem szeretnénk semmi esetben.
2: Nem.
4: Nagyon köszönjük a telefonodat.
2: És akkor megpróbálunk a te igényeid szerint élni, mert úgy,
4: te egy átlagos hallgató
2: vagy. Hát te vállaltad magyar a véleményedet így telefonon keresztül. Nagyon szépen köszönjük.
3: Akkor kúsan lesz a műsor?
2: Igen, kúsan.
3: Oké, hallgatlak titeket. Szevasztok.
4: Szevasz.
2: Halló. Egy újabb felháborodott hallgató a telefonon, igen.
5: Zsolt, ő Debrecenből. Nekem, hogy valami.

0: Kamu reklám.
1: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Ön dönt. Tankol vagy tunkol.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Yeah.

az én szükségségem.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Halló, van valaki ott a vonal túlsó végén? Hello, ez itt a Szevasztok.
2: Szevasztok.
1: Nem, most a házi Szevasztok, víziszony. Halló, halló.
2: Te mondgál, te mer voltál tegnap?
1: Én tegnap voltam a húfmába, de baró, szóval olyan jó zenéket jár, amiket szeret, az ember fekszik, mindenféle stílusú zenék voltak ott.
2: Na, mondj egy példát.
1: Mondják, nagyon jó zenék volt, a Pál utcai fiúk, és a kis Pál és a Boz is ott volt. Persze csak a Bakeli, tehát vagy az ő CD-n átvitt értelemben, ha érted ezt. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. És te hol voltál, kedves barátom?
2: Ja, hát én Boziba voltam.
1: Ahol, igen, és mit néztél ott?
2: Ja, tegnap az Apafej című filmet, Apafej.
1: Az Apafej.
2: Hát ide figyelj, kisapám, szóval az film tipikus olyan vígjáték, ami az életben nem fordul. Elő olyan szitu volt benne, de...
1: Gyerekes?
2: Eléggé. Gyerekes, mert kisgyerekről szól, akit örökbe fogad egy nagy gyerek, de szóval eléggé gyerekes volt szerintem. Nem... Sokat lehet rajta nevetni, de akik szeretik a romantikus vígjátékot, kik szeretik a romantikus vígjátékot, azoknak ajánlom inkább a Star of Param című nagy sikerű filmet, mert az tele van poénokkal. Yeah.
1: Én meg még mindig a Matrixot ajánlom, azt nézzétek meg, ahol meg tudjátok nézni, bár az étlen, vagy meg tudjátok
2: arra. Akkor én meg a Ryan közlegény. Na nézzük meg, most lapozunk, hogy mit ajánlom a mozit. De figyelj, fergeteges forgatás. Az Steve Martin is.
1: Az jó lehet, az jó.
2: Igen, meg Eddie Murphy. Szóval azért az nem semmi párosítás. Amit én személy szerint nem ajánlok, az a mocskos zsaru, szóval nem tudom.
1: Ha már így a rendőrségről beszélünk, hát itt lesz velünk a teljes rabló, de majd erről kis.
2: Erről később. Tehát itt van, és most a stúdióban üdvözölhetjük a kis Munyoki Zoltánt, aki nagyon-nagyon szereti a Son Gokut. Szervusz!
1: Sziasztok! Egyik kedvencem a Dragon Ball Z. De nem ezért fogok fellépni, hanem hát egyetlen mondatot sem tudok elmondani. Szellentés nélkül.
2: Újra témánk a Son Goku, a minőség is, ami alatta van. Szervusz, de hát miért nem szedsz valami színtablettát, vagy valami gyógymód? Biztos van, hogy...
1: De figyelj, ez sajnos nem lehet... Elnézést, meg nem tudják állítani, azt mondják, elnézést, az idegi alapon van az egész, így legalább az ismerőseim becenevem szólítanak, azonnal tudok válaszolni.
2: Miért? Hogy hívnak?
1: Fingósnak, elnézést, nem szánt szándékkal, amúgy nincsenek is sokan, aki itt szólítsanak, mert hogy nincsenek is barátaim, már az óvodában kitudták, jaj, bocsánat.
2: Ja, hát köszönjük szépen, jaj, de nagyon sok dolgunk van, és több vendég fog ide érkezni, úgyhogy legyél szíves
1: távozni.
2: Zenét tennénk be. Jajajajaj. Köszönjük.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallotta.
12: Hobby Rádió.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok! Örülök, hogy újra itt lettek, fantasztikus vendégem van most itt, önök előtt. A most következő műsorunk a Bottal üthetjük a nyomát rendőrségi különkiadás. Itt van körünkben is emeli az est fénypontját. Itt van a rendőrkapitány, tényleg, hát a sorrend, ugye, szolgálunk és félünk, ahogy önök ezt mondják.
3: A gyanúsított A. Attilát lokalizáltuk, polgári áldozat nemes, ezt áldozatul a gyanúsított ellenállást nem tanúsított.
2: Na most én úgy tudom, hogy önök körbezárták az ő lakását és a környéket.
3: Nem így volt, mi körbezártuk a lakását, aztán pedig rendőri erők karhatalom bevonásával rátörtük az ajtót a Attilára, aki mamuszban és pacalpörköltet fogyasztva.
2: Na most éppen így most minket. Akartam erre rátérni, hogy önök szerint esélye nem volt a menekülésre, mert most ezt miért nem volt esélye?
3: Ezt megszáfolnám, lett volna esélye. Ő a 14-en lakott, és az ablakon akár kimenekülhetett volna, tehát lehetősége lett volna.
2: Értem, tehát ha már itt tartunk, milyen egy rabló fenoménnak a lakása belülről? Van-e tévéje, videója, hallgat a rádió, milyen rádiót
3: Természetesen a Szevasztokot hallgatja, ezt ő is mondta.
2: Igen, most én hallottam ilyen pletykákat, hogy a tapétája az különös technikával készült.
3: Különös technikával készült, ugyanis pénzzel tapítasztak ki a szobáját. Az ágy alatt is nagyon sok értékes tárgyat találtunk. Az eltűnnek itt Picasso festményeket és Mozart híres
2: lett. Na most én nem tudom, hogy milyen volt a viszkisnek az étrendje, most itt említett ezt a pacalpörköt.
3: Nagyon szeretett zsíros ízeleket ebett. Ez vezetett hozzá.
2: Ez most hogy érti, hogy hát igen, erre akartam kitérni, hogy úgy hallottuk, hogy a rendőrség esetleg egy fülest kapott.
3: Túlzás, hogy fülest, inkább úgy fogalmaznék, pofont kaptunk. Jocó kapta tulajdonképpen a pofont.
2: Miért kapta a Jocó a pofont?
3: Hamis kártyázott. Ugyanis, és rosszul keverte a lapokat, tehát 5 ház került hozzám, és ez már eleve kizárt, tehát ez nekem eleve feltűnt.
2: Értem, úgy tudom, hogy az egyik TV csatornának a tulajdonában jutott egy videókazetta, amin a viszkisnek a nyomás...
3: Ez még nem bizonyított, no, azért ebben nem menjünk annyira bele, ez még nem bizonyított.
2: Tehát, én úgy tudom, hogy
3: honnan veszi? Mondja meg a nevét.
2: Láttam a TV csatornán ezt a bejátszást, amikor szakértők bizonyították, hogy az nem hamisított kép.
3: Értem. Jegyzőkönyvbe veszem, hogyha nem zavarja.
2: Egész nyugodtan, nem kell tanúskodnom, tessék itt egy toll.
3: Köszönöm. Itt a hangtechnikus a tanú, majd ő valahogy.
2: Most úgy tudom, hogy ennek nagyon örülnek, hogy most így végre sikerült egy ilyen rablót elfogni. Milyen öröm volt ez otthon a családban, és a rendőrsége meséljen egy kicsit az ünneplésről.
3: Nagy hepajt rendeztünk. Pezsgőket bontottunk, és pezsgőfürdőt rendeztünk. Természetesen Ambrus Attilát is. Elnézést, ki szabad mondani a nevét?
2: Nem, szóval...
3: Teljes rabló, értem.
2: Itt kaptunk egy levelet, hogy vigyázzunk már ezekre a nevekre.
3: De hát ő csak egy bűnöző.
2: Éppen, hogy a bűnöző néven a teljes rabló.
3: Rendben. Tehát ha a teljes rablót is meghívtuk, vele együtt bulisztunk, hiszen ő nélkül nem jöhetett volna létre ez a parti. Nagyon szép ilyen jelmezekbe öltözött ki, ilyen rabruhába öltözött be. Nagyon vicces volt. Elfogtunk egy másik bűnözőt, aki egy héttel utána a teljes rabló nyomására Szocsis rablóként vonult be. Igazi neve azonban Totya. A barátai így hívják, ő itt van.
4: Itt van körünkben, tehát szervusz. Mesélj nekem a stílusodról, hogyan szoktál palkot rabolni?
2: Csövi, Totya vagyok, Csövi. Hát figyelj, hát nem volt csőt, figyelj, imádom a Szocsit. Szóval hozzátartozik az értelmez, hogy imádom azt, hogy...
4: Igen, de azt mondják, hogy épp ez vezetett, a rendőrséget épp ez vezette rá, hogy az elköpködő szotyolákat követték, és megtaláltak téged a lakájában a pöcegödörben.
2: Na most hát ez úgy történik, hogy Csömi, imádom a Szocsit, az minden vágyom, hogy szocsizzak, és már a foci meccseken is mindig a Szocsit eszem, meg dobálom be partjázzal, minden, és kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha így, mindig szocsiztam bankrablás közben előtt, utána aztán lebuktatott egyszer, mert érted, ha így megyek haza, majd felszállok a Willire, azt így a megállóba vezettek a Szocsi nyomok, aztán a
4: következő... De alakúgy nagyon szerencsétlen vagy, hogyha ilyen egyszerű bagatell dolgokkal is magad feladatod?
2: Hát, bocs, én álmodtam fel magamat, itt szotyiztam, de hát lebuktam, sajnos. De se baj, most áttérek majd a cukorkára, mert az legalább nem hagy nyomot maga után.
5: Látják, a bűnözés nem kifizetődő. Hallgassák továbbra is a Szevasztokat!
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ilyen az ezer éves szempilla, sziasztok!
1: Kazottam a kedves rádióhallgatókat!
0: Mert hogy a mai szó tanító műsorunk igazi sztár vendégét köszöntetem, egy igazi nagy sztár, egy kész csillagzat önálló bolygórendszerrel, és hogy be tudjon jönni, be lebontottuk az ajtó körül a falat. Neki az étel az élet, és egy igazi hashős. Gyere be tár! Luigi von Lagzi!
1: Jaj, kazodom szépen, kedves szervus, barátom, szárbusz,
0: itt a szék, oda, többséget szerintem többre is szükség lesz, itt puffot hoz be.
1: Drága kedvesem, gyerekek, mulassunk egy jót, aztán...
0: Mit tettél ma?
1: Töltött káposztát, meg húsítettem, sokat tettem, reggelire töltött.
0: Milyen kiadós a te reggelid?
1: Hát nagyon kiadós, eléggé kiadós. Hát szoktam először töltött káposztát, egy kis toros káposztát, aztán sart és sültet, pintot szoktam adni. Egy kedves, drága rádióhallgatók, dáridózók, akkor egy kicsit. Itt van, be van állítva nekem egy kis felvétel, itt nektek ajánlom.
0: Igazi klasszikus. Ezt kérték az elej?
1: Ezt kérték.
0: Meg.
1: Itt van a kollega is, de akkor csapjuk a lovag közé.

0: Halló! Adásban vagy, halló!
1: Sziasztok!
0: Hello!
1: Marian vagyok!
0: Szia Marian!
1: Nagyon örülök neki, hogy újra visszatértek a humoros kerékvágásba, és ne is törődjetek az ilyen felhívásokkal, akit nem azért
0: vagyok. Akkor te most a levélre gondolsz, ugye?
1: Igen, igen.
0: Igen, hát ez egy ilyen nap, hogy a kedves szevasztok rajongók minket sorra hívogatnak. Mesélj egy kicsit, hogy vagy mostanság, hogyha már itt felhívtál minket, mint rajongó.
1: Hát így nem hallok a félfülemre. Földisztító túlságosan felcsúszott, aztán most félfüleg a süket vagyok, és a másikon van a kagyló.
0: Igen, hát ez elborzaszt engem. Sajnál, akkor ezek szerint hosszabb időt vesz igénybe, amíg megjavul a füled.
1: Valami ilyesmi, meg keveset is aludtam.
0: Értem, de akkor legalább félfüllel is tudod hallani a szavasztokot. Köszönjük, hogy hívtál minket, aztán további jó rádióhallgatást, illetve gyógyulj meg.
1: Hát most így veregettem a fülem, aztán hát a használ. Na, köszi szépen, sziasztok!
0: Nincs mit, hello!
2: Sajnos műsorodjunk lejár, megszüntünk, most élettel búcsúznánk.
3: Szevasztok, mi most a púcsúzunk, ha innen a francba elhúzunk. Jó, Tomás, na is beszicicsó, jó, csinkira, aha.
2: Debrecenből jelentkeztünk, és mindenkit letegeztünk. Jó, ebbé, szólt a nóta, hallgattok már 11 óta, most belépünk, ó.
3: Oh. Yeah, csinkira, aha, és én most Zoli, te jössz.
2: Edward, kire, angol, kire tudja vágtad, frakkó lován. Hogy látom, úgymond, Sasza, te tudod, mennyit ér a verszitartó?
4: Hallgasd a szevasztokat!
5: Műsorajánló.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
10: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
11: Szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
5: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 22. napján a Paulina nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név a Paula továbbképzése. A Paulina becézése Póli, Pólika, Pólina, Paulinka, Pauli, Lina, Linácska, Linus. Ezen a napon ünnepelnek még az Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, Józsiás, Józsua, Kriszta, Krisztiána, Krisztina, Lambert, Rozvita, Tamás és Tiván nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1633. június 22-ével kezdünk. Rómában Galileo Galilei olasz matematikus, filozófus és csillagász hőkatolikus könyvét az inkvizíciós bíróság előtt visszavonta nézeteit a kopernikuszi tanokról, amely szerint a Föld kering alap körül. A 19. századdal folytatjuk. 1837. június 22-én kezdték el a Magyar Nemzeti Múzeum építését. És maradjunk még a 19. században. 1848. június 22-én Párizsban kitört a munkások felkelése, az úgynevezett júniusi csata, amely a történelem első nagy szocialista megmozdulása volt. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a Francia Nemzetgyűlés Végrehajtó Bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án Eugène Cavaignac, a katonai diktátornak kinevezett hadügyminiszter, vérbe folytotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 000 ember vesztette életét. Folytassuk a 20. század elejével. 1906. június 22-én megszületett Billy Wilder, lengyel származású amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. Ismertebb filmjei a Legénylakás, a Van, aki forró szereti, a Sabrina, a 17-es fogolytábor, valamint az Alkony sugárót. Maradunk még a 20. század elején. 1913. június 22-én született Vörös Sándor, költő, író, Baumgarten és Kossuth díjas alkotó. 1933-mal folytatjuk. Június 22-én született Dianne Feinstein, amerikai politikus, Kalifornia demokrata szenátorasszonya, aki 1978 és 1988 között San Francisco polgármestere volt. Lépjünk a 20. század közepe felé. 1949. június 22-én megszületett Summitban, New Jersey államban Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. Ismertebb filmjei az Adaptáció, az Órák és a Kramer kontra Kramer. 20 évet ugrunk előre. 1969. június 22-én Londonban 47 éves korában meghalt Judy Garland, énekesnő, színésznő, az Óza csodák csodája főszereplője. 1987-tel folytatjuk. Június 22-én meghalt Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody, valamint a Pokoli torony. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. június 22-e hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 1-től 5. vers. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Elmélkedés. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Megszívlelendő számunkra Jézus kijelentése, hiszen könnyen alkotunk véleményt másokról csupán szavak, mozdulatok, az öltözék vagy egy pillantás alapján, és már is eldöntjük, ki milyen ember, anélkül, hogy valójában ismernénk személyét. Az ítélkezés szinte észrevétlenül kúszik be mindennapjainkba, nem mindig rossz indulatból, gyakran félelemből, irigységből, a felsőbbrendűség érzéséből. Jézus nem azt mondja, hogy ne legyen igazságérzetünk, vagy hogy ne különböztessük meg a jót a rossztól, hanem arra tanít, hogy ne helyezzük magunkat a másik fölé, mint egy bíró, aki megfellebbezhetetlen ítéletet mond, mert a másik ember szívét csak Isten ismeri teljesen. Mi csak a felszínt látjuk, és sokszor saját gerendánk eltorzítja a képet. Az önmagunkkal való őszinte szembenézés mindig nehezebb, mint más hibáira mutogatni. Jézus mégsem szégyeníti meg azt, aki hibázik, hanem arra hív, hogy először magunkban kezdjünk el rendet tenni. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, felfedezzük saját gyengeségeinket, s ez együttérzővé tesz a másik ember iránt. A farizeusi lelkület mindig a másik vétkét látja. A krisztusi lelkület azonban a saját gyengeségéből tanul alázatot, és ebből születik meg a könyörület, a megbocsátás. Az ítélet helyét így foglalhatja el a megértés, az előítélet helyét az irgalom. Uram Jézus Krisztus, elismerem, hogy sokszor túl hamar ítélkezek. Bocsásd meg, hogy a másik ember gyengeségét sokszor felnagyítom, miközben a saját hibáimat észre sem akarom venni. Taníts alázatra, hogy a saját szívem tisztaságát keressem. Adj szelídséget, hogy ne sebezzek meg másokat véleményemmel, hanem szeretetemmel gyógyítsak. Kérlek, tedd szívemet irgalmassá és együttérzővé, mint a tiéd. Segíts, hogy ne legyek bíró mások felett, hanem testvér, aki csendben hordozza a másikat imában és irgalomban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a naprendszerben található holdakat mind a római és görög mitológiai szereplőiről nevezték el, kivéve az Uranus holdjait, amelyeknek Shakespeare karakterei a névadói.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mecseki betyárgomból szeves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. Másik felét metéltre vágjuk, finomra vágott hagymán, zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyzölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tálalás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vöröshagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonyatésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levőzben kifőzzük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
4: Csaknem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk helyenként erős maradhat. Kedden több órás napsütésre kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. Reggel 10-16, napközben 25-30 fok valószínű. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
3: Hobby Rádió.
5: Fogalakulni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, so me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hey!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.